90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Retro Rádióban.
2: Péntekig marad a home office az állami szférában. Több száz szabadtéri tűz pusztított az országban. Brutális csomaga volt főnöknek, zsarolása vár. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Az extrém hőség miatt péntekig marad a home office, vagyis az otthoni munkavégzés az állami igazgatásban és az állami cégeknél, ott, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kérte a magánszektort, hogy kövessék ezt a példát. Az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 megawattnyi fogyasztás csökkentésére, átütemezésére. A kormányfő hangsúlyozta, még mindig nem csatlakozott mindenki. Amennyiben az ellátásbiztonság ezt megköveteli, kötelező korlátozást vagy akár lekapcsolást is elrendelhetnek. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
3: Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel a kullancs eltávolító csipesz, érdemes eltávolítani a kullancsot.
2: Miután kirúgták, megzsarolt a főnökét egy férfi Budapesten, azt írta neki, hogy titkos információkat oszt meg a nyilvánossággal az alapítvány működéséről, ha nem kap több millió forintot. Korábban fenyegető levelet is küldött, amelyhez nejlonzacskóban emberi ürüléket mellékelt. A nő szólt a rendőröknek, velük együttműködve, a férfi kérésének látszólag elegettéve elhelyezett egy csomagot a megbeszélt időben és helyen, de a fenyegető nem ment el érte. Így sem ússza meg, zsarolásért emelt vádat ellene a budaörsi járási ügyészség. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. 2000 léghűtött helyen frissülhetünk fel országszerte a fertőző kullancsok miatt, figyelmeztet a Négy. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 48 óra lesz a legnehezebb az extrém hőség elleni védekezésben, mondta közösségi oldalán közreadott videójában a miniszterelnök. Magyar Péter az időjárás előrejelzéseket idézve közölte, ma és holnap 40, akár 42 fokos csúcsokra is készülhetünk. A kormányfő szerint számos tényező befolyásolja, le kell lekapcsolni a paksi erőmű utolsó még működő turbináját is a következő órákban. Hangsúlyozta, a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Felhívták a figyelmet arra, hogy a forróság fokozza a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta veszélyét. Ezért igyunk bőségesen és védjük magunkat a naptól. Több mint 2000 léghűtött helyiség várja a felfrissülésre vágyó embereket országszerte, ezeket bárki igénybe veheti, üzente közösségi oldalán a kormány. A lista a katasztrófa védelem honlapján érhető el. Az összesítésben művelődési házak, önkormányzati épületek és idős otthonok mellett boltokat és bevásárlóközpontokat is találni. A Bács-Kiskunvár megyei Ágasegyházától Zaláig, egészen pontosan Zalavárig. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
3: Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel a kullancs eltávolító csipesz, érdemes eltávolítani a kullancsot.
2: Újabb selejtező kör jön a magyar csapatok számára az európai futballkupákban. Az Európa Liga harmadik fordulójában a Fradi ma este a lengyel Górnik Zabrze ellen lép pályára a Grupamában. A Debrecen a dán Köbenhavent fogadja holnap, a Győr pedig a Riga otthonában vendégeskedik, ugyancsak csütörtökön a Konferencia Ligában. A visszavágókat a jövő szerdán és csütörtökön rendezik. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Új terelést építettek ki az M3-ason az 50-es és az 53-as kilométer között. Namény felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A megszokottnál szűkebb sávokban és lassabban lehet autózni az M5-ösen Kecskemétnél Röszke felé, illetve Budapest irányába is a 88-as és a 87-es kilométer között. Dolgoznak az M43-as és Csanádpalota felé. A 8-as kilométernél a Sándorfalva, a Szeged észak csomópont felés lehajtóját lezárták. Figyeljenek, jelezte az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Dorian vagyok. Hallgassátok a Best of-ot, amit apa készített.
2: Nem tudom, hogy találkozhatok-e már a közösségi médiában a maxing kifejezéssel, két X-el írod, maxing, nagyon trendi, ami nagyjából annyit jelent, hogy valamiből kihozzuk a legtöbbet, a maximumot kimaxoljuk.
3: Igen, van fitness maxing is, ez az egész életedet tedd rá a gyúrásra, és a fitness életmódra nagyjából ezt üzeni, meg van még hasonló pár, hogy megtűzdelik így mindent ez
2: a maxing. Lux maxing, hogy a külsődből hoz ki a legtöbbet, és most itt van a legújabb, és ezért beszélünk erről, ez a solo maxing. Solo-t, ezt nagyjából értitek, itt ugye miről szól ez, gyakorlatilag a szóló lét, a szingli létből hozd ki a legtöbbet.
3: Aha. Tehát ne az legyen, hogy várod az igazit és sohajtozol, hanem hogy te berendezkedsz erre, és akkor megtalálod ennek a szépségeit.
2: Így van, tehát hogy ez nem egy átmeneti állapotom, hogy szingli vagyok, hanem ez egy életforma, és ebből hozom ki a maximumot, és ebben találom meg a boldogságomat, tehát hogy így élek. És akkor gondoltuk, hogy ez mintha egy picit az Évi lenne. Uh-huh. Mert az Évi sose panaszkodik arra, hogy nincs senki, mint Anett, hát végsírt az elmúlt 8 évet.
3: 8-at, mennyi igen. Sírás, igen.
2: Mennyi sírás, mennyi nyöszörgés.
4: Tényleg?
2: És az Évi, hát ezért találtuk meg a Csabit már. Hát,
4: Figyelj, nem ti találtátok. Csak hát segítettetek.
3: Nem tudhatod, hogy mi volt az előzménye annak, hogy a Csabi felbukkant.
5: A sok sírás után már muszáj volt valamit csinálni. Megnézték az összes pincészetet, ki ér rá.
3: Mi castingoltunk a borászok között. Igen.
4: Nagyon, igen. Ja, persze. Köszönöm nektek. És elmaradtak a könnyek.
2: Na, de Évinél nem ezt látjuk. Tehát nem azt látjuk, nem ezt a kétségbeesettséget látjuk, ez a szeressen már valaki könyörgés, nem látjuk a szemében, hanem laza, mosolygós, tök büszke, viseli, mintha ez egy életforma lenne, nem?
4: Hát ez egy életforma. Hát mert sopánkodhatnék, de hát minek?
3: Na ez a sopánkodhatnál, tehát nem tudjuk, hogy igazából ez csak nekünk mutatja ezt a vidámságot, és egyébként mikor hazamegy, akkor potyognak a könnyei, felvesz egy szép ruhát, és álmodozik, mint Esmeralda, hogy mikor kopogtat be az Don Juanja.
2: Szerintem ez benne van a pakliban, nem fogod bevallani nyilván. Hát de hogy hazamész, felveszel, hogy mennyasszonyi ruház hasonló valamit, és sírsz.
5: Igen, én minden délután ezt csinálom, olyan 4 és 5 között ez a programom.
2: Jó, most te ironizálsz velem, vagy én veled?
5: Szerinted felveszek egy, most tényleg azt hiszitek, hogy felveszek valami jó ruhát, és várom, hogy rányisson valaki az erdő szélén?
2: Hát figyú, nézzük meg, hogy te szóló maxingos vagy-e. Úgy érzed, hogy az vagy most az alapján, amit eddig hallottál?
5: Egyébként az vagyok.
2: Szóló maxingos.
5: Az vagyok.
2: Na, tehát, itt van az első, van néhány előnye, amit egy cikkben olvastunk, itt van az első előnye, aki szóló maxingol, az pénzt takarít meg. Mert hogy azt mondják, hogy a randizás nem egy olcsó mulatság, Gyuri, ezt te meg tudod ítélni?
3: Nagyon-nagyon nem olcsó mulatság. Tehát, hogy már el akarsz vinni valakit egy bárba, ismerkedni, az már súlyos, ha még esetleg kaja is, hát ez brutális. Ezt rendszeresen csinálod, mellett ismerkedsz, akkor meg ez egész horror tud lenni egy hónapban.
2: Hát igen, csak nem tudom, hogy te hogy vagy, hogy neked van mondjuk egy összeg, amit szánsz az aznap estére.
3: Aha.
2: És hogyha csatlakozik ez az estéhez egy csaj, akkor ezt az összeget meg kell dupláznod. Hogy ez az este végbe menjen, vagy egy olyan helyzetbe viszed a csajt, ahol ketten megvagytok ebből az összegből.
3: Kezdetben, hónap elején az első variáció, aztán ahogy a hónap vége felé haladunk, úgy már a második variáció lép életbe.
2: Igen, tehát hogyha van 10 000 forintod, akkor a hónap első felében azt mondod, hogy jó, akkor átcsapok még egy 10-est, mert egy csaj jön velem.
3: Igen.
2: De a hónap második felében azt mondod, hogy most már csak 5-ből fog enni a csaj, mert hogy 10-es van.
3: Pontosan,
2: és kész.
3: Pontosan, és az utolsó hónapokban már csak az 5-öt felezzük.
2: Évi, te ugye, most a költségnél tartunk, te sokat jársz, a pomodoróban nagyon szeretsz járni, és akkor benyomsz egy papfolytót, ugye?
5: Jaj, igen.
2: Én is, egy múltkor ettem papfolytót, és rád gondoltam.
5: Képzeld, én eszem, és én is magamra gondolom.
2: Igen, na, ez a különbség. Tehát te beülsz,

0: figyelni, és nem kell mondjuk feleslegesen beszélgetned. Mert ugye azért egy párkapcsolatban is, ha belegondolsz, mindig az van, hogy akkor is kell beszélned vacsora ebéd közben, amikor nem akarsz, mert éppen nem ugyanaz a hangulat. Tehát ez a kötelezettség.
1: Ebben igazad van. Ezt én is nagyon szeretek egyedül enni, és akkor csak a kajára, igen, csak a, elmenni valóban, csak a kajára figyelsz, csak a hangulatra figyelsz, magaddal vagy.
2: Hát én látom, amikor te eszel, akkor mint egy ilyen hipnózis alá kerülnél, igen, és elkezdesz egy irányba mereven nézni, és azt nézed, és akkor az ember azt, igen, hiszi, hogy felfedeztél, valami jön ki a falból, vagy mi, aha, van, és semmi nem tud téged kizökkenteni, és ezt csinálod egy étteremben?
1: Pontosan, pontosan, és ez az az én idő, amit én szeretek megélni, igen, majd a pincérek is összesugnak, de ez mindegy. Tehát, hogy ez jó megélni, igen, és igaza van abban az évnek, hogy ebben nem zökkent ki senki, akire oda kell még.
2: De mi ez most komoly? Te ott zuglóba lemész a kis fecskébe, és egy abroszos asztalhoz leülsz, igen, és nézed a falat.
1: Simán.
2: És kikérsz egy tál legényfogó levest.
1: Simán kikérem a legjobb.
2: Sort ülsz és nézel előre?
1: Nézek előre, és az én időm.
0: Próbáld ki egyszer.
2: Nem tudom, hogy félek az egyedüléttől.
0: Jó, de akkor...
1: Ott van a legény fogó leves, ez meg fog vigasztani téged is. Ez a titka, azt kérjél.
2: És az utolsó szavad az, hogy kevés tárkonnyal. Tehát, hogy ennyi és kész, és kusban, és néma, és nincs inger.
1: Így van. És a telefonomat sem veszem elő.
0: Élvezed az ételt, meg másrészt a felszolgálók is sokkal kedvesebbek veled, és egy kicsit beszélgetnek.
1: Mert sajnálnak egy kicsit, igen.
0: És van ez a sajnálat érzés is, igen, de jó. Árértékarányban is, és csöndben is.
2: Igen, tehát árértékarányban ezt abszolút elfogadom. Egyébként nem teljesen biztos, de egyébként az is lehet, Évi, mert most abban nézzük, hogy miért szólóban csinálod ezt. Az is lehet, hogy olyan pár adódik neked, aki állná a költségeket, és akkor ingyen lenne a papfolytó meg Genova.
1: Tényleg.
0: Hát lehet, de olyan hol van. Tehát, hogy azért az
2: biztos, hogy van.
0: Biztos, hogy van. Nézd, szerintem az, hogy árértékben mi jó, mi nem jó, azért az egy nagyon fontos dolog, hogy mire eljövünk oda, hogy mindent ő fizet, mire a nyaralásomat kifizeti, az nagyon sok idő.
1: Nem, pont az elején, aztán utána veszünk ebből vissza.
0: Na ez is a bajom. A végén gyerekek, kiderül, hogy drága vagyok.
2: Alapvetően szóló maxingban jössz ki olcsóbban az egész életedet illetően, vagy párkapcsolatban?
0: Szerintem szóló maximumban olcsóban kijövök.
1: Szerintem meg párkapcsolatban olcsóbb. Múltkor pont láttam erről egy videót, egy fiatal csaj csinált egy számítást a TikTokon, de viszonylag részletesen, hogy a lakhatási költségektől elkezdve, a nagy bevásárláson át, a pipere cuccok, a minden, csomó olyan dolog van, amilyen, hogyha párkapcsolatban ezt tudsz osztozni. Egyedül ugyanúgy muszáj megvenned, mint a párkapcsolatban élnél, de az egészet te fizeted, és sokkal drágább egyedül
0: élni. A vajat egyedül eszem meg. Nem eszik belőle senki. Nem kell osztoznom rajta. A arckrémet egyedül használom. WC-papír nem fogy kettő. Kevesebb vizet használunk, nincs annyi fűtés. Sorolja még?
1: Nincs annyi fűtés, mert magadra nem nincs fűtesz, vagy fűtés. Mi?
2: Hát ez nem értem, hát igen, ez egy lakás nyilván kifűtesz, ha egyedül vagy benne, és a ketten
0: persze,
2: ugyanúgy.
0: Persze, de van. Hogyha ő mondjuk nem...
1: A rezsin nem osztozol, ugyanúgy kifizeted a rezsit.
0: Ne, jóval kevesebbet. Nem milyen, használok annyit.
1: 15 fokot tartasz, ha egyedül vagy?
2: Nem. Szerintem igen. Szerintem igen.
0: Hát nem, de ha ő nem dolgozik és egész nap ott van, akkor ugye én csak akkor fűtök.
2: Hát nem is kell szép ruhát vennie, hát most mondta.
1: Tényleg.
2: Hát otthon van 15 fokban egy subában. És úgy sem arra senki.
1: De jó, ez a szóló maxim.
2: Borotvalbot se veszel, mert majd akkor, ha egyszer lesz egy pasim, ugye addig nem kell. Nem?
0: Mert mire gondol? Ja, hát, én először az arcomra, hogy nem
2: gondolom. Nem, az arcodra.
1: Azt se tudod, mire gondol. Veszel.
2: Na, Anettnek volt egyszer életében egy nagy elhatározása, tehát hiába próbálsz itt engem szédíteni limállal, ott nincs limál, mert azt mondtad, hogy egyszer meglőtted a Philips-el.
0: Csodálkoztam is, hogy nem emlékszel rá, amikor itt mindenkinek
1: elmondtam. Három éve volt, hogy számízta a limált. Igen.
2: Philips kapitán kilőtte limált.
1: 2022-re tesszük ezt.
2: Yeah. Emlékeim szerint igen. Na mindegy, jó. Ez volt az anyagi. Egyébként a rezsivel hogy vagyunk, ha összeköltöztünk? Azon osztozunk, vagy nem?
3: Hát ez fele-fele. De
2: fele-fele.
1: Szerintem is korrekt az, igen.
2: Ja.
3: Igen. De például, hogyha van mind a kettőnek külön lakása, tehát, hogy abban a helyzetben, mint például én fizetem a saját lakásom rezsijét, Csabi fizeti a saját lakásának a rezsijét, de szerintem ott is be kell azért szállnod.
2: Hát jó, csak te egy ilyen kapszula hotelben laksz, meg egy a Versailles-ban. Tehát, hogy...
1: Tehát én még beszáll a kapszula hotel rezsijébe is? Mert biztos nem te a Versailles-ban.

0: Értem.
1: Jó, jó, menjünk tovább, menjünk tovább. No. Azt mondja a Solo Maxing, hogy több nyugalmat hoz ez a fajta életforma, mert hogy nincs veszekedés, nincs dráma, hanem csak nyugi van, és ez megfizethetetlen.
0: Ez így van. Képzeld el, hogy nem kérdezi meg senki, hogy mikor érsz haza. Senki nem kérdezi meg, hogy mi bevásároltál-e. Amikor hazaviszed a dolgot, akkor nincs, aki leszígyön azért, hogy ezt vetted. Hát, nem most, vettem észre, ugye,
2: már,
0: vagy nincs.
2: Már most a könnyem kicsordul. Senki nem vár haza, senki nem kérdezi meg, mit vettél.
3: De nem, tehát, senki hogy nem szíd le.
0: Igen, nem szíd le. Miért nem érkeztél időbe? Tehát, hogy miért, nem, tehát sok olyan dolog van, meg nincs ez a meghallgatott, hogy a munkahelyen mi volt, akkor mennyire dráma, akkor megsegíted, akkor a családi drámák.
1: De nem erről szól az élet. Hát mi mindannyian abból táplálkozunk, gazdagszunk, hogy mások élményeit is meghallgatjuk, talán próbálunk tanácsot adni, vagy megvigasztalni bennünket. Én értem, hogy a dráma, az összeveszés, a konfliktus, az valamiből adódik, de az is visz valahova, nem?
2: Kapcsolódsz a világhoz, az élethez ezzel, igen, egy ponton, egy szálon, és ez
0: fontos. A másikhoz kapcsolódok, nem a világhoz.
2: De az a világ része a másik.
0: Jó, jó, akkor például, tehát melyik veszekedést szeretitek? Hát
2: ami előre visz, azt, ami előre visz.
1: Van olyan, ami előre visz.
0: Igen, igen, van olyan. És van olyan, ami nem.
1: És van olyan, ami nem, ami leszív, így van.
0: Igen, na hát ezt nálam például nincs kivel vitatkoznom.
1: Elfogadom. Lehetőséget ad a Solo Maxing önmagad építésére. Tehát több energiát tudsz fordítani olyan területekre, ami neked fontos, például akár barátságok, akár karrier, anyagi stabilitásnak a megalapozása. Tehát sokkal többet tudsz magaddal foglalkozni.
0: Ez teljesen így van egyébként. Tehát, hogy azt kell elképzelni, hogy sokkal több önfejlesztésre, tehát olyanokra, ami a munkáddal kapcsolatos, önmagad megismerése, és hogyha például valamit nem csinálok jól az életben, akkor azon nekem van időm délután gondolkodni, hogy azokat hogyan javítsam ki, akár itt reggel a munkahelyen, akár az szodában, tehát én tudok foglalkozni azzal, hogy én hogyan építsem saját magamat.
2: Ez teljesen így van szerintem is.
0: És nem viszel a dráma, a feszkó, amit vacsorázunk, nincsenek ezek a kérdések.
1: Tehát ha lett volna pasid mondjuk még az olimpia idején, és azóta is vele vagy, akkor ma mi lennél?
0: Hú, semmi. Nem, hát azért az, amikor én olimpiai bajnok lettem, és a mostani énem között óriási fejlődés
1: igen,
0: volt. És
1: nem... Volt, mert nem volt pasi.
0: Nem, azt én nem mondanám, hogy nem volt, tehát voltak, csak hogy nem ugyanaz az ember vagyok már. Tehát, hogy akkora a kontraszt a kettő között. Aha. Az nem is maradt volna meg mellettem.
1: Akkor az önállóság kialakításában nagyon segít a Solo Maxing, és akkor azt mondja, ez nagyon érdekes, hogy a párkapcsolat alapja az, hogy két önálló ember talál egymásra, nem pedig két fél ember igyekszik kiegészíteni egymást. Aha. Ez egy érdekes megközelítés.
2: Ezt a pszichológia is mondja, igen, hogy először magaddal kell képben lenned, meg kell tanulnod szeretni magad, utána fogsz tudni másik embert is szeretni. Tehát ugye ez benne van, hogy egyszerűen szükség van erre a magaddal kapcsolódásra, hogy ne csak egy ilyen egymásba kapaszkodás legyen a kapcsolat.
1: Én érted, de a párkapcsolatra vonatkoztatva azt mondja, hogy az önálló személyiség, az önálló erős személyiségek, egyéniségek, azok nem nagyobb konfliktus forrás, mint hogyha két fél hülye összejön.
0: De én ugye, pont ugyanerre gondolok.
1: Az a legnagyobb békesség.
2: De a két fél hülye az egymásba kapaszkodik.
0: És
2: fél.
0: Igen. Igen, és ugyanolyan hülye. Tehát két hülye...
1: Most nem tudjuk őket okossá tenni. Két fél hülye kapaszkodik egymásban az életek végéig, hát az a legszebb.
3: Igen, nem? De amikor vannak önálló gondolataid, meg elképzelésed, akkor nem biztos, hogy megegyezik a párodéval, és akkor már egyből lesz a balhé, meg a...
1: Ezért kéne fél hülyének lenni.
0: De a fél hülye nem érti. Na, itt ez a lényeg. Én ezt el tudom mondani.
1: Hát ő nem érti. Hát a fél hülyének azt mondod, hogy hé... Fél hülye, miért nem hozott be a gerebjét?
0: Akkor ő nem tudja,
1: hogy... Akkor nem érti, hogy hülye, minek a gerebje, stb. Behozza, nem hozza, olyan konfliktus. Mindegy, neked is mindegy, mert elfelejtetted. Tehát az egész, csak úgy folyik az élet, okay, tök jó.
0: Egy önállósággal rendelkező embernek például nem kell elmondanom, hogy a gerebjét, mikor kint használjuk a kertbe, akkor utána azt vissza kell vinni a helyére. Képzeld el, önálló. Ez a lényege, önálló. Önállóan tud gazdálkodni, önállóan tud autót vezetni, önállóan tud vásárolni a boltba, önállóan tud
2: főzni. Idealizálsz.
1: Hát,
2: hogy...
1: Szerintem is.
2: De akkor, amikor két fél hülye összekapaszkodik, szerintem az sokkal több a konfliktus.
0: Hát az dráma.
2: Igen. Aha, szerintem igen.
1: Jó, oké, akkor ezt másképp látom. Én nagyon vágyom arra, hogy fél hülye legyek.
0: Te?
1: Igen. Túl okos vagyok.
2: Az is nyomasztó.
0: Ez, hát, is, ez borzasztó, nem?
1: Gyuri, hát nézd rá.
2: Hát a boldogok a lelki szegények kifejezés, az sokszor egyébként nagyon helytálló. Tehát nem véletlen.
1: Én erről beszélek.
2: Igen.
1: Én erről beszélek. Na mindegy, jó. Megszabadít a társkereső alkalmazásoktól. Mert hogy ez nagyon fárasztó és nagyon időigényes. Én nekem nem volt ebben részem. Éli?
0: Én életemben nem kerestem ilyen oldalakon.
1: Gyuri.
2: Iszonyat kemény. Tehát csetelni nem is... És nem is csak a társkereső alkalmazás, bárhogy online ismerkedni. Tudod, rengeteg időt veszel a napodból, és nagyon monoton. És amikor már 20-szorra meséled el, hogy mit csinálsz a szabadidődben, a 20. valakinek, tudod, akkor már te magad is.
1: Ez hogy meséled el?
3: Ctrl-C,
1: Ctrl-V, vagy írod be hüvelykujjal?
2: Leírom hüvelykujjal, persze. Leírom hüvelykujjal, és iszonyat
1: fárasztó.
2: Mit csinálsz a szabadidőmben? Hát,
1: igen, mit csinálsz a szabadidődben, kérdezem én?
2: Ha, edzegetek.
1: Júlia vagyok, Debrecenből.
2: Szia, Júlia, edzegetek, szaunázgatok, bakeliteket hallgatok, bulizgatok a haverokkal, vagy. Amikor
1: ez
2: már fúgban.
0: Nem, hát én ilyenkem ezt írnád, mondanám, hogy jó, sok sikert.
2: Hát miért, mit csinálsz a szabadidődben?
1: Csillagászkodom. Csak hogy érdekes legyen.
2: Nem vagyok nyugodva, Júlia.
1: Csillagászkodom és jetskizem.
2: Egyszerre a kettő.
1: Egyszerre.
2: Nagyon nagy vagy, Júlia. Hát
1: fél
2: akkor...
1: kézzel csillagászkodom.
2: Hadd vigyelek el egy ilyen randira, Júlia.
3: Mert hogy a legjobb arcát mutatja Júlia. Ez hát ez az lesz. Te...
0: Az unalmas.
1: Hát egy Júli fáraz.
2: Hát mert 40-szer írom le, én már nem tudok olyan szellemes lenni, mint Júlia.
1: Buliba megyek, gírosz.
0: Igen, hétvégén, pénteken buli, gírosz, haverok, ez ennyi.
2: Te is bevallod a frankót, hogy virágokat ültetsz ott kint túros patakon az udvarodba, és ennyi. Te is bevallod, nem?
0: Hát de azért a virágokat és paradicsomokat nevelek túros patakon, azért az izgalmasabb, mint hogy edzek meg szaunázom. Hát kit érdekel?
2: Mindegy, nem leszünk
1: nem egy pár. Igen.
0: Egyébként
1: a szóló Maxinak vannak kockázatai, és akkor ezen most érdemes elgondolkozni, hogy benne van, írják, az elmagányosodás kockázata, hogy azért választod ezt, hogy ne sérülj, mert rettegsz a kötődéstől, a konfliktusoktól, az elutasítástól, Évi, és hosszú távon ez aztán a totális elszigetelődést jelenti.
2: És benne van ez a veszély.
1: És ezt hogy ismered fel?
2: Igen.
0: Hát úgy ismered fel, hogy ez egy tudatos választás. A tudatos választásnak az egyik része, hogy tudod, hogy ezt csinálod, és nem arról van szó, hogy elzárkozom az elől, hogy legyen valakim, de azért fűvel, fával, bokorral nem jövök azért össze, mert az a trend, hogy legyen valaki mellette.
2: Ez nem trend, minél jobban zárkózol el, annál nehezebben fogsz tudni nyitni. Tehát minél több időt töltesz el így, annál nehezebben engedsz be valaki újat az életedbe, és ez a csapda
3: ebben. Mert megtapasztalja, hogy egyébként működik az élete egyedül is, és persze. Hogy pont amiről az előbb.
1: De nem lesz visszatérés már.
3: Hogy ne lenne?
0: Hát annyira önálló leszek, és annyira önismerettel teli leszek, hogy tudok majd olyat választani, aki életem végig mellettem lesz.
2: Te már most
0: lesz.
2: Annyira önismerettel teli vagy, hogy a gondolattól is, hogy valaki bekerül az életedbe, már gyűlölettel beszélsz. Tehát, hogy ez így nehéz
0: ez
2: nyitni.
0: Még ez egy folyamat, Gyuri, még nem vagyok az úton teljesen kész.
1: De a te kis szíveskédnek van egy kis ajtócskája, ami nyitható?
0: Van. Tényleg? Van hozzá kulcs.
2: Nyitható, de ha kinyitod, úgy melberúg, ahogy ebben a pillanatban.
1: Bim! Gyerekek, és mert hogy azt mondja, hogy a boldogságot nem kizárólag egy romantikus kapcsolat jelenti, tehát nem kell párkapcsolatban élni ahhoz, hogy teljes legyen az életed. Ezt írják. Te mikor vagy felhőtlenül boldog, Évi?
0: Én minden nap különben. Tehát én minden nap boldog vagyok, és nyilván vannak nehéz dolgok a munkába, vagy valami, de különben boldog vagyok. Tehát én nem teszem a boldogságomat függővé másoktól.
2: Nem úgy hangzik neked, mintha ezek ilyen panelmondatok lennének, ilyen érzelemmentes panelmondatok.
1: De ezek meg vannak készítve. Hát aha. Igen, ez egy védekezés tud lenni.
2: Igen.
1: Jó, hadd tegyek fel egy nagyon fontos kérdést a szóló maxingosokhoz.
0: Az itt csak
1: hogy a szólómag nem az érdekel, Évi, hát ha tudsz erről valamit, hogy a szólómaxingos hogyan éli ki a nemi igényeit. Tehát, hogy erre van-e módszered?
0: Van.
1: Jó,
0: van.
1: Nagyon jó. Ez egy szólómódszer, vagy társas módszer?
0: Társas módszer.
1: És amikor szükséged van erre, akkor ehhez a módszerhez bármikor folyamodhatsz, vagy óriási felhajtást kell csinálni? hogy összejöjjön.
0: Hát nézd, azért erre a legkönnyebb embert találni. Tehát, hogy azért ezt most úgy adjuk elő, mintha ez egy ilyen óriási dolog lenne. Tehát...
2: Anyagilag kerül-e neked ez bármibe?
0: Te beteg vagy, Gyuri, de hogy fizetek, de nekem sem fizetek. Tehát, hogy nem ez egy állás. Na.
1: Szóval jó. És akkor a másik résztvevő ebben nem szokott sértődékeny lenni?
0: Nem, mert ugye miután tudatosan és önállóan ének, tisztázom a rendszert és a helyzetet.
1: Tök jó. Anett, te is így csináltad?
3: Amikor egyedül voltam? Igen, igen, abszolút. Nekem se került semmibe.
2: Igen, mert te egy rejtett szóló maxingos vagy, erre is
1: rájöttük.
2: Te annyira, annyira boldog voltál 8 éven keresztül, mentél Hawaii, DJ, Miami, kutyák, utazás, Balaton, most meg küzdelem az életed.
3: Kösz szépen, Gyuri. Igen.
1: Nem, amikor nem, még mosolygott Limár.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
5: Péntekig marad a home office az állami szférában, átfogó ellenőrzés indult az akugyárakban. Marokkói, olasz és vándorsáskák dézsmálják az Alföldet. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az extrém hőség miatt péntekig marad a home office, vagyis az otthoni munkavégzés az állami igazgatásban és az állami cégeknél, ott, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kérte a magánszektort, hogy kövessék ezt a példát. Az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 megawattnyi fogyasztás csökkentésére, átütemezésére. A kormányfő hangsúlyozta, még mindig nem csatlakozott mindenki. Amennyiben az ellátásbiztonság ezt megköveteli, kötelező korlátozást vagy akár lekapcsolást is elrendelhetnek. Senkit ne hagyjunk a hőségben, a parkolóautóban. Az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t. Hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
6: Kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél. Kopogásra sem reagál. Jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
5: Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, például az anyagfelhasználást és a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, itthon csak is szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett működhetnek az akkumulátorgyárak. A sáska veszély miatt úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a NEBIH. A szélsőségesen meleg és száraz idővel indokolták a lépést. Évről évre egyre nagyobb pusztítást végeznek a kertészeti és a szántóföldi növényállományban a marokkói, az olasz és a vándorsáskák. Elsősorban Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben kell védekezni ellenük. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Aszfaltoznak az M3-ason Bagnál a Budapest felé vezető oldalon, a 40-es és a 33-as kilométer között sávszűkítés érvényes. Ugyanez a helyzet az M6-oson Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék, a 155-ös és a 161-es kilométer között. Tart a csomópontépítés az M44-esen, nem messze Kunszentmártontól. Mindkét oldalon csak a belső sávban lehet autózni, az 59-es és a 62-es kilométer között. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon félpályás korlátozás lassítja az előrejutást, figyelmeztetett az Útinform.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Millie Bobby Brown mindenkinek ugye megvan, Stranger Things, ő az a kis kopasz lány, folyik az órából a vér, és csoda, és a szemünk előtt nőtt fel, egy fiatal nővé vált, egyébként aztán még szerepelt saját maga által producerként is vállalt filmben, az Enola Holmesban, mint felnőtt nő már. A lényeg az, hogy a magánéletét illetően, hát tulajdonképpen megfogta az Isten lábát, de az is lehet, hogy a férje fogta meg vele az Isten lábát. Ő lett Jon Bon Jovi egyik fiának a felesége.
2: Igen, most ez kérdés, igen, amit mondasz, hogy ki fogta meg kinek a miét, mert egyébként nélküle a Bon Jovi fiáról nem beszélne, a kutya sem valószínűleg, tehát hogy azért...
1: Igen, de meg én is úgy vagyok vele, hogy azért vasárnap kenem a pirítósomat, és iszom egy kávét reggel, és azt mondom a apósomnak, hogy fia, Living on a Prayer-t nyom már, léci. És bármikor érted gomnyomásra jön a Living on a Prayer, az is valami.
2: Após, csak a szólót, most csak a szólót. Refrén.
1: Na, szóval két éve házasodtak össze, tavaly örökbe fogtak egy kislányt. Tehát így vannak ők, így egy boldog család, álompár, és képzeljétek el, most betámadták őket a Z-generációs rajongók, az internet népe, hogy Jake Bon Jovi egy igazi, haszontalan, láblógató férfi a felesége mellett. És mindez azért, mert ja, és még az is, hogy Millie nem veszi észre, hogy semmi férfias nincs ebben a pasiban. Na, azokra a képekre alapozzák ezt, amiket egyiket ők tettek ki a közösségi oldalukra, hogy lehet látni, sokszor együtt vannak, és akkor Millie cipel mindent, ami így a gyerekkel kapcsolatos, tehát rajta van a babahordozó, a táska, a cumis üveg, a minden, és Jake meg csak úgy vonul napszemüvegben, mint egy modell.
2: Hát ez egy ilyen pillanat, lehetne azt mondani, nem? Tehát nyilván ez egy kép.
1: Ez egy kép, igen, ez egy kép, és igen, tehát fel van azért ezen a fotón látva, fel van málházva Millie.
3: Hát de ez ne csak egy kép legyen, Gyuri, tehát azért valahol
1: ez legyen egy élet.
3: Hát ez egy erős
2: eddig,
3: élet.
2: Eddig egy platformon vagyunk, ha legyen egy élet, ezt mondod, tehát oké is.
3: De hát azért látszik, hogy a csaj meg van pakolva, a fiú meg még a fotóst is észreveszi, a nő meg örül, hogyha... Tehát már más nem tudna vinni a kezébe, meg semmilyen.
1: Nem, Millie fel van, mint egy görög szamár, annyira fel van pakolva. Nem, ott vannak Rodoszon ezek.
2: És így is néznek amúgy.
1: Szóval Millie nagyon. Na, a lényeg az, hogy képzeld el, hogy még azt is, azért is, hát hogy is mondjam, kritizálják Jake Bon Jovit, mert Millie egy interjúban azt is bevallotta, hogy amikor ők megismerkedtek, akkor ő írt rá Jake-re, és ő hívta el randizni. És akkor itt már teljesen összeomlott minden, ez a pasi, ez semmire való. Millie Bobby reagált erre, és azt mondja, hogy tökéletesen 50-50-ben működünk, ezért is vagyok nagyon hálás, hogy egy ilyen férfi mellett tudtam megállapodni, egyszerűen fantasztikus apuka is. Jó, viszont gyűlölik Jake-et, és azt mondják, és akkor itt lesz ez érdekes, hogy a Z-generáció amúgy is ilyen, hogy a Z-generáció körében kezd elharapózni a férfi gyűlölet. Ez nem tudom, ez csak a nők körében van így, vagy a férfiak is utálják a férfiakat?
2: Nem, a nők körében. A nők körében. Tehát a Z-generációs csajok, főleg a neten kommentekben nagyon erősen tolják ezt a pasik semmire kellőek, csak élvezik az utazást, és mindent a nőnek kell megvalósítani az életében. Különben
1: melyik országban van így?
2: Hát ez globális. Tehát, hogy ez minden globális. Mindenfelé. Aha, azért Amerika, Európa.
1: Igen. Aha. Na jó, szóval a lényeg az, hogy itt a stúdióban vannak nők, és különböző módon gondolkoznak a férfiakról. Itt van Évi, itt van Anett. Ugye? És itt vagyunk mi férfiak. Miért kell az, és a Z-generációtól vesszük ezt, hogy egyáltalán kell, hogy haszna legyen egy férfinak? Tehát most ez szó szerint ezt a hasznot. Tehát, hogy mi hasznosak legyünk? És ha igen, akkor ez miben nyilvánul meg? Testi erő, szaporodás, mi?
3: Hát nagyon sok mindenben. Tehát például nekem mire kellett volna a hétvégén egy férfi, a fűkaszámban...
1: Berúgja a jetskidet.
3: Nem, a fűkaszám ugye damilos, és át kellett volna pengésre szerelni. És nem tudtam. Tudod, mit csináltam? YouTube-ot megnéztem, előszedtem a szerszámaimat, és kicseréltem. Annyira
1: hasznos... Nem félsz attól, hogy annyi férfias dolgot csinálsz már, hogy át fogsz változni?
3: De nem,
1: ez hormonálisan kihat. Tehát egy olyan genderváltást csinálsz itt, amit még a Pride-on se bírnának.
2: De, csak kijön a bajuszkád.
3: De már tartok egyébként. Tehát, figyeljetek, de most mit csináljak?
1: Nem, kérdezem én.
3: De arra jártatok? Ki tudod cserélni?
2: Hát ennél lenne egy párod, nyilván megoldotta volna neked, vagy ilyesmit.
1: De igen, de jó, de én értem, hogy az Évi mit akar. Ő azt akarja érzékeltetni, hogy ő, az ő női lelkében milyen hasznosságra volna szüksége a férfiakban.
2: Én értem.
1: Pengecsere, érted? Pengecsere.
2: Igen, értem, pengecsere, de hogyha most ez fordított esetben mi férfiak megengedünk magunknak egy ilyet, hogy elbeszélgetünk azon, hogy mire hasznos nekünk egy nő, hát annyira mocskos hímsovinisták lennénk abban a pillanatban.
1: Az biztos. És ezért sírom vissza az 50-es évekbeli német terméket, a Frauengoldot, amely...
4: Boldoggá tenne bennünket?
1: Igen, bennünket. Tehát, hogy házsártos nők vagytok, aki valószínűleg lecseszett volna a sarokban, ott ülök, és nem tudom, horgászbotomat szerelem, hogy mikor csinálom már meg a fűkaszádat. Üvöltöztél volna, és így csípőretett kézzel, hogyha egy üveg Frauengoldot megitatok veled, akkor meg kedves vagy, és elkezdesz simogatni. És tényleg ez egy termék, német termék az 50-es évekből, ami a házsártos nőket valahogy kisimítja, és ilyen kezes bárányát teszi őket. Ezt 81-ben betiltották azoknak, mondom, akik nem hallották még egy órával ezelőtt.
2: Ezt is elvették tőlünk.
1: Ezt is elvették tőlünk a Frauengoldot. Na, jó, visszatérve. Tegyük fel, Évi, nézzük ezt a Millie Bobby Brown-os példát, hogy van egy modell pasid, van egy örökbefogadott gyereked, mert nem akarod, hogy a tested tönkre menjen ugye a szüléstől.
3: Hát ennél jobban már nem tud.
1: De igen. Tud. És elmentek piknikezni mondjuk New Jersey-be.
3: Igen.
1: Ki hogyan lenne megrakva?
3: Hát, hogyha én, tehát hogyha tényleg ez a valódi szituáció, akkor ez teljesen fordított eset lenne. A fiatalember vinni a babát, a táskákat, tehát ő lenne a máhás szamár, és akkor én, de lehet, hogy én csak tolnám a babakocsit, és ő meg mindent hozna. Mert szerintem ez így. Figyelj, a férfi erő, azt használjuk már ki. Tehát ő cipekedjen, ne én.
1: Hát adott esetben te lehet, hogy erősebb vagy nálam.
3: Hát adott esetben biztos, hogy erősebb vagyok.
1: De akkor miért én cipeljek? Hát akkor hadd rakjak meg én téged. Tehát, hogyha mind a kettőnk meglátása szerint te vagy az erősebb, akkor miért nem akaszthatnék rá csomagokat?
3: Na, de akkor megint, akkor te mit hozol? Vagy a modell mit hoz? Magát, meg a szépségét?
2: Csukja az ajtót, csukja az ajtót.
1: A jaguárnak, kinyitom az ajtaját.
4: Cserélni. Lehet cserélni, hát tudom én is nyitni a kocsinak
3: én
4: az ajtaját.
1: De nem érted, ő az erősebb. És a miért én szenvedjek, amikor ő az erősebb?
3: És a
2: kocsi meg a bocsié, nyilván.
1: A Jaguar.
4: Nyilván, de nem, azzal nem okozunk semmiféle problémát. Miért te szenvedjél, mert ő az erősebb? Talán az, hogy megmutasd, hogy te vagy a férfi ebben a kapcsolatban.
1: De nem tudok férfi lenni, hát erősebb az Évi.
4: De okay, majd
1: hát
4: akkor legyengül az Évi. Igen, hát azért, hogy te meg tud mutatni az
3: erőt. Ezért.
1: Ezt nem értem. Tehát, hogy fizikailag erősebb ez a nő, mint ez a férfi. Érted, de mégis fizikailag. Legerőbb. Eddig az volt, hogy hát ti vagytok az erősebbek. De nem baj, hisz van egy férfi szerep, tehát én vigyek sok cuccot, és ő nyissa ki a jaguáromat.
3: Igen.
1: És mert ő a nő.
2: Hallottad, edzél. Tehát akkor ez az elfogadás.
3: Igen. Mutasd meg, bizonyítsd be, hogy
1: jó,
3: te
1: akkor viszont,
3: vagy.
1: Viszont jó a gyanúm, ugye, hogy nekünk, vagy nektek, nőknek mi tényleg csak arra kellünk, hogy valamilyen hasznotok legyen bennünk, belőlünk.
3: Nem, biztos, hogy másra is jók vagytok.
1: De mire például?
3: Azt nem tudom, de az szerintem, tehát sok összetevős, tehát ha az én férfi képemet elmondhatom, hogy én nagyon sokat gondolkodtam,
1: mi
3: kellene. Tehát egyrészt a háztartásban otthon segítsen, tehát tudjon főzni, mosni, takarítani. A fűnyírót, meg ezekhez a kerti dolgokhoz értsen, értelmes legyen, járjunk színházba, tudjunk beszélgetni, önfejlesztéseket végezzen magukon.
2: Te ki akarod használni a férfiakat? Neked csak ez
3: tudjunk
2: jár a fejedben.
3: Tudjunk beszélgetni, kommunikálni, ne pedig... Tehát, hogy
1: illatos legyen, ápolt legyen a keze, és jó az ágyban?
3: Így van, és akkor a vége ez, igen. Köszönöm, hogy befejezted.
2: Hát csak olyan dolgokat mondtál, amik neked jók. Tehát ennyi erővel egy ilyen multifunkcionális robotgépet is vehetnél. Tehát csak
3: nincs
2: az
3: ilyen
2: érdekel.
3: Robotgép, Gyuri. Már van, tehát mindenből van, de egyben nincs.
1: Nem, de egyébként például nálad Ászáron ügyel arra Csabi, hogy nehogy az legyen, hogy rajtad van a hátizsák zsák, a kempingszék, a gumimatrac, a hálózsák, a cekker, amit húznod kell, hogy ne így vonuljatok végig a fő úton?
4: Nem kell folytatnod tovább, nem ügyel erre. Tehát, hogy
1: megrak?
4: Ő szerintem bármit elbírok.
2: Megrakja, ott álszáról hadd szóljon, menjen.
4: Annyi talán, hogy miközben pakolok a kocsiba, talán nem nyitja ki addig a kaput, hogy ne sok mindenki lássa, de egyébként őt nem foglalkoztatja.
3: De látod, ugyanúgy a Csabi hagyja, hogy Anett pakoljon.
4: Igen.
1: Igen.
3: Na, de és hát ezt át kéne vállalnotok. Mert ti vagytok a biztonság, az erő.
1: Igen. De a nők nem szoktak ragaszkodni most a babás cuccokra, hogy ők vigyék a babás cuccokat?
4: Nem feltétlenül. És az jut eszembe, hogy én meg pont olvastam egy olyan cikket, hogy a Palvin Barbie, ugye most ő is kisbabát vár, és készült róla is egy fotó, hogy cipeli a nagy táskát, a férje meg ott sétálgat, és valóban pózol a fotósoknak,
2: várjál,
4: és őt is támadják.
2: Várjál, most tényleg ezen kell érzélni, hogy úristen, nehogy egy pillanatig úgy lépjünk ki az utcára, a több cucc van, mert akkor én megkapom, hogy mi haszna vagyok.
3: Ne haragudj, ha elmegyünk a boltba vásárolni, akkor ti elnéznétek azt, hogy én cipeszkedek kifelé, és ti meg nem visztek semmit, csak épp egy fagyit nyalogattok.
4: És egyébként ez nem is a hasznosságotok, hanem szerintem ez nektek se jó, tehát nem férfias egy nő szemében, és szerintem a saját szemetekben sem, hogyha elvárjátok, meg elnézitek, hogy a nő cipekedjen.
3: Igen.
2: De amikor egyedül vagytok, akkor elviszitek, nem?
4: Igen.
3: Gyuri, elviszem, mert kényszerhelyzetben vagyok. Kényszerít, hogy kicseréljem azt a fűnyírót, de nem akarom kicserélni.
2: Aha.
3: Tökre örülnék, ha megcsinálná helyettem valaki.
1: És mondjad.
2: És az hogy mi mit akarunk, mikor, az nincs
3: ilyen
2: opció, ugye?
3: De azt is megkapod, mondjad, mit akarsz. Na. Azt is lesz.
2: Mondjad, mit akarsz.
1: Mondjad, mit akarsz.
2: Mondjad, mit akarsz.
1: Nagyon vonzó vagy. Meg ahogy beszélsz, az is van szexi.
2: Hagyd abba a steroidozás szerint, hagyd abba.
3: Azt is megkapod, az is jó lesz.
1: Jó, szerintetek nem, ez egy férfi gyűlölet és egy férfi lekezelés, amit itt műveltek, ezt is tudjátok. Itt a kérdés az, hogy miért van ez? Pszichológiai szempontban hogy közelítsük meg? Miért gyűlölitek ti a férfiakat, és csak ilyen rabszolgának szeretnétek használni?
2: Mi van mögötte? De érdekes ez. Nézzük.
3: Én mondjam, nem gyűlölünk titeket, nagyon szeretünk titeket. Csak szeretnénk egy kicsit több mindent kapni tőletek.
2: Szerintem ti írják vagytok.
1: Ez is kevés, a pénzünk, a Jaguar.
3: Nekem nem volt még egy férfi.
2: A figyelem, a tenyéri hordozás.
3: Ja igen, én az előző történetemből kihagytam, hogy legyen pénze. A többi
1: ne, ezt már mindenki tudja, hogy ez alapelvárás nálam.
3: Nézd, szerintem egy picit több mindenhez kellene értened. Tehát így az életben.
1: Tehát egy barkácsoló értelmiségét keresel.
3: Minden téren, tehát hogy intelligens is legyen, és tudj, tehát tudod mi, kommunikációban legyen erős. Olyan jó lenne még.
1: De nem érted, ha kommunikációban és másban gyenge, mert sokat ráért kommunikációval foglalkozni, azért nem tud csavarhúzóval bütykölni. Hát de nincs ilyen, hát egy élet nem elég arra, amilyen férfi testbe szeretné gyúrni.
2: Az álom férfi, a bolygó kapitány.
1: Az utolsó az ilyen, az...
2: Tényleg, ja. Te bolygó kapitányára vársz, komolyan.
1: Neil Armstrong volt utoljára ilyen, aki... Tényleg, azt tudod bücskölni is, meg értelmesen beszélgetni.
3: Jó, hát akkor
1: és jól nézett ki.
3: Hát akkor ő volt az utolsó. De szerintem nem csak én vágyom ám erre. Vagy...
4: Nem, egyáltalán nem. Szerintem...
1: Gyerekek, szerintem ez nálatok most elkezdett egy ilyen történelmi bosszúvá válni.
4: Miért is?
1: Azért, mert biztos láttátok ti is a Caligula című filmet, ahol még rendben volt a társadalom. De az... Mi? Hát az a nagy jelenet. Az... Igen.
4: Hát ott kihasználták a nőket.
1: Kihasználták a nőket? Ja, ti is éreztétek.
2: Nőket kihasználják, a minket férfiakat nem baj ezek szerint.
1: Nem, most lehet bennünket. Azért mondom, hogy ez egy történelmi bosszú. Mert azokat a gyönyörű orgia jeleneteket, amik ott vannak ebben a művészfilmben, mert hogy művészfilm, az, ami miatt ti most ugye időszámítás után vagyunk már, tehát hogy Krisztus után, plusz ugye rájött ez a morál, meg nem tudom micsoda, egy felesleges dolgok, ami miatt ti most bosszút álltok rajtunk.
4: De nem.
2: Nagyon csak, igaz.
1: Szerintem is.
4: Hogy ne, persze, hogy Gyuri szerint nagyon igaz.
3: Gyuri, menjed, mondjad, persze.
4: De nem gondolja, tehát hogy én továbbra is azon agyalok csak, hogy ez a hasznosság. Tehát, hogy lehet, hogy nem jó kifejezés ez, hogy azt mondjuk rátok, hogy haszontalanok vagytok, de hogy egy boldog párkapcsolathoz, ahhoz, hogy egy nő fel tudjon nézni rátok, vagy ti el tudjátok...
2: De irítség van, a férfi szerepre irítség. Nem tudom, hallottatok-e az Sigmund Freud elméletéről?
1: Én hallottam.
2: Nők irigyek ránk bizonyos testrészeink miatt, és ez egy
1: konkrét test. testrészünk miatt.
2: Így van, ez egy ilyen elkerülhetetlen fejlődési szakasz, csak ti ebbe beleragadtatok.
3: Ne arra, hogy nem hallottam ezt a mondást, és Freud mire gondolt? Milyen testrész, ami annyira fontos, ami nektek...
2: Ami neked nincs, nekem van.
3: Ó.
1: Tényleg elővegyük.
2: Én jó, hogy is mindig azt akarja mérni, de hát vesztes helyzetből indul.
1: Ez hihetetlen. Erre vagytok irigyek, legalább mondjátok ki.
2: Tényleg.
1: Hát ja, a Freud kimondta, mondd ki te is.
4: De nem, én nem, a Gyuri ne akar beszélni hónapok óta, hogy...
2: Kiabált. Irigy vagyok én, rátok, mert...
4: Nem vagyok irigy, tehát nekem az pont nem hiányzik az életemből, ami nektek van. Ja.
1: Mm-hmm. Nem hiányzik?
4: Nem, én tök jól érzem magam a női bőrömben. Tehát, hogy nagyon, nagyon rendben vagyok én így.
3: Hmm. Én is örülök, hogy ez van.
2: Te nagyon hiteles vagy, hogy te...
1: Jó, van, akkor Évi, hadd kérdem, mert neked nincs meg, tényleg Neil Armstrong volt az utolsó ilyen tökéletes férfi. Van olyan barátnőd, akinek irigy lett a pasiát? Olyan a pasi, amit úgy nagyjából elképzelsz magadnak.
3: Nincs, képzeljétek el.
1: Nincs neked?
4: Nekem sem.
3: Nincsen. Egyrészt nagyon sok a szingli, mert valójában ugyanilyen gondokkal küzdenek, hogy kertész legyen, és egyébként főző, moson, takarítson.
1: Ez senki nem küzd ezzel a gondolattal. Tehát én például baromi, nem tudom, Gyuri, te, vagy benned valami, meg egy picit úgy lennék kertész is, meg szerelő. Nem.
2: Hogy végre elég legyen.
4: De a csajok elvárás.
3: De mi várjuk el, nem ti. Tehát tényleg eszetekbe se jut. Azért tartunk itt.
1: Gyerekek. Hola.
2: Elment a hang.
1: Halló.
2: Törve előtti mindjárt.
1: Halló. Okay. Jó, most jó, megvan. Oké. Szóval, hogy azt akartam kérdezni, hogy valamiféle kompromisszumra hajlandóak vagytok? Tehát például te, Évi. Uh-huh. Te? Hát látom, te tele vagy, tehát a kompromisszumban élsz.
4: Hát pont azt akartam mondani, hogy én igazából nagy mestere vagyok ennek.
1: Évi, te?
3: Hát, hogyha fejlődnétek,
1: nem akkor... akarok fejlődni, nem érted? Kompromisszumra hajlandó vagy-e?
2: Az a kompromisszumot, hogy fejlődj?
1: Hogy én fejlődjek.
2: Szuper.
1: Érted a szót?
3: Értem a kompromisszumot. De nekem nagyon sok mindenről kellene lemondanom. A kompromisszumért.
1: Tudnál-e úgy élni, mint Anett? Tehát, aki lemondott már a stílusról, a finomságról és a nyers fizikai erőről.
4: És a fővárosról. Azért azt sem.
1: Tudnál-e úgy élni?
3: Nem, dehogy is. Hát én biztos, hogy nem pakolnék a kocsimba, hogyha lenne egy pasim. Hát én összepakolok és pakolj be. Tehát én beteszem a bőrönbe a ruháidat, de vidd ki te. Tehát én azért egy férfit használnám a férfi erejét, mert egy férfi attól vonzó, hogy van férfi ereje. Nem csak
2: Ez 2026-ban ez a nősovinizmus, ez ilyen megengedett dolog
1: amúgy? Ez be fogják tiltani. Nagyon remélem.
4: Nekem az Évi a példaképem, és én szeretnék tőle tanulni.
1: Évi a példaképet?
4: Igen.
1: Sok sikert ezen az úton. Ott.
2: El ne kezdje nekem te is szteroidozni, mert nagyon kileszek.
3: De lassan, mert tényleg szteroidoznom kell, hogy mindent én csináljak.
1: Na jól van, hát lányok, ez tanulságos volt. Gyuri, te hogy érzed most magad?
2: Hát én teljesen döbbenet.
1: Én is azt hittem, hogy olyan vagyok, mint Jake Bon Jovi, hogy aranyos, helyes, jóképű, intellektuális társ, hogy tudom én, és ehhez képest fát kéne vágni, meg nem tudom tehenet emelni.
2: És döbbenet az...
4: Mondjuk azt megnézném.
2: Azt tetszene nekik.
1: Igen, hát azt tetszene nekik.
2: És hogy nekünk férfiaknak ezek szerint le kell mondanunk a feltétel nélküli szeretetről, ami egyébként meg mindenkinek járna az életben, nem?
1: Rég nem.
4: Gyuri, azért neked is vannak tehát kívánságaid egy nővel kapcsolatban.
2: Kívánságok, hát azért ugyanezt az más, mint az elvárás.
4: Nekünk is. De te érted, azért ez egy kívánság, egy remény, hogy ez változik, és nem egy elvárás.
1: Ez milyen érdekes. Itt van ez a sztárpár, és ugye rajtuk, nem tudom, köszörülve a nyelvüket, az internet népe, a Z-generáció gyakorlatilag váltott férfi gyűlölőbe. Itt van két nő, aki nem azt mondja, hogy nem ilyenek a nők, meg nem így érzünk mi, hanem hogy folyamatosan egy negyed órája azt halljátok, hogy ez így van jól.
2: Igen.
4: De így lenne jó.
3: De figyelj, a férfinek gondoskodni kell rólunk, és biztonságot kell nyújtania, de hogyha se ezt erre...
1: Hol olvastad?
4: A minden női magazinban ez.
1: Na, ezt mondom, a Kozmopolitan gyermekei vagytok, vagy annak a gyengébb kiadása a kiskegyed. Hát ebből raktátok össze az életeteket? Ez a filozófiátok, igen, a kiskegyed? Éljetek a mentén.
3: Igen, abban olvastam.
1: Rakott brokkolit is csinál, ott van a 67. oldala.
3: Azt is kipróbáltam már egyetlen.
1: Na most komolyan mondjad,
3: mit akartam. Vágyunk erre. Hogy erőt demonstráljatok, hogy példaképként ilyen
1: Nem érted? Nincs ilyen. Tehát vannak kőművesek, érted?
3: De nem kőművesre vágyom.
1: Favágók is vannak, érted? De az nem, meg, nem kapod meg azt.
2: El kell dönteni, mit szeretnél. Ha taxisofőrt szeretnél, favágót, értelmiségét, ilyenek, nincsen bolygókapitánya. Bocs, hogy ezt tőlünk kell megtudnod. Nincs. Nincs mindegyik egybe gyúrva.
1: Na, sok szerencsét, Risto Véva.
3: Köszönöm.
0: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
5: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
8: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
11: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
12: A patikából jövök, az új Cicatridina Plus hüvelykópot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
13: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
14: A Cicatridina Plus nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
13: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
17: Igen.
16: És ez?
17: Igen.
18: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
19: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
22: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
21: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
24: Itt a Gyorlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
25: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi autó márka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a épiautó.hu oldalon.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
17: 42 fok ma és holnap, most kell igazán spórolni az energiával, már több száz szabadtéri tűz pusztított az országban, jön a polder invázió.
26: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdődött a kritikus 48 óra az extrém hőség elleni küzdelemben, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról beszélt, hogy 40-42 fokos hőség lesz, és nőni fog az energiafelhasználás ma és holnap. Ismételten arra kért mindenki, takarékoskodjon az árammal, főként délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő arról is beszélt, hogy a pénteki hidegfronttal 5-6 milliméternyi csapadékot várnak. Ez a hazai súlyos asszályhelyzeten bizonyosan nem segít, de a Duna ausztriai vízgyűjtőjén jelentősebb eső hullhat, ami rendkívül fontos lenne a folyó vízszintjének emelkedése miatt. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Berobban a parlagfűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
27: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
17: Lényegesen rosszabbul olvasnak és számolnak azok a diákok, akik 14 éves koruk előtt sokat lógtak a közösségi oldalakon. Ezzel a lesújtó eredménnyel zárult a Brescia-i Tudományegyetem felmérése. Több mint 5000 7 és 16 év közötti olaszországi diák vett részt a vizsgálatban. Az összefoglaló szerint egyértelműen kiderült, annál jobban teljesítenek a fiatalok, minél később kezdik el használni a közösségi médiát. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek, 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget, nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot, azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Élénkül a forgalom az M3-as budapesti bevezetőjén, az M1-esen Tatabánya és a főváros között, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre és Budakalász között, a 31-esen Mendén és Maglódon, valamint az 51-es úton is a főváros irányába. Az M5-ösön átépítik a Kecskemét észak csomópontot, csak a Budapest felé vezető felhajtó járható, a lehajtót lezárták. Röszke felé a le és a felhajtó sem
26: autózható. A 10-es úton Pilis Csabán a 26-os kilométernél kábelt fektetnek, útszűkület mellett dolgoznak, jelezte az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok. Néhányan csak úgy ismertek, hogy Szakál. A többiek még mindig Szabin vannak, de én nem hagytalak magatokra titeket. Hozom a kedvenc best of-jaimat.
2: Az előző téma az nagyon felkavarta a hallgatókat. Itt azt mondja, hogy bizony szörnyű, hogy a pornép is meg szeretné nézni, amit egyébként csak a bocskorféle gazdagoknak lehetne. A csemői. Az a baj, hogy pontosan. Tehát, hogy miután, de tényleg miután mindenkinek olcsóvá tették az utazást, mindenki eljut mindenhova. És ezáltal egy olyan keveredés van, és olyan színvonal süllyedés van, hogy bizony jobb volt a 80-as években, vagy a 70-es években, amikor valaki tényleg a pénztárcájának megfelelően tudott elmenni nyaralni. Nem volt ő kevésbé boldog, semmi nem volt, csak nem volt ez az őrület. Te mondtad, hogy volt az a Nyugat-Magyarországon az a nagyon-nagyon híres ötcsillagos szálloda, ugye?
3: Így van, és akkor bevezették a szép kártyát, ugye? Igen. És akkor volt az, hogy lehetett szállásra és étkezésre használni. És ott például abban a szállodában, az étteremben, svédasztalban libamájat adtak, tehát ilyen nagyon minőségi volt, rákokat, meg ilyenek. És amikor bejött ez a szép kártya,
2: és megjött az a tömeg, megjött a tömegturista.
3: Így jön, és egy év múlva már nem volt libamáj.
2: És mindent letaroltak. És akkor már nem érzi magát a gazdag sem jól, mert miatt, mások miatt, a tömeg miatt rontják le a színvonalat.
3: Nem tehet mást.
2: Így van. Na jó, sziasztok, koncertekre elmennek telefonokkal videózni, akkor hol marad az élmény? Na ez a másik, ami elmegy a koncert, igen, így van.
4: Ugyanaz.
2: Balatoni szállás árából kijön egy külföldi tengerparti nyaralás, és még világot is látok. Hát olyannyira barátaim, hogy most egy barátom most jött haza Törökországból, képzeljétek el, egy hétig voltak, figyelj, all inclusive, a párjával, repülővel, mindene 330 000 forintért ketten.
4: Ne.
2: De.
4: Egy és hétig. Még csak nem is per fő.
3: Igen,
2: nem, ketten.
3: Ketten.
2: Háromszor rákérdeztem, mondom, ketten voltatok
4: ebben. Hihetetlen.
3: 330 000 forintért a Balatonon hány napot töltesz el all inclusive-ban?
2: Hát én felett.
4: Nem vagy all inclusive-ban. Félpanzióban per fő sem hiszem, hogy 5 napnál többet egyébként.
3: Hát de 5 napot se tudsz eltölteni. Ne. Tehát azért mondom.
2: De nekem azért ilyen drága, mert én izével. Mit tudom, berúgok, és azt mondom, táncolj kapitány, és nyomom tele a fürdőgatyáját. A hajón.
3: Na, így lehet.
2: Így mulat egy magyar. Broli. Táncolj kapitány.
4: Hát így elrepül a 330 000.
2: Nagyon gyorsan, Gyuri, nagyon gyorsan. Na jó, gyerekek. Beszéljünk komoly dolgokról. Szóval a babona, nem annyira komoly persze, de azért mégis csak a babonáról beszélni, mindig megpróbálunk, és aztán mindenki úgy érzi, picit feszélyezve van, picit ciki erről, hogy kinyé, nem? Hogy azt érzi, hogy mások hülyének nézik egy picit, nem?
4: Persze, ezek azok az intim dolgok, igen, amik a milyen kis bugyutasságaink, és nem akarjuk, hogy a világ meglássa, mert tényleg hülyének néznek.
2: Így van. Ugyanakkor ragaszkodunk hozzá, főleg olyan helyzetekben, amikor reméljük, hogy szerencsénk lesz, biztos te is, amikor elmentél úszni, akkor megcsókoltad a flip-flopodat, nem? Kétszer, vagy háromszor, hogy jó időt ússzál. Nem volt ilyen? Ilyen titokban, hogy a kamerák ne lássák.
3: Nem volt flip-flopom, de hát nem.
2: És leveted a flip-flopodat, vagy a lábadat oda tudtad még húzni a szádhoz?
3: Akkor régen még a lábujjamat tudtam kapni.
4: Egyből világszár lettél volna, az Eurosport egy ilyen vágóképet rá tud vinni.
3: Igen, az volt a babonám.
2: Na mindegy is, szóval, ti hogy vagytok babonával?
5: Nekem van néhány.
2: De még nem mondod el.
5: Még nem.
2: Még nem. Gyuri, te is?
4: Van bőven. És ilyenkor egyszerűen nem tudom nem csinálni. Tehát nem tudom, hogy hogy vagytok vele, ha akarnám, se tudnám. Mert egyszerűen utána nem vagyok nyugodt.
5: Igen.
4: Vagy kihagytam.
5: Persze, mert azt érzed, hogy szerencsétlenséget hoz, hogy nem követted a babona által megírtakat.
2: Erre valók egyébként. És most nem azokról a babonákról beszélünk, amiket a hagyomány, a tradíciók, a nem tudom, történelem akár, vagy valami idézett elő, hanem mindenkinek vannak ilyen saját magának kialakított babonái is. Én neked a flip-flopos.
3: Igen, nem, inkább legyen a lábúj nyalogatás, jól sokkal jobb volt. Még azt
2: de amikor még úszodában úsztál, akkor hogy mentél ki? Nem volt flip-flopod? Hogy mentél ki, sétáltál ki az öltözőből?
3: Hát normális papucs, nem használtunk flip-flopot.
2: Az normális papucs?
3: Hát a papucs, nem flip-flop papucs.
4: Ez a retro papucs, ez a régi strand papucs?
3: Igen, aha. De ez a flip-flop az nem sport papucs, abban nem tudok zoknit venni.
5: Mert zoknit is húztatok?
2: De zokniba mentél ki a rajtkőhöz?
3: Hát igen, miért? Mert melegen kellett tartani a

0: megnézzük és elmondjuk a sajátjainkat, jó?
1: Nézzük.
0: Itt van Victoria Beckham. Az ember azt gondolná, hogy minek neki babona? Hát ennyire szerencsés nő nincs még egy a világon, nem?
1: És lehet, hogy ezért, mert vannak babonái amúgy.
0: De? Ja, hogy ezért a legszerencsésebb nő vannak babonái?
1: Könnyen lehet.
2: Betartja.
0: A világ egyik legjobb pasiát kifogta magának. Tényleg gyönyörű gyermekeket szült, iszonyat sikeres karriert futott be divattervezőként, már miután popstár volt. Tényleg, ő biztos, hogy nem szopogatja a lábujját és nem csókolgatja a flip-flopját. Hát ez az Isten a tenyerén hordozza Viktóriát, nem? Te is szeretnél Viktória lenni.
2: Szeretnék, csak többet mosolyognék, mint ő. Ebben az ilyen élethelyzetben, amiben ő bekerült, én azért boldogabb lennék.
1: Én is szeretnék Viktória lenni.
0: Én is.
1: Az életem.
2: Én jól állna nektek.
0: Je suis Viktória. Vagy hogy volt ez?
2: Valahogy így.
0: Na jó, szóval képzeljétek el, hogy úgy gondolja, hogy bizonyos kövek hatással lehetnek az érzelmi, fizikai vagy lelki jólétére, és ezért ő mindig tart magánál ilyen spirituális kristályokból meg kövekből egy pár darabot.
3: De jó.
2: Van ilyen.
0: Hát sok sikert a vámon, amikor
1: azon a spirituális zsákot cipeled a hátadon, ami neked kell a szerencséhez.
3: Jó, de szerintem ez tök jó dolog. Nekem van egy hegyi kristálykarkötöm.
0: Hát látom, hogy nincs.
3: De azért nem.
0: Van egy fogja a csuklóját is.
1: Van-e olyan karkötőd, és rajtad kívül más is lát, olyan van?
0: Ja, ez a láthatatlan karkötő, de ezt is meg szokta puszilni.
3: Drága Krisztály.
1: Nézd, nekem van egy vastag aranynyakláncom, nézd csak. Ez is szerencsét volt.
0: Na, de ezek a kövekkel nekem van, hát van egy munkatársunk, és most nem mondom el ki az, nincs is jelenleg itt, aki már régóta együtt dolgozik, és ő ilyen köveket hord a zsebében.
1: Komolyan.
0: És ő ezeknek a köveknek energiát, tehát energiát tud beléjük, vagy hogy mondják.
2: Nem, energiát adnak neki, nem?
0: Nem ezt akartam
1: mondani. Ő adja a köveknek az energiát?
0: Nem, tehát ő úgy tudja, hogy energia van a kövekben, és ezért, és mindig ott hordja a zsebében, és morzsolgatja.
1: Ágyéknál tartja akkor ezeket.
0: Ágyéknál tartja, igen, és néha benyúl, és ízé is elkezdődött görgetni a köveket, majd kiveszi a kezét. És néha akart adni a kövéből, és nem kérek, fúj. Nem, esküszöm, hogy nem hazudok. Tehát, hogy nem hazudok.
1: Elhiszem. De biztos, hogy van kő, nem valami alibi volt, hogy benyúlt a gatyába, és akkor ott tízi pörgetett?
0: Volt kő, mutatta, elővette.
1: Aha, jó.
0: Több színű volt.
2: Esküszöm. Én most rettegek, hogy ki lesz velem szemben.
0: De várjál, hát azért mi is hordjuk most ezeket a nagyon divatos ilyen bogyós karkötőket, ugye? Igen. A miénk látszik is, nem csak...
2: Ti elhoztátok.
0: Mindenki látható. Szóval ezek is, ugye, amikor veszed őket, akkor ugye rájuk van írva, hogy milyen kövekből vannak, és ez mire jó, hogy ez különböző energiát ad.
2: Igen, de ezt itt direkt úgy vettétek, hogy... Ja,
0: nem, ezt a lányomtól kaptam, ezt a fejestől.
2: És akkor ez nem is tudtad, hogy ennek milyen hatása van?
0: Nem.
2: Mert ugye ott vannak benne ezek a kis cetlik, és leírják, igen, hogy miből készül, és
1: mire jó. Valamit tudtam, amit például kettőt Benidormban vettem a vicces shopban, a bocsival még spiccesen, mert tetszett a színe.
0: Spiccesen a vicces shopban, igen.
1: Ott nem tudtam, hogy milyen. Aztán
0: ott színre mentél,
1: igen. Ez a kettő így tetszett így kombinációban. A harmadikat már úgy vettem, hogy volt benne kis cetli, és akkor az már azért, mert hogy valami üzenetet tartogatott.
0: Mert nekem itt ugye lávakövesek vannak többnyire. A lávakő, utána néztünk, erő és stressz kezelésre ajánlott.
2: Neked minek erő?
0: Hogy minek erő?
2: Hát így is erős vagy.
0: Hát nem ezért hordom. Mert tetszik.
1: Nézd meg, milyen lenne, ha levenni akar.
0: De ez tigris szem.
2: Igen, és az mire jó?
0: Nem, mire jó a tigris szem?
1: Önbizalom
0: erősítő.
2: Az is
0: minek nekem, ugye?
2: De igen, tehát hogy csak olyanokat vettél magadra, ami van.
3: De lehet, hogy ez meg még jobban megerősít.
1: Hát ebből látszik, hogy működik.
3: Igen, hogy működik a dolog.
0: Erő és önbizalom. Tigris szem és lávakő. Igen, na, nekem ez a babonám. Fekete ónix erősíti a stabilitást, kitartást, negatív energiák ellen véd. Jáspis, mi az a jáspis?
1: Ez jáspis, ez a karkötőm. Ez, nézd, ez a
0: zöldes, barna vagy
1: szürkés? Szürkés,
0: ez a jáspis.
1: Aha, igen.
0: És a jáspis segít megőrizni a nyugalmat és a belső erőt. Ja, ez vagy te. Te azt egy téged nem lehet kizökkenteni semmiből.
1: Hát ezért a jáspis.
0: Jáspis.
1: Ilyenkor mindig benyelek belőle egy pár golyocskát, és akkor jól vagyok.
0: Jó, de a kérdés az, Gyuri, hogy hiszünk-e benne?
1: Én egyébként igen. De nem.
0: Mivel magyarázod, hogy egy kő van rajtad, az hogy hat rád?
1: Azzal, hogy itt van a közelben,
0: energia van benne.
1: Érintkezik.

0: játszik velem, és akkor nyilván az az energia... Az
1: de milyen
0: az...
1: energia? Miért van egy kőben energia? Tudod, miért van energia a plutóniumban?
0: Azt hittem, hogy...
1: Abban van energia.
0: Kerestem azt is a spirituális boltban, de...
2: De nem volt.
0: Elnézést, plutónium karkötőt tartanak már?
1: De miért van volt energia? Ez egy halott kő.
0: Hát erről szól a spiritualitás.
1: Egyetlen egy energia van benne, hogy minden testnek van gravitációja.
0: Meg összetétele. Hát képzeld el, hát ezek hatnak ugyanúgy, mint a só is hat, a sókristály is hat.
2: Igen, ezek minden. Több ezer évesek.
0: Bizony.
1: Jó. Oké. Okay. Akkor neked van, Évi, bármi, amiből nyered a spirituális erődet?
2: Magamból. Most gondolkodtam.
1: Te vagy a saját magad égköve.
2: Egyébként epekövem lehet lassan lesz, de... akkor azt mondom, hogy spirituális.
0: Jó nem. Házi kolbászat, a spirituális
2: igen,
0: vezető.
2: Igen, kezded el, hogy én egyébként nem hiszek ilyen külső tényezőkben.
1: Ja, te nem.
2: Tehát egyáltalán, tehát, hogy ilyen tigris szem, vagy bármi, meg van ez a, nem tudom, ez a valamilyen kék szem, tudjátok, ilyen görög, meg török helyeken lehet, és akkor az ilyen harmadik
1: az Allah szeme, igen.
2: Igen, igen. Abba se hiszek, mert ezek csak ilyen külső tényezők, amik megerősítik.
1: Azok szimbólumok inkább. Jó, de babona, vagy vallás, már ezek keverednek.
0: Nem hittél benne, hogy Allah szeme lát? Hát azt én sem mondjuk. Tehát, hogy ez tényleg...
1: Miért nem?
0: Hát mert ez csak egy dísz, nem? Tehát, hogy ez egy vallási motívum.
1: Az egy vallási motívum. Miért a feszületben hiszel?
0: Hát milyen szempontból?
1: Hogy ott van,
0: látom, hiszek. Abban hiszek.
1: Nem, hogy például Drakulát távol tudod tartani, hogy megmutatod neki a feszületet.
0: Hát az lenne az első, amit felkapnék, hogyha jönne. Tehát, hogy ha így nézzük, igen, hiszek.
1: Ahogy nem tudom, mire jó.
0: Tényleg nem tudom, mire jó. Nem Drakula.
1: Amúgy mire jó? Na, mire? Jó, van még gyerekek, hát gyerekek, még egy csomó színészünk van. Itt van Emma Roberts, ő Eric Roberts lánya, Julia Roberts a nagynénye, csak hogy itt tudjátok, színésző, gyönyörű szép. És ő például soha nem sétál át létra alatt, még akkor sem, hogyha két lábon áll, és akkor sem, hogyha falnak van támasztva, mert a létra háromszöget formáz, amely a kereszténységben a Szent Háromság jelképe, és akkor ezt megtörné, ha átsétálna alatta.
0: De érdekes.
3: Én ebben abszolút hiszek. Abszolút.
1: Miért? Gyerekek, én nem, én hiszek, vagy nem hiszek, eszembe nem jutna egy létre alatt átmenni.
0: Szimplán életveszélyben érezném magam.
1: Hogyha egy falnak neki van támasztva, tegyük fel, itt a Szép Művészeti Múzeumnak neki van támasztva egy létre. És ott van hagyva, nincs rajta festőfön. Te átmennél alatta? Én nem? Miért?
3: Mert hogyha úgy van a létra támasztva, hogy a másik oldalon meg sövény van, és csak úgy tudsz átmenni a járdán.
1: Akkor átmennék alatta.
3: Én akkor sem megyek át.
1: Miért?
3: Mert ez borzasztó nagy szerencsétlenséget
0: hoz. Jó, tegyük fel, oda van támasztva a létre, a másik oldalon sövény van, és utána folyik a Duna, sehol máshol nem tudsz, akkor se bújnál át alatta?
3: Nem. Hanem akkor tudjátok, mit csinálni.
1: És a Csabi foldokolna a Dunában?
3: Hát sajnos...
1: Nem mész át, értem, jó.
2: Jó lesz ez a biciklitúra.
1: Jó ez a babona. Na, nektek van ilyen?
3: Igen, nekem van ehhez kapcsolódóan, amikor előttem megy egy pár, és kézen fogva mennek, és mondjuk nem tudom kikerülni őket.
1: Megköpdösöd a kezüket?
3: Nem, hanem akkor szólok igen, hogy ereszték el a kezüket, mert különben nem fogok átmenni mellettük, és akkor álljon közelebb.
1: De ez babona, vagy ez egyszerre nem férsz el?
3: Ez szerencsétlenséget hoz. Képzeljétek el a babona szerint. És gyerekkorom óta tudom.
1: Ha ki kell kerülni egy kézen fogott párt.
3: Ha ki kell kerülnöd, mindenféleképpen keresztül nem mehetsz, tehát, hogy fogják egymás kezét.
0: Hát persze, nem tépem szét a kezüket.
1: Én még soha nem csináltam, hogy ez jött egy pár szembe kézen fogva, és azt mondta, na engedjék el egymás kezet, én most itt átmegyek.
3: De van ilyen.
2: Székutasi babona.
3: Van ilyen, amikor nagy tömegben mész, és akkor engedjetek már.
0: Engedjetek előre.
3: Igen. Ez szigetel igen. Meg össze-vissza. Aha. Én akkor sem kikerülöm őket, hát mert az is szerencsétlenség.
0: Akkor viszont mi is babonások vagyunk, én is kikerülöm a kézen fogó párokat.
1: Én is. Na jó. Van-e bárkinek neked olyan, hogy átmenni valami alatt? Mit tudom én? Hajós Alfred úszodában volt az ugrótorony, a 15-ös ott, mint átmész alatta? Tehát, hogy van minden gond nélkül?
2: Bármikor átmegyek, ja. Bármi alatt.
0: Nekem egy sorompó fölött nem vagy alatt nem megyek át. Tehát attól parázom. Nyitva van.
1: Hát külön. Láttam az összes ilyen balesetet.
0: Ugye, hogy ez para nyitva van, és mindig az az érzés.
1: Ki az a hülye, aki átmegy egy sorompó alatt?
0: Nem tudom.
1: De akkor nem vagy kivétel, ez nem babona, Gyuri, hanem egyszerűen...
0: Félek.
2: De egyébként
1: mivel? Tehát mivel nincs autót, hogy?
0: Még gyalog is szokott lenni, hogy mit tudom, hogy le kell menni egy mélygarázsba, vagy bármi, vagy be kell menni, tudod, valahol, ahol egy, mit tudom, egy sorompóval.
1: Gyalog, le kell menned egy mélygarázsba? Mesélj már erről.
0: Hát ha úgy alakul,
1: de
0: nem
1: miért?
0: Tudom.
1: Néha. Autót lopni, vagy mi? Hát miért kell neked Háder Györgynek, miért kell lemenni a mélygarázsba?
0: Lehet, hogy arra van a tárolóm, nem tudom, érted, tud lenni ilyesmi.
1: Ott van egy sorompó.
0: ez van egy sorompó, és akkor ez a nyitva van a sorompó, és akkor mindig az van bennem, hogy tuti, akkor fog ez lecsukodni, mikor alatta vagyok. És én nem merek.
1: És ez hol volt? A Gárdi vasútállomás? Hol volt ilyen élményed?
0: Hát volt például más társasházban is, ahol már laktam, ilyesmi, és akkor...
1: Szóval ott a sorompó, és nem mentél át?
0: Nem. Én sosem megyek át a nyitott sorompó alatt. Kikerülöm az egészet, úgy, hogyha lecsukódik, akkor se legyen gáz.
1: Babonából?
0: Teljesen babona.
1: Oké. Jó, itt van Jennifer Aniston. Ő retteg a repüléstől, viszont ugye nagyon sokat kell repülni, nyilvánvalóan, és van egy rituália, hogy jobb lábával lép fel a repülőre, és ez megnyugtatja akkor. Hát, repülés mindenkinek stressz?
2: Én nem szeretem, gyűlölöm. Igen. Én nekem bármilyen lábbal lépek fel, ugyanúgy izgulok és félek.
1: Én nekem annyi van, hogy én mindig megérintem a repülő oldalát, amikor beszállok, de ezt más is csinálja. Ezt
0: azért simogattad, mikor mentünk Marokkóba?
1: Igen, azért simogattad túlságosan? Ja, hát, nő lenne?
0: Darabig, azért simogattad, paskolgattad, néztünk a lacikával, hogy oké.
3: Puszilgattad is.
1: Így van, megpuszíltam a repülőt. De azért mondom ezt, mert én ugye repültem saját magam hosszú évekig, és valahogy ez igen, tehát ez egy ilyen jó leső érzés. Inkább ezt mondom, nem azt mondom, hogy lezuhanunk, ha nem simogatom meg. Volt már olyan, Gyuri, hogy repültél velem, és nem simogattam meg a repülőt.
0: A franc legyen meg, miért kockáztatsz? Miért akkor rizikózol?
2: Bizakodó volt, hogy ott
1: miért akkor rizikózol? Na, Kim Kardashian, képzeljétek el, az a szokása, hogyha egy mentő autó szirénáját hallja, akkor megsimogatja a haját, és imádkozik azért, akihez megy a mentő.
0: Ez nagyon helyes.
2: De miért gyerekek? A haját?
1: Hát nem tudom, lehet, hogy muszlim vagy, én nem tudom.
0: Hát az van kéznél a haja.
3: De a mentőautó mindannyiunkból kihoz egy ilyet, hogy kívánod, hogy jó legyen, vagy jobban legyen az az ember, aki utazik benne.
0: Szerintem ez igaz, nekem is így van, hogy ha látok egy mentőt, mindig az, hogy amerre megy, hogy az legyen rendben, akihez megy.
1: Tehát van egy ilyen gondolat.
0: Igen, mindig. Aha.
3: Én ki is szoktam hangosan mondani a kocsiban ülök, hogy édes Istenem, add, hogy túlélje. De tényleg, most ne nevessetek.
1: Nem.
0: Nézd, nem nevetünk.
2: Nem lehet? Nekem ez nagyon fontos.
1: De ez jó, figyelj, ez emberi, hát ez baromi emberi.
2: Nálunk egyébként kezétek el, amikor gyerekek voltunk, akkor ugye a mentőautónál mindig attól féltünk, hogy ne a mi családunkhoz menjünk. Aha. És akkor azt mondta az édesanyám, de ez egyébként egy ilyen helyi szokás volt, vagy legalábbis azt mondják, hogy babona, hogyha veszel egy nagy levegőt, addig, míg a mentő hangját hallod, akkor Jézusa. Megóvod a családodat.
1: De így lettél úszó. Hát ezt nem lehet kibírni, amíg hallod. Azt a mindenit.
0: Ülsz a kocsiban, és ilyen 3-4 perceket visszatartod, így a lélegzeted?
2: Hát jó, nyilván, mikor már halkul, meg nem bírom. Régen...
0: Kezd elsötétülni a kép.
2: Régen azért
3: érted, jön a mentő.
2: Nem, de tényleg, ez te megóvod egyébként magadat. Igen. És a családodat.
3: Szerintem ez nagyon szép, Évi.
0: Csak biztos sokan át fogják venni, akik hallják ezt.
1: Na jó, Ben Stiller, ő nagyon nagy New York Knicks szurkoló. Ők lettek most a bajnokok, nem a Knicks.
2: Nem tudom, nem.
1: A feleségével az a közös rituáléjuk Ben Stillernek, hogyha veszít a csapat, akkor a meccsen viselt ruháikat elégetik azért, hogy maguk mögött hagyják a szerencsétlenséget.
0: Ez nagyon kemény.
1: Ez milyen? Most nyilván ez kell egy kandalló, vagy egy tűzrakó hely.
0: Hát én egy ilyen olajos hordóban képzeltem őket az udvaron.
2: Tehát ez milyen dű és harag, nem?
0: Igen.
1: Ne, ez babona, ez miért dű és harag?
2: Hát mert, hogy nem, tehát ő igazából...
1: Szerencsétlenséget hozott a ruhájuk.
2: Így van, és ők arra fogják.
1: Igen.
2: Na jó, de akkor nem megyek drága ruhába.
3: Igen.
1: A Gyurit kérdeztem, ilyen, hogy a párod nagy kosárlabda rajongó lenne.
0: A legolcsóbb strandos pólómat venném fel ilyen rizikó helyzetekben, ne viccelj.
2: Tényleg.
0: De nem olyan, mint a valami filmjében ragadt volna a csávot? Tehát ott vannak ilyen szerepei, ilyen bolond szerepei. Hát felgyűjtő, hazamennek, levetköznek pucére, és meggyújtják a ruhájukat.
1: Igen, ezt képzeld el, hazamennek végre a stadionból, valahogy hazaérnek, minden bemennek talán a New York-i, nem tudom, Greenwich Village-i lakásukba, és hogy jutott fel? Gyurban nem is tudsz tüzet rakni.
2: Hát nem, hát. Tehát, és nem gondolom, hogy a felhőkarcolókban, vagy ezekben a házakban van kandalló.
0: A Brooklyn kájha. Ott a tetején, háztetején.
1: Nektek van szerencsehozó ruhátok? Bárkinek? Bugyi? Évi?
2: Nincs bugyim. Mármint, hogy van.
1: Oké.
2: Bocsánat, van.
1: De nincs, hogy jobb napod van, amikor az a bizonyos bugyi van rajtad?
2: Nincs. Se babonás, se randi bugyim nincsen. Tehát tudom, hogy ez így van egyébként.
1: De egy ilyen bugyid van?
2: Hát nem.
0: Egy darab
1: bugyid. De nincs szerencse bugyid, meg randi bugyid?
2: Nincsen. Egyfajta van. Nem okozok csalódást sem a randi, sem utána.
0: Igen.
3: Nekem van. Vizsga, vizsgabugyim is volt, amikor vizsgáltam.
1: Azt kimostad már?
3: Hogyne, hát már 20 éve diplomáztam. Igen.
1: És még mindig megvan?
3: Hát, tehát nem, hogy akkor ugyanabban mindig, igen, hogy jó legyen a vizsga.
0: Abban volt el érettségén, diploma,
3: nem,
0: akkor
3: csak
0: minden?
3: Az egyetemen, csak az egyetemen. De ugye nekem van szettem, amikor megyek orvoshoz, és hogy jó eredményeket érjek el, vagy jók legyenek.
1: Van babona szettem,
3: igen. És jut eszembe, szilveszterkor mindig előtte veszek egy piros bugyit, mert az is egy babona, hogy az új évben úgy kell átmenned egy új piros bugyiba, mert az szerencsét hoz neked.
0: Na, tök jó, és utána az tud lenni az évi orvosos bugyit például.
3: Nem, pirosban nem. Nem, azt nem használok orvosos.
1: Te most... Nem, ha nőgyógyász lennél, és eléd feküdne Anett egy piros csipkés bugyiba, akkor te mit hinnél?
0: Azt, hogy ki akar velem kezdeni.
1: Pontosan.
3: Látod, ugye? Ezért nem veszek fel piros bugyit.
2: Na látod, én ezért megyek olyan normális bugyiba.
1: Na van még egy. Heidi Klum, képzeljétek el, ez talán a legdurvább, ő még a 90-es években bevallott egy interjúban, hogy egy kis zacskóban magával hordja a kihullott fogait. Mert az szerinte szerencsét hoz. Tehát a kis tejfogait, amit lehet, hogy a Klum apuka összegyűjtött neki, azt ő még mindig ott hordja magával, mindig vele van.
2: Ez beteg.
0: Nagyon helyes, amikor mondja a pasiának, hogy egy Tom vagy, hogy hívják a pasiát, Tom. Várjál, Tom, mert nem forduljunk vissza, mert ott hagytam a fogaimat.
1: Ezek a kis tejfogak. Egyébként mi lesz a tejfogakkal? Mert ugye a szülők összegyűjtik a tejfogakat.
2: Igen. És pénzét tesszük.
1: De hogy?
2: Hát nekünk a szüleim a kihullott fogainkat mindig pénzét tették.
1: Eladták?
0: Komolyan.
2: Nem, hát hogyha kiesett egy fogunk, akkor vittem anyámnak, és akkor ő adott érte egy ezrest.
1: Ez oké, de ő nem gyűjtötte?
2: De összegyűjtötte valahol, de tesó mindig ellopta, és újra beváltottuk.
0: Csodálkozott anyukát, hogy 40 fogad van.
1: Ez jó.
0: De ez...
2: Igen.
1: Ez nagyon jó. Na erre nem gondoltam, mert én is lévén szülő, ugye összegyűjtöttem a gyermekem fogait, meg vannak, de hát az nem kezdesz azzal semmit.
0: Csodál, nem vitte valami talkshowba, hogy ennyi fogú lány sos, miért nincs a világon.
1: Hát nem, ezzel nincsen baj. Nem, ugye a Boros mesélte, hogy az ő levágott bőrkéjét kiszáradva a nyufáskatójában tartja otthon.
2: Micsoda?
1: Gyerekek, ez zsidó vallásnak egy teljesen normális. Azt hiszem, hogy Sakter vagy Sekter, de nem tudom, valamelyik gitár és valamelyik a bőrke giotinos. A fejes tudná.
0: Fejes tudná, mert valamelyiket árulja.
1: Szóval, hogy
2: otthon
1: tartotta, és mi a vogával elképettünk.
0: Hát ezt elhiszem. Azt mondta, hogy hol tartja meg ilyeneket?
1: Egy nyufás katujában.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
5: Megkezdődött a nyár legkeményebb 48 órája, 2000 léghűtött helyen frissülhetünk fel országszerte, pályán a Fradi, felkészül a Luki és az Eto. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 48 óra lesz a legnehezebb az extrém hőség elleni védekezésben, mondta közösségi oldalán közreadott videójában a miniszterelnök. Magyar Péter az időjárás előrejelzéseket idézve közölte, ma és holnap 40, akár 42 fokos csúcsokra is készülhetünk. A kormányfő szerint számos tényező befolyásolja, le kell lekapcsolni a paksi erőmű utolsó még működő turbináját is a következő órákban. Hangsúlyozta, a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Felhívták a figyelmet arra, hogy a forróság fokozza a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta veszélyét. Ezért igyunk bőségesen és védjük magunkat a naptól. Több mint 2000 léghűtött helyiség várja a felfrissülésre vágyó embereket országszerte, ezeket bárki igénybe veheti, üzente közösségi oldalán a kormány. A lista a katasztrófa védelem honlapján érhető el. Az összesítésben művelődési házak, önkormányzati épületek és idős otthonok mellett boltokat és bevásárló központokat is találni. A Bács-Kiskunvár megyei Ágasegyházától Zaláig, egészen pontosan Zalavárig. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
6: Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a nyálát, ezért így alányulva ezekkel a speciális eszközökkel a kullancs eltávolító csipesz, érdemes eltávolítani a kullancsot.
5: Újabb selejtező kör jön a magyar csapatok számára az európai futballkupákban. Az Európa Liga harmadik fordulójában a Fradi ma este a lengyel Górnik Zabrze ellen lép pályára a Grupamában. A Debrecen a Dán Köbenhavent fogadja holnap, a Győr pedig a Riga otthonában vendégeskedik, ugyancsak csütörtökön a Konferencia Ligában. A visszavágókat a jövő szerdán is csütörtökön rendezik. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Baleset történt az M86-os és a 86-os út összekötő ágán nem messze Csornától, a 149-es kilométernél félpályás korlátozás érvényes. Két autó koccant az M1-esen Budapest felé, közel az M0-ás csomópontjához a 17-es kilométer kőnél, de nincs már torlódás. Élénkül a forgalom az M3-as Budapest felé vezető oldalán, különösen az M0-ástól az M1-esen Tatabánya és a főváros között, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre és Budakalász között, valamint az 51-esen szintén a főváros irányába, figyelmeztetett az Útinform.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Hello, Bokci! Jó reggelt!
2: Boldog jó reggelt mindenkinek! Sziasztok!
1: Ja. Jaj, te hogy bírod a meleget?
2: Én rohadt jól. Utálom, de különösebben nem rohadok meg tőle. Tehát jobban, mint a hideg. Nem tudom, fene tudja. Ez én szervezetem, jó reggel.
1: De minden
2: tudod, én a problémát nem megoldom, hanem együtt élek vele. Tehát így nincs légkondi.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mintha neked nem volna légkondi, te még ezt nem, a régit csinálod, ez a ventilátoros, mi?
2: Igen. Jó kis oszlop ventilátoraim vannak, igen.
1: És ott ültök, szeretem. És lobog a hajatok?
2: Hát már a kürek a családból, igen. Ebből én is kimaradtam.
1: De hogy lehet este úgy, főleg este, nem? Amikor alszik az ember, is minden meleg és ízés fetre.
2: Jó, igen. Hát a nulla takaró, összes ablak nyitva, és két ventilátor egymást a fújja, és te középen. Igen, ez körülbelül így néz ki.
1: Nekem egy mobil klímát vegyél.
2: De hát az meg milyen, hogy kivágod az ablakot, nem áld?
1: Egyenlésen is elég, ha kidugod, hogy begyömöszöröd picit függönnyel, meg minden.
2: Tudom, neked olyan volt annak idején, de...
1: És valamit hűtött, a szobán. Az egy szobát képes, de az akkor tényleg legalább nem szenvedszél.
2: Hát az eleve egy olyan izét a sötét ablakos. Az árnyékoláson műlik, egyébként a külső árnyékoláson arra sokat lehetne segíteni. Csak hát amióta megcsináltak a házon ezt a hőszigetelést, ez télen marha jó egyébként, mert nem megy ki a hő, nyáron viszont nyár őszi elejére fölmelegszik, és azt a hőt nem engedik ki, amit beengedett. Iszonyatos. Tehát olyan, hogy kint már ősszel van ilyen 10 fokok, de a lakásban még mindig 30. Hát igen, rohadt érzés sajnos, hát ilyenkor figyelj, mozogni kell, kimenni, medencézni, stb. Igen, meg van egy jó hideg pincém. Na, ennyi.
1: Szóval ez ott a telkem van, jó, oké.
2: Van igen, hova. Van hova menni, hogyha nagyon nagy a gáz, de nem, ez undorító dolog, szóval ez nem jó, ez megkeseríti az ember életét, nem, mindegy.
1: Na jó, beszéljünk erről, amit itt a Manus is írt magáról, egy picit más persze, de értem, amit mond. Tehát ezek a vizsgahelyzetek, Vokci, ez hogy működik?
2: Mindenkinél ez megvan úgy nagyjából, csak nem egyformán. Ez úgy működik, képzeljétek, ez egy mostani kutatás egyébként, és én sejtettem, hogy valami ilyesmiről van szó, hogy a következő történt. Először nézzük meg a tudományos részét, azt utána vetítsük ki ezt, jó? Kezdjük a hétköznapi dolgokkal?
1: Inkább igen.
2: Jó, akkor mondom, hogy milyen élethelyzetben találkozunk, én is egyébként ezekkel. Például vita az úton vagy az utcán, érted? Az ember mikor hazamegy a vita után, hogy olyan frappáns gondolatok jutnak eszembe, és akkor, amikor konfliktusba keveredek, akkor egyszerűen a primkók engem rutinból megölnek, érted? Ezekkel az állandó ismételgetésekkel, és nem jut eszembe semmi frappáns gondolat, igaz?
1: Igen, hát, ilyenkor durvának kell lenni, de én is azt gondolom, hogy elfogy az érv, akkor ez anyázni kell.
2: Akkor át kell venni a primkó stílusát.
1: Így van, pontosan.
2: Azonnal, igen, és ezt az agy jól csinálja egyébként. Vagy például a verekedésnél, mondjuk én annak idején tanultam ilyesmit, stb. De amikor verekednek az emberek, tehát hogy ezért van, de konfliktus van, akkor össze-vissza csépel mindenkit. Nincs olyan, mint a filmekben, hogy hú, ezt úgy tanultam, hogy ha ez most erre rúg, akkor erre hajlok el, aztán ukán, hogy pörgőforgó, és akkor le a fejét, meg ez semmi. Csépeli, egységnyi idő alatt minél több ütést vagy rúgást bevigyél, ennyi történik. Pedig hát logikusan nem ezt kéne csinálni. Vagy például, ugye emlékszel annak idején az SMS Stream Team olyan frappáns SMS-eket írt, hogy nem igaz.
1: Igen.
2: De aztán, ha életben találkoztál velük, akkor már nem voltak olyan hú, de nagyon izgatott.
1: De ők aranyosak érzés. Voltak, inkább szerények voltak.
2: Igen. Tehát, vagy...
1: De értem, hogy mondani akarsz, tehát, hogy otthon laza helyzetben, SMS-ben kijön az a szellemesség, és amikor igen. A személyes találkozás van, akkor ilyen picit ilyen megtorpanás.
2: Pontosan, így van. Vagy például, amiről te is beszéltél, hogy benyomod azt a nótában a basszus, stb. De ez én is vagyok így itthon, például, amikor valamit gyakorlok, mondom, és ezt most fölveszem. Frankon, tudod, van ilyen izé?
1: Igen.
2: Luperem, csak rányomok pedállal, aztán már veszem is föl, hogy meghallgassam, hogy hosszasra. Nehogy azt itt, hogy ötödszörre tudom csak fölvenni, ha hatodszorra sem, érted? Tehát, hogy mindig valahol eltolom azt, amit már előtte tudtam, pedig hát egyedül vagyok, nincs közönség, semmi, csak az maga, hogy én nekem most ezt, hogy is mondjam, fel kell vennem, reprodukálnom
1: az
2: kell.
1: Az egy plusz stressz helyzet, így van?
2: Így van, így van. Aztán ilyen ugye nyilván a vizsga, de ilyenek történnek például akkor, amikor kihallgatás van a rendőrségen. Állati sok téves információ kerül ugye felszínre, ilyenkor időrendi sorrendek, meg minden, mert izgulnak a tanúk, és ezért a meglévő tudásokat egyszerűen nem tudják reprodukálni. Na, hát körülbelül ennyi így a hétköznapi esetek. És akkor majd megvizsgáljuk, hogy nálatok volt-e valami hasonló, és akkor nézzük meg, hogy mi ennek a háttere, tehát a pszichológia és az agyi háttere. Hát képzeljétek el, úgy működik az agy, ezt több kísérlettel megcsinálták, hogy amikor te stressz helyzetbe kerülsz, akkor az agy az összes tudásodat és emlékedet külön fiókba helyezi. És ezeket a fiókokat nem engedi, hogy egymáshoz érjenek. Vagyis a fiókok megvannak, a tudásod megvan, csak az a háló, ami a tudások közötti összefüggést létrehozná, az szűnik meg.
1: Miért?
2: Tehát,
1: de miért?
2: Pontosan azért, mert ebben a vészhelyzetben, ez egy több ezer éves evolúciós, több tízezer, százer éves evolúciós termék, aminek az a lényege, hogy te a stressz helyzetben csak a körülötted levő dolgokra koncentrálj. Érted? Tehát azt a minimális információt, ami körülötted van, azokat tudjad megoldani. Abban legyél baromi gyors, érted? Ez onnan van, tudod, mikor megjelenik a kardfogú tigris, hogy akkor ugyan te már tudod a kardfogú tigrisről, hogy hogy kell megfőzni, meg hogy kell elejteni, meg hogy kell csapdát csinálni. Ezek ne zavarjanak téged, hanem az jöjjön elő, hogy futás, vagy
1: 20 alapra. Én értem. Jó, ezt értem evolúciósan, de akkor a lényeg az, hogy a stressz helyzet miért alakul ki. Tehát, hogyha például én érettségizem, és húzok egy, mit tudom én, tételt, amit nagyjából tudok, és ott vagyok aztán ugye a vizsgabizottság előtt, akkor ez miért áll elő? Tehát ezt a stressz helyzetet miért fogom fel stressz helyzetnek? Miért nem úgy fogom fel, ezek az idióta tanáraim, akikkel 4 évig együtt dolgoztunk, igen, és most nekik előadom azt, amit úgyis már ezerszer hallottak. Miért nem lazán fogom fel?
2: Azért nem fogod fel lazán, mert ez egy, hogy is mondjam, ez egy megmérettetés. Abban viszont
1: tehát van tétje, van, múlik valami rajta ezért?
2: Pontosan az történik, hogy ezen múlik a tovább, ezen múlik a felvételi, ezen múlik az, hogy bekerülsz-e valami jobb egyetemre, stb. Nem beszélve arról, hogy azért ez nem olyan, mint a hétköznapokban, amikor a tanárral találkozol, ott még megvan a javítás lehetősége, megvan annak a lehetőség, hogy legközelebb jobban tanulsz, jobban felelsz, stb. Ez egyszerre egy baromi nagy megmérettetés, ahol vagy elrontom, vagy sikerül, vagy nem. Tehát itt nem lehetsz annyira biztos te a dolgodban, és ilyenkor egy kicsit megröccen az ember. Tehát sajnos. Érdekes módon azért ezt lehet most már vannak ugye próbaérettségik, vannak ugye próbatesztek, stb. Tehát ezt lehet gyakorolni. Te például ezt nap mint nap gyakorlod, mert te nap mint nap kiállsz az emberek elé, már legalábbis a részén keresztül, az éteren keresztül, és azért te vagy ti azért, meg hát én is, ugye, itt rögtönzünk, érted? Ez, amit csinálunk, ezt gyakorlatilag
1: ugyan hát az agyunk összes polcáról szedegetünk elő dolgokat.
2: Szedegetjük le a dolgokat, és még mondhatnám, hogy komédia del arte, tehát itt most csinálódik maga a műsor, ugye, ellentétben például egy stand-upossal, aki kiáll azt hiszed, milyen laza, hogy mit tudom, hát ez úgy van, meg van írva, mint a rossebb, nem beszélve arról, hogy már 100-szor elmondta 100 közönség előtt, érted? Tehát az például egy teljesen más műfaj.
1: Igen.
2: Én ezért nem nagyon tudok röhögni a stand-uposokon, érted? Mert egyrészt
1: hát érződik.
2: Szedte, másrészt meg érzem rajta azt a rutin, meg azt az erőködést. Hát persze nem vannak olyanok, akik nem ilyenek, meg akiken még tudok röhögni, hál' Istennek. De azért azt, ami a rádióban történik, az eléggé, hogy is mondjam, nem az, hogy esetleges, mert a Comédia del Arte-ban is az van, hogy ugye van egy téma, azt csak azon belül azért improzni kell. Na most, aki ilyeneket csinál, tehát gyakran találkozik ilyen stressz helyzettel, mert ezek mindannyian,
1: ez az megszokja.
2: Meg annyi stressz helyzet. Ilyenkor az embernek körül a kortizol szintje, stb. Akkor azok ebben rutinosak lesznek.
1: Mi a helyzet, hogy... bocs, az Évitől ad kérdezem meg a sportban. Mi a helyzet a versenyben? Tehát, hogy...
3: Hát az stressz helyzet.
1: Az a stressz helyzet. De jobban na, teljesítesz előtte?
3: Hát nagyon nehéz, mert hogyha nem tanulod meg kezelni a stresszt, akkor ugye nem jön ki a csúcs teljesítmény, amire te folyamatosan
1: készíted. De mi a stressz miatt? Elfogy a levegő, vagy miért?
3: Nem,
1: vagy
3: hanem
1: egyszer
3: túl stresszeled magadat, és nem tudom, hogy voltatok-e már olyan állapotban, hogy kimegy az erő belőled. Tehát annyira el tudod izgulni a dolgot, hogy nem jön ki. És ezt nagyon kell tanulni, mert különben edzhetsz te rengeteget, de ott a téthelyzetben, hogyha te nem tudod felmérni, akkor az lehet, hogy egy harmadik, negyedik hely.
2: Ez a forma időzítés egyébként. De azért azt tegyük hozzá, hogy a sportolók szintén ebbe a kategóriába tartoznak, akik rutint, vagy rutinosak lesznek ebben, vagyis ők szintén nincsenek kitéve ezeknek a, hogy is mondjam, agyi blokkolásnak. Tehát a sport erre kiváló alkalom arra, hogy valaki ezeket a helyzeteket jól vegye, és jól vigye. Tehát igaza van az Évának, a sport az sokat tesz ennek érdekében. Gondolj vele, hogy ott azért elég gyakran versenyeken szerepelsz és megmérettetsz, és ott azért virítani kell, produkálni kell, és a legjobbat kell kihoznod magadból. Tehát ott gyakorlatilag te ezt gyakorlod, hogy a legjobb teljesítményt kihozd magadból. Gyakorlatilag úgy működik az agy, egy hülye példát mondva, hogy ott vannak az alkatrészek a fejedben, tehát ott van egy galasnyikov szétszedve az agyadba, de amikor stressz helyzetben vagy, akkor nem tudod összerakni, érted? Tehát és nem tudsz vele lőni, ennyi. De a tudásod az megmarad, az nem vészel, és akkor itt jön az még, hogy hát vannak a tartós stressz helyzetek, amikor ugye valamilyen tragédia, vagy mit tudom, stb. Ilyenkor az történik, hogy az embernek, mintha veszne el a, hogy is mondjam, a tudása, pedig nem veszik el a tudása, csak az a mechanizmus, az a, hogy is mondjam, az agyi projekt, ami összekapcsolja a meglévő ismereteket, ezek tűnnek el, és ezért tűnik az ember egy idő múlva. Ha tartós stressz van, akkor hihén.
1: Miért van erre szükségünk? Tehát, hogy akkor miért nem lehet ezeket a vizsgákat másképp csinálni, akár?
2: Annyira bírom a kérdéseidet, ezek most mind jók tényleg.
1: Köszönöm.
2: Nincs rá szüksége az embernek, sajnos ez egy hozott, magunkkal hozott hülye, ugyanis nem találkozunk kardfúgott igréssel, meg szóval nincsenek ilyen, hogy is mondjam, ilyen vészhelyzetek az ember életében. Ha meg vannak, azok kivéthetetlenek. Tehát, hogyha ugye jön felém egy kamion, akkor ott nem sok mindent tudok csinálni. Tehát igen, erre nincs szüksége az embernek, mégis megvan bennünk, ez egy öröklött dolog, százezredek alatt kiépítettük ezt annak idején, ez megmaradt. Ezt valahogy meg kéne szüntetni. Nem beszélve arról, hogy ma már azért gondolj bele, hogy olyan iszonyatosan nagy információ halmaz van az agyunkban, amit terelgetni kéne élethelyzetekben, hogy tényleg már a világ annyira feldúsult, annyira elmegy mellettünk a rengeteg információ miatt, hogy már nem tudja, az emberi agy ezt már nem nagyon tudja követni, ezért folyamatosan pánikolunk, folyamatosan stresszelünk. És én ezért szeretem egyébként a kütyüket, mert ezek mentesítenek ez alól tulajdonképpen.
1: Hát jó van, Bocika, igen.
2: Nem, hát most arra akartam kitérni, hogy például nektek okozott ez az életben problémát. Nem csak vizsga esetén, például egy párkapcsolatban, nem tudom, egy szexuális együttlét, vagy valami értett, tehát hogy ilyenek is.
1: Hogy pont a performance-kor nem tudtam az agyamból minden tudásomat előrántani?
2: Igen, hogy te ezt tanultad valaha, tudtad, mikor ott van a csecső, tudom, hogy kell csinálni, tudom! Na nem úgy néz ki, kisapám, érted? Szóval ez...
3: Hát,
1: hogy, de, tud lenni ilyen. Hát az, hogy stressz helyzetben most mi van? Ezen
2: rövid.
3: De.
2: Na, szóval... és látod, itt is jön a nő, ugye, hogy mit vár el a férfitől, érted? Mert neki nincs ilyen, tehát rajta nem látszik, hogy
1: nem,
2: ő,
1: hát.
2: Hogy mondjam, nem működnek a dolgok, érted? Ő szemtelenül, hogy el tudja játszani, stb. Mi nem tudjuk ezt
1: eljátszani.
2: Milyen megszégyenítő, amikor azt mondja, jaj, nem, előfordul ez, nem?
3: Igen, baj, hát ilyenkor azt tudjuk mondani, hogy semmi baj.
1: Semmi baj, előfordul ez.
3: Előfordul
1: majd legközelebb.
3: Így van. Honnan tudod ezeket?
2: Tehát inkább most... mondanász, hogy te szerencsétlen hülyelnök.
3: Hát de ha ezt
2: ez
3: mondom...
2: is jobb.
3: De akkor megsértődtök. Hát ha én kimondanám a valós őszinte gondolataimat abban a pillanatban, akkor... akkor
2: Émi, annak... azon még lehet röhögni, vagy én nem is tudom, vagy azt mondom, hogy jó, hát figyelj, mit érted? Tehát néha ez jobb. Hogy is mondjam, ez olyan, mint mikor
1: hát de gyerekkoromban... akkor mondd a nőnek, hogy na, mozgass te a tiédet, mutasd.
2: Ja, na, mit tudsz, tessék.
1: Csinálj, tudsz kanyart csinálni bele, vagy fölfelé, lefelé?
2: Ja, spriccelj, vagy mit?
1: Jézusom, maga!
2: Mi van? Mondtam valamit? Nem értem.
1: Igen, ezt kikérem magamnak.
2: Mit?
1: Semmit, Voga, remélem, hogy rosszul hallottam. Semmi, nem ismételjük meg.
2: Jaj, értem, nem arra gondoltam, jaj, de buta vagy, Isten, te olyan direkt beveszel mindent, Istenem.
1: Kénytelen vagyok.
2: Jó, tényleg ez úgy hangzott, bocs, ne haragj. Elnézést.
1: Na.
2: Itt abba is hagynám.
1: Jó, vége, szia, Bokci, puszi, csőkutya, hello.
2: Bocsi.
1: Hello. Tényleg másra gondolhatod.
4: Lehet. Majd ezt úgyis nekem elmeséli adáson
1: kívül. Na, itt még mindig a Robi, aki a kutyás lengyeleket beengedje, azt mondja, hogy köszönöm az ötletet, eszembe se jutott, mert nem állatbarát a szálláshelye, mégis kategóriába felveszem a felárat, hát ha elrettentő lesz a tarifa. Őket most beengedem. Ne aludjanak az autóban négyen a kutyával, szép napot, Robi. Valaki más üzeni, hogy rárakja a kutya a heréjét a kanapéra, és utána tegyem oda a fejem. Hát ez egy, nézd, egy Airbnb-ben épp úgy, mint egy szállodában előfordulhat, de az is lehet, hogy nem a kutya rakja oda, hanem a apa, és akkor is oda rakod a fejed. Tehát, hogy
4: ezt nem tudod kivédeni.
0: Magyar egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
5: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
0: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípővizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
13: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
14: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
15: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
16: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
19: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogató rendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
18: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Plus-t?
21: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Plus-t mondtál?
20: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a epiauto.hu oldalon.
23: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
24: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
25: Péntekig marad a home office az állami szférában. Gyermekházi állat a lezárt kocsiban hívja azonnal a 112-t. Sáskák pusztítják az Alföldet. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az extrém hőség miatt péntekig marad a home office, vagyis az otthoni munkavégzés az állami gazgatásban és az állami cégeknél ott, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kérte a magánszektort, hogy kövessék ezt a példát. Az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 megawattnyi fogyasztás csökkentésére, átütemezésére. A kormány fő hangsúlyozta, még mindig nem csatlakozott mindenki. Amennyiben az ellátásbiztonság ezt megköveteli, kötelező korlátozást vagy akár lekapcsolást is elrendelhetnek. Senkit ne hagyjunk a hőségben, a parkolóautóban. Az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t. Hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
26: Kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél. Kopogásra sem reagál. Jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
25: Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, például az anyagfelhasználást és a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, itthon csak is szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett működhetnek az akkumulátorgyárak. A sáska veszély miatt úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a NEBIH. A szélsőségesen meleg és száraz idővel indokolták a lépést. Évről évre egyre nagyobb pusztítást végeznek a kertészeti és a szántóföldi növényállományban a marokkói, az olasz és a vándorsáskák. Elsősorban Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben kell védekezni ellenük. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Félpályás korlátozásra készüljenek az M86-os és a 86-os út összekötő ágán. Csorna közelében baleset történt a 149-es kilométernél. Egy kis busz szalagkorlátnak ütközött a 8-ason Veszprém közelében. A 44-es kilométernél Székesfehérvár felé egy sáv szabad. A 11-esen Szentendrén burkolat felújítás miatt számítsanak útszűkületre a 18-as, aztán a 22-es kilométernél. Aszfaltoznak az M6-oson Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék, a 155-ös és a 161-es kilométer között nem lehet autózni a belső sávban, jelezte az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Azt ígértük, egy picit nosztalgiázunk, és mégsem. De először is szeretném a Commodore-ról mindenkit megkérdezni. Tehát kinek mit mond ez a név, Commodore vagy Commodore 64?
2: Hát nyilván ez a régi számítógép, ami az első volt például a mi családunk életében.
1: Igen, ez a 80-as években volt, és tulajdonképpen ez volt az olyan tényleg első személyi számítógép, amely családoknál mindenki kezébe kerülhetett. Tehát meg tudták engedni maguknak az emberek, és akkor ezen kezdtél el kompjúterezni. Amúgy kompjúter amúgy csak ilyen nagy tudományos intézeteknek kompjúter termében volt, ilyen óriási tárcsák, igen, mozogtak, valamilyen digitális adathordozó szalagokat toltak ide-oda, de ez a tudósok kiváltsága volt. És egyszer csak otthon volt az asztalodon.
2: Igen, ez így megteremtette otthon is.
3: És mit jelentett az akkor, hogy számítógépezni? Tehát, hogy mi volt?
1: Na, ez az MT-se tudok.
3: Aha.
1: Ez most komolyan, kinek volt ilyen?
2: Nekünk.
1: Nektek, egy Gyuri?
3: Volt? Nekünk már csak később volt szerintem, lehet, hogy ez volt. De volt, aha, igen.
1: Nektek, Székutas?
4: Nekünk biztos, hogy nem volt. Én arra
1: miután bevezették az áramot, utána nem volt?
4: Nem, de Commodore 64-es gépünk biztos, hogy nem volt. Én általános iskolában találkoztam vele, aha, a 90-es évek elején.
1: De gyerekek, nekem ismerőseimnek volt, és én azt nem tudom, tehát mit lehetett ezzel csinálni? Nem lehetett internetezni, nem tudta fényképeket feltölteni rá, vagy letölteni, vagy nézegetni.
3: Nem tudta játszani.
1: Ezzel mit csináltatok?
2: De egyébként játszani lehetett rajta.
1: Ha írtál egy játékprogramot, de hát nem mindenki Steve Jobs.
2: Nem igaz. Volt,
3: szóval én... Steve Jobs tudott rajta játszani.
1: Nem de igaz. Nézd, itt van, várjál, csak itt van egy képernyő, kép, amit a Lacika kitett, egy Commodore 64, és ugye a képernyőjéről a következő. Commodore 64 Basic V2, csillag. 64K RAM System 38911 Basic Bytes Free. Ready, print, hello world, idézőjel. Hello world, ready, print, hi. Kérdőjel, syntax error, ready 10, print, hi. 20, go to 10. Uh-huh. Na most ezt én nem élvezem. Tehát, hogy tehát ez nekem, ezt olvashatnám még.
3: Itt most jól értelmezem, hogy az volt a számítógépezés ebben a pillanatban, hogy ő nyomtatgatta ki azt, hogy hello world, tehát, hogy ez volt.
1: Én de azt sem tudom, kinek üzentett. Hát nem volt a vonal végén senki.
3: Szerintem a gépnek adott parancsot, hogy nyomtasd ki ezt, hogy hello world.
1: De ki akar kinyomtatni ilyet, hogy hello world?
3: Hát ezért
2: ez volt, de ez még akkor óriási dolog volt, és ezt tudta leírni, hogy hello world. Nem tudott más, nem fog egy levelet írni.
3: Ez volt akkor a számítógépezés.
2: Igen, tehát hogy nem...
1: Mert akkor ez mi? Egy írógépen több szörletom írni, hogy hello world.
2: Jó, de ez az első lépés.
1: Csak nem írok ilyen hülyeseket, hogy kérdőjel syntax error ready pont.
3: Nem is érzed magad ilyen Steve Jobsnak.
1: De mit csináltatok vele? Akkor otthon mi? Volt nálatok, mit
2: mi
1: csináltatok?
2: Játszottunk.
1: Mit?
2: Volt ilyen...
1: Hello world.
3: Igen. Ki tudja többször beírni, hogy hello world.
2: De például az is nagyon nehéz volt, hogy ilyen csillagokat írjál. Azok a csillagok. Ma már tudnád, hogy nem tudom, kontrollalt valamit. Tehát, de például mi, mondom, játszottunk, van ez a Pac-Man, meg volt egy ilyen autós játék, és de ilyen borzasztó grafika, de gyerekként... Ilyen...
1: Mert azt meg lehetett venni programon, vagy mi?
2: Valami kártya.
1: Vagy meg kellett írnod azt is.
2: Nem, kazettán.
3: Nem, áthozta
2: vagy
3: valami... a szomszéd szerintem a hackelt verziót, nem?
2: Nyilván, akkor... tehát az is már ilyen lopott volt.
1: Te élvezted?
2: Hát gyerekként.
1: Mert én láttam másokat.
2: Igen.
1: Valaki azt mondta, hogy ő most ír neki valami parancsot.
2: Igen.
1: Nézte, ír, DOS, kettős pont,
3: dír per P, meg ilyenek.
2: Kettős pont, per, és utána kellett írni az infót.
1: C.2.per, és ezt néztem, hogy csinálják, és mondom, ez tényleg valaki élvezi.
3: És ezzel szórakoztunk, hogy megnyílt egy könyvtár. Hú, igen, beírtuk a parancsot, és megnyílt a könyvtár.
1: Milyen könyvtár? Nem volt internet. Milyen könyvtár nyílik meg?
3: Gépen egy könyvtár, amiben megint csak nem tudom, mi volt.
2: Fájlokat kellett.
1: Csak hieroglifák voltak.
2: Fájlokat kellett beletenni.
3: Igen.
1: És akkor benne volt a fájlod, és akkor boldog voltál, és lementél játszani? Vagy mi? De nem értem.
3: Végre bekerült a fájlon, mehetek homokozózni.
2: Igen, rendszereztünk adatokat. Nem emlékeztek rá?
1: Én mondom, nekem nem volt, csak láttam, hogy csinálják, de és nem értettem, akkor... hogy ez miért szól.
3: Engem meg hálisztanak nem kényszerítettek rá ilyenekre, hogy rendszerezzek adatokat.
1: Na jó, gyerekek, szóval semmire nem volt jó, a Commodore 64 ezzel megállapítottuk. De élveztétek, jó, oké, most mindenki tudom, hogy haragszik rám, akinek volt otthon, és most csodákat fog írni róla, hogy miket szórakoztatok vele, higgyétek el, én közben más csináltam.
3: Azok is csodák voltak.
1: Adja magát a holnapi téma?
2: Megvan a holnapi téma, ugye?
1: Na, nem, elmondom, hogy miért beszélünk erről. Azért beszélünk erről, most a Commodore márka visszatért, képzeljétek el, de nem ezzel a 64-essel, nem ezzel tért vissza a piacra, hanem egy saját digitális mobiltelefonnal, amely, hát digitális, amely a digitális detoxot szorgalmazza. Azaz, gyakorlatilag most már az Z-generációk, Z-generációsok elkezdték tudatosan élni, hogy azzal védik a mentális egészségüket, hogy megpróbálnak nem folyamatosan elérhetőek lenni, megpróbálnak nem folyamatosan görgetni az okostelefonjukon, közösségi oldalakat bújni, hanem ezektől egy picit úgy távolságot tartani.
3: Igen, mert ez a készenléti állapot, amiben vagy mert folyamatosan elérhető vagy, vagy az a rengeteg információ, ami rád zúdul, az annyira pszichésen megterheli az embert, hogy ez most már bizonyított, és ők ezt próbálják kimozogni.
1: És képzeljétek, ez a telefon, ezt úgy hívják, hogy Commodore Callback 8020, és ez egy nyomógombos készülék, kinyitható, mint a régi Motorolák, és persze tartalmaz olyan dolgokat, mint a kontaktok, akkor Android alkalmazások vannak rajta, Uber, WhatsApp, amit szeretnél, Spotify, ilyesmi, de azt megakadályozza, hogy közösségi média felületekre kattintsál rá, mert hogy nincsenek rajta se böngészők, sem e-mail, sem Facebook, se Insta, semmi. Na, és azt mondják, hogy egyébként még azért is hasonlít ez a régi Motorola-ra ezzel a összecsukható külsejével, hogy mert ugye ennek van egy pszichológiai jelentése.
2: Igen, ennek az a pszichológiai jelentése, hogyha ugye nyilván kinyitod, akkor valamit akarsz, tehát kinyitod a világot magadnak, uh-huh. Viszont becsukod, bezárod, és akkor innentől kezdve ezzel nem akarsz foglalkozni, míg ugye ezeket az okos telefonokat, ez folyamatosan az arcunk előtt van, és folyamatosan nyomja az információt.
1: Tehát az összecsukom, leteszem, ez azt üzeni a környezetemnek is, hogy én veled foglalkozom, és nem a telefonomnal.
3: Igen, meg magadnak is, hogy nem az van, hogy egy pillanat alatt rápillantasz, hanem hogy elő kéne venni, ki kéne újra nyitni, ilyenek, az már sok meló.
1: Igen, igen. Nem csak a sok meló, de hogy az akkor azzal már én jelzem, nem csak úgy mellékesen.
3: Igen.
1: Mert nagyon sokan az asztalra kiteszik, és csak így oda pillantanak is, igen, látják, hogy följött egy üzenet.
2: Igen.
1: Ez nem túl ezzel, mint a régi Motorolákkal sem tudtad. Szóval, a lényeg az, hogy itt ez arra hivatott, hogy védje a mentális egészségünket. És ugye azt is tudjuk, hogy ez az egész túlzott görgetés, most ez bármely generációra egyébként növeli a depressziót, a szorongást, a magányosság kockázatát, és ugye ezt a FOMO érzést, ez a FOMO, ez a félek, hogy kimaradok valamiből.
2: Én ezt aláírom. Ez egy óriási probléma ma a világban.
1: A világban. Mi senki nem veszi magára, csak nem mindig a világra mutogatunk.
2: De nem,

0: lettem, és most már szarabul nézek.
1: Hát lesz ki, mikor elnök lett, akkor azért na, kicsit elhaladt.
2: És te meg itt vagy.
1: Ez főleg egyébként az generációsoknál van szerintem, igen, hogy ennek bedőlnek. Tudod, nagyon sok az ilyen 20 éves magamutogató, akik már játsszák azt, hogy milliómosok, vagy lehet, hogy valahogy sikerült is nekik, és ez baromi nagy károkat okoz a többiek lelkében.
2: Szerintem ez nem csak generáció. Ez szerintem a 40-50-60 évesek között is ugyanolyan probléma.
1: Lehet.
0: A görgetés igen, tehát azt én is nagyon látom, hogy, és én tényleg igyekszem nem ilyen lenni, hogy folyamatosan ott az emberek kezébe. Gondolkozzatok már el azon, hogy, és a hallgatóknak is ezt javaslom, hogy gondoljátok most végig, hogy milyen helyzetekben kapjátok elő csak úgy. Tehát nem úgy, hogy zizegett és jött egy üzeneted, nem úgy, hogy valamit most konkrétan meg akarsz nézni, meg akarsz tudni, hanem csak úgy előveszed. Metró, gyalog, váróterem, vacsora közben, tévézés közben, amikor nincs semmi, de előveszed, hogy ránéz. De még nem tud, mit nézel, de előveszed, hogy ránéz.
1: Ebben milyen helyzetek ebben vannak? Én szörnyű vagyok. Tehát, hogy most mondod is jön vissza, hogy én folyamatosan veszem elő, de szerintem ilyen pár percenként. Csak így ránézek, történt-e valami, sőt, nekem már az is működik, hogy azt érzem csak a zsebemben, hogy rezeg. Uh-huh. Nem is rezeg. Te 10-ből 8-szor előveszem, és azt gondoltam, hogy rezeg, és nem történt rajta semmi.
0: Hát volt egy fantomrezgés.
1: Fantomrezgést érzek folyamatosan a zsebemben, igen. A telefon.
0: Minden unalmasnak vélt pillanatot próbálunk átkötni ezzel?
2: Hát például ugye most a harmadikon vagyunk, és a nullára kell lemennem, hogy elinduljak hazafelé. Ez egy, szerintem nincs 15 másodpercig, igen, leérünk. Simán előveszem a telefon.
0: Nem mondod.
2: Simán. Ha nem jössz velem, akkor előveszem.
0: Ne, ez igaz, hát együtt szoktunk liftezni.
2: Hogy például gondolkodom ezzel, akkor minden olyan, állok a sorban, bevásárlás, és várom, hogy előttem fizessenek.
0: Pénztárnál
2: azonnal előveszem.
1: Igen, igazad van, azonnal.
2: Piros lámpánál nem vezetek soha, nem nyúlok a telefonhoz, de előveszem.
3: Csak azért, hogy megnézd, hogy keresette valaki.
1: Ha egy filmben van egy unalmasabb rész, már azon kapom magam, és nincs is meg a momentum, hogy elővettem, azon kapom magam, hogy előttem van a telefonom már, és görgetek.
0: Jézus Mária!
2: Nagyon komoly.
0: De ezt meg tudjátok magyarázni, hogy ez micsoda? Tehát, hogy
2: az unalmas.
0: De nem lehet ki másfél másodpercig unatkozni, hát ilyen nincs.
1: Szörnyű örökkivalóság.
0: De gyerekek, hát azért ti is még abból a generációból jöttetek, ahol homokkal játszottatok meg rollerrel, vagy nem tudom, talicskával.
1: És Chris Rudy volt a sztár.
0: És Chris Rudy volt, igen, tehát hogy na, ez a háromszög.
2: Hát nem csodálom, hogy telefonhoz nyúlok.
0: De hát az unalmat is át lehet hidalni valahogy. Tehát most nem akarlak persze kioktatni benneteket, de például az, hogy egyszer csak körülnézel a környezetedben, tehát egy szobában, ha az utcán kín vagy egy épületben, egy tájban látsz olyat, ami leköti a figyelmed, miért kell elővenni a telefont?
1: Én tudatosan...
3: Sokkal egyszerűbb.
1: Egyszerűbb. De tudatosan próbálok ilyet csinálni például, hogyha utazom a buszon, akkor inkább a várost nézni, az utcát, az épületeket.
0: Hát ez alap.
1: És nem az, hogy már akkor is nyomatni, pedig ez, az a baj, hogy az ember...
0: Tudod-e, hogy hova nyomsz? Amikor nem keresett senki, nem zizeget a telefonod, akkor is előveszed mégis. Akkor mit nyomsz be először?
1: Facebook, TikTok, valamelyik a kettő közül.
0: És ott mit vársz?
1: Hát csodát.
2: A csodát. Hogy hát, ha valami jobb történik, mint ami most van velem.
0: Ami jobb történik, mint ami veled van.
2: Igen, tehát például most nem akarok liftezni, de muszáj.
1: És pont hát csábít a vicces macskás videó a zsebedben.
2: Az a te szinted, igen.
1: Hát téged mit csábít? Akkor mondjad, mit csábít?
2: Például most a jetskis videókat imádom. Hmm. És annyira inkább szívesebben ülnék ott, mint hogy most az aszfalton sétáljak.
0: Én maximum a WC-n, tehát hogy én nem vagyok... ugye semmilyen ilyen Facebook, egy ilyesmi, de nekem ott van a YouTube, amit én nagyon szeretek, és ugye ott is van, tehát ha úgy akarod, mint a TikToknál, shortsok.
2: Igen.
0: És nekem a Mick Jagger meg a Bon Jovi shortsok követnek, tehát folyamatosan azok jönnek elő, a Mick Jagger shortsokat szeretem is. Uh-huh. Meg órások vannak.
2: Aha.
0: Meg néha Lindemann a Rammsteintől, az is. Uh-huh. Igen. De nem, amúgy én akkor a WC-n szoktam nézni, de látod, én azért jó dolgokat nézek. Például Fidel Castro-nak a pszichológiai elemzését.
1: Fidel Castro, Lindemann, ilyenek tök jó.
0: Hát miért? Jobb, mint a macska pépet főz.
1: Mondjuk azok jó videók.
0: A Gangnam Style-ra.
1: Abban van munka, mire.
0: Na de most melyik, ki a nagyobb csávó? Az, aki Lindemann Fidel Castro-t néz, vagy macska pépet főz Gangnam Style-ra?
1: Lacika, legyél a bíró.
4: A macskás mindenképpen.
0: Tudom. Hiszen tudom.
1: Hiszen a Lacika küldi nekem.
0: Hiszen a Lacika küldi az összeset. Igen. Tényleg, ezt nézzek. Itt van Fidel Castro és John Bon Jovi egymás mellett.
1: Én hittem neked eddig is,

0: kell bizonygatni, mi minden szabadat elhisszük.
1: Uncle Roger.
2: Uncle Roger.
1: Na jó, szóval, hogy én az én minőséget nézek, ti?
0: Mi is.
2: Mi ez is? A macska pépet főz, ezt látom, te is megkaptad ezt a videót, mert ez... Ez tényleg jó.
0: De neked is tetszik a macska pépet főz.
1: Ahogy így elmondtam, Gangnam Style-ra, igen. Jó, te? Ja, te jetski, igen?
0: Nem, mindig aktuálisan, ami egyébként...
1: Hát videók így, tömire.
0: Igen, igen. Vagy amikor a kertel valami van, akkor kertes videókat keresek, tehát, uh-huh. hogy
1: tehát hasznos dolgokra rákeresel, az más?
0: Nem csak hasznos, azért az legyünk tisztában, hogy mondjuk fél órát nézni egy jetskis videónak semmi értelme uh-huh. nincsen. Ja, mert inkább jetski, na, jetskizél.
3: Elég monoton lehet.
0: Igen.
3: De mondjuk egy csomó értelmes is feljön. Vannak pszichológusok a TikTokon is, akik egyébként baromi jók. És nagyon ráéreztek, hogy kell ilyen TikTok formátumban jó tartalmat gyártni, és őket nagyon szeretem, és nagyon sok olyan infót kapok, elgondolkodtató
1: dolgot. Tehát hallod is?
3: Persze, néha hallgatom.
1: Tehát a buszon hallod?
3: Persze.
1: Aha.
3: Igen, de otthon is, hát én otthon is nyomatom.
1: Te otthon is nyomatom.
3: Hogyne, egy óra úgy elrepült TikTokozásra, hogy észre se vettem annak, hogy kiesett. Hopp.
2: Eltűnt.
0: Igen, vagy. És tudod, mi a baj ebben, hogy eltelik az életedből egy óra? Teljesen feleslegesen.
1: Ez így van.
0: Tehát, hogy azért most mondhatod ezt a pszichológiát, ezzel csak magad nyugtatod.
3: Én úgy érzem, ilyenkor tovább képeztem magam.
0: Semmit nem képeztél sehova.
1: Hát igen, mert a világról semmit nem tudsz, Gyuri.
0: Hát 10 másodperces infókkal, hogy?
1: Nem, de ráadásul macskás videókkal, aki pépe főz Gangnam Style-ra.
0: Igen, és tesz vele egy
3: Az a szünet, két pszichológus videó között, amik ilyen 2-3 percesek, és akár van egy macska pépet főz.
1: Ó, tehát, nagy pszichológiai elemzés lehet 2-3 perc alatt, barátom. Aztán tényleg, az eléggé alapos.
3: Lehet ezekből tanulni, tényleg egyébként.
1: Na jó, gyerekek, szóval ez azért ijesztő, nem? Amiket itt összehordtunk magunkról.
0: Nagyon durva.
1: Jó. Ti mikor teszitek le a telefont? Van-e olyan, amikor magatokra parancsoltok, hogy nagyon van? Elég.
0: Szombat vasárnap viszont nincs telefonozás.
1: Ez így magadra, vagy ez még egy régi parancs volt valamelyik edzőtől is? Nem oldotta fel.
0: Igen.
2: Bárni, hogy a fürdőruhát már levettem.
0: Várom a gyártás feloldását. Csak most nem tudunk egymásra beszélni.
1: Most komolyan.
0: Mondom, mert nem jutottunk egymás közelébe. Ez volt az utolsó üzenet.
1: De kérhetsz látogatást.
2: Látogatást, Tamás. Mobilozhatok már hétvégén?
1: Gyuri, kérjél már egy látogatást az élének.
2: Nézem neked, írja ezen múlik, hogy nézhet jazzkis videókat hétvégén.
1: Jézusom, ez szörnyű. Kinek valahol meg tudjátok nézni, mennyi volt a képernyő időtök?
3: Ha nekem azt mindig jelenti, és az egyébként egy visszatartó.
1: De ezt hogy lehet megnézni most? Beállításokba bemegyek.
0: Na.
1: Lacika.
0: Na.
1: Kijelző, az jelen, nem, az nem jó.
0: Oké.
1: Okay. Témek kezdőképeri, az se jó. Viszonság zárolt képeri. Hol kell néznem?
0: Segíts neki, Lacika.
4: Azt nem tudom, de például én most megnéztem a sajátomat, nekem az előző héten átlagosan napi három óra
1: mi?
4: Annyi a képernyőidő használatom ezen az eszközön. Ezen az én eszközön.
1: Napi három óra, az sok vagy kevés?
4: Hát nem, de sok, nekem nem tűnik olyan soknak.
3: Hát nem is kevés. Most nekem most az előző hét az 2,5 óra volt, és nagyon büszke voltam magamra, mert nekem volt már ilyen 4 óra 15 perc is. Az volt talán a legdurvább eddig.
4: De akkor hogy lehetne? Én kevesebb.
1: Képernyő idő, most azt nézem, hogy valamit találtam, de ez mai csak. Mai képernyő időm 29 perc, a Word-ben voltam 9 percet, ez a te által küldött anyagok.
3: 9 perc alatt le tudod az anyagokat? Teszi?
1: Úgyhogy még vissza is megyek, ugrok sorokat, hogyha valamit tényleg memorizálni akarok, vagy jobban érteni. Viberen 6 percet voltam. Uh-huh. Galériámban voltam 4 percet.
4: Galéria?
1: Igen.
4: Nem is nézem a galériámat.
1: Nem nézel a galériádat? Minek fotóztok?
4: Nem tudom.
1: A hangja tetszik? Klik-klik?
4: Mert arra gondolok, hogy majd egyszer megnézem, és utána soha nem nézem.
1: De én mindig nézem a galériát. Én imádom a galériámat.
3: Én csak akkor nézegetem, amikor betelik a tárhelyem, és valamit ki kell törölgessek, és akkor döntök, hogy most melyiktől válok meg, és amúgy meg soha nem nézem.
1: Komolyan?
0: Én meg ha posztolok, mert nagyon nehéz, hogy mit mutassak meg a világnak.
1: Ja, a szószos kiflit lefotózod, amit csináltál, és akkor izé.
0: Meg a tejber is.
1: És akkor a kiposztol is. Én nézem a galériát, nekem emlékeket hív elő. Én nagyon szívesen nézek, mint a tavalyi nyaralásos képeket. Vagy az autómat, de vagy jó. A nem tudom, amiket lefotóztam. Vagy valamilyen baráti összejövetelek. Tehát én egyszerűen görgetem a fotóimat, és nekem ez abszolút szórakozás.
3: Jó, ezt kipróbálom. Lehet, hogy
1: ez ne, nem, nem, nem az én képeimmel próbáltam.
0: Micsoda élmények!
3: Hű, ez igen, micsoda nyaralás volt ez tavaly.
0: Ezt nem mondtad.
1: Hatékonyság, növelés és pénzügyek, ez 15 perc, ez mi? Ja, ez nem, ez szerintem általános. Kép 4 perc. Ezt nézem, cél, beállítása, vezetés, figyelő. Nem tudok mást. Valaki tud valamilyen statisztikát saját magáról?
3: Én csak ennyit tudok, mondom, ez én annyit kaptam, hogy 2,5 óra, de nekem nem volt így lebontva.
1: Aha.
4: Nekem mondom, meg 3.
3: 3. De mondom, nekem volt már 4 óra fölötti idő is.
1: Jó. Mi lenne, hogyha Commodore telefonmód üzembe kapcsolnánk? Kinek lenne nagyon nagy változás?
0: Hát szerintem mindannyiunknak.
1: Igen. Nekem nem.
3: Hát nem, nem, nem lenne Bon Jovi meg Lindemann.
0: Igen.
1: Bon Jovi és Lindemann nem lenne, ez az egyetlen. Igen. A képeim megmaradnának, Vibert használhatom.
3: Így van.
1: Mert ugye azon igen. kommunikálok.
3: Zenét tömire. Tudsz hallgatni rajta.
1: Zenét van. Tudok hallgatni rajta, én még ugye a vészt használom, mit nem? A Spotify rajta?
5: Hát a Spotify is.
1: De rajta van a Commodore-on. Mit okoskodsz? Olvasd el az anyagot, és utána beszélj.
5: De akkor se lehessen. Az ugyanolyan, mint
1: de
5: a
1: miért? Jó, azt hiszik, ezt majd írjál az e-mailt a szerkesztőségek. Akkor se lehessen.
3: Beszólt a legközelebbi hallgató műsorban.
1: Tényleg, hallgató, tényleg. Mint az ATV-ben azok a világokat nem tudják emberek. Na, szóval, hogy bírnánk?
0: Hát nem tudom, mert én most megnéztem, hogy nekem ez a közösségi média 2 órát venne el hetente az életemből. Hú. Tehát így az átlag óra használatom, az egy ilyen 2 óra lenne.
3: Uh-huh. Csomó idő felszabadulna szerintem nekem is. Tehát, hogy,
0: Tehát átlag napi használatban szerintem egy 1,5-2 órát mindenki használja a közösségi médiát. Képzeld el, hogy 2 órát felszabadul, és azt úgy kellene eltöltened, hogy nem nézheted a telefont.
3: Rémálom.
1: Nekem annyira nem. Tehát, hogy én kommunikálni, ha zizzeg, akkor válaszolok, vagy én írok proaktíve valakinek, megnézem a galériámat. Igen, a YouTube az, de ez tényleg csak, hogy ilyen véc. Az a baj, hogy én otthon tévén is YouTube-ozok sokszor.
4: Uh-huh. Aha. Nem lesz tévénézése. Az se lehet. Az tényleg nem lehet.
3: Tévét azt lehet nézni.
0: De tévét lehet nézni.
4: De ott a tévén nem lehet.
3: Ja, YouTube-ot nézni. Igen. Aha.
1: Jó, hát akkor maximum reggel Netflixet nézek a kádból, és nem spanyol ingatlan videókat. Ezt tudom, ezzel tudom kívánni Lindemannt. De nekem olyan nagyon nagy bajom nem lenne. Bevállalnánk ez itt a kérdés?
0: Hát de ha a teljes csapat most csinál egy kihívást, én benne vagyok. Én
1: mit vársz tőle?
0: Hát az, hogy ne csaljatok.
1: De úgyse fogjuk bevallani, tehát aki csal, nem fogja bevallani.
3: Nem az lesz, hogy te leszel az első, tehát ez nem egy verseny most.
1: Nem, a kérdés az, igen, ez nem egy verseny, a kérdés az, hogy ez mondjuk péntekig kibírnánk-e.
0: De, hogy, hát én nem...
1: Szerda, csütörtök és péntek reggelig, nem olyan sok?
4: Én abszolút benne vagyok.
1: Vállalod-e, hogy akkor nem Facebookoz, nem instázol,
3: jó, de
1: nem TikTokozol,
3: nem is engedi a Csabi, hát 9 tavat kerülsz meg, vagy mit csinál.
4: Azért úgy, hogy nekem nem lesz probléma, én bevállalom.
1: Meg pénteken nincs leszel, tényleg. Évi?
0: Hát be, a csapatért bevállalom. De akkor
1: a csapatért vállalt be azért, hogy ez egy önvizsgálat, hogy működik-e. Hogyha ha függő vagy, és ott van az injekciós túl, akkor inkább lőd be.
3: Telefontól függetlenül. Na,
0: csináljuk, én benne vagyok.
1: Tényleg?
0: Én benne vagyok. Na nyomjuk meg, és akkor nézzük meg, hogy ki bírja.
1: De és akkor beszámolsz arról az időről, hogy mit csináltál helyette? Hát mit éreztél közben? Az elvonási tünetek, hogy akkor inkább ittál diópárinkát?
0: Nem.
1: Hallottad ezt a hangot? Tehát, hogy?
0: Igen, hát valamit kell csinálnom abban a 2 órában.
1: Gyuri?
3: Na, szerintem mi már nem is kellünk ez. Az Évi egyedül megcsinál ezt a kísérletet, nem?
0: Gyuri, nem erről volt szó az adás előtt.
1: Te hogy bírnád? Igen, te állandóan pörgeted.
3: Az a baj, hogy szerintem baromi nehezen, de ugyanakkor kíváncsi is vagyok rá, meg arra is, hogy mire használnám ezt a plusz időt. Tehát én nagyon szívesen bedobnám magam ebbe. Csináljuk szerintem.
1: Én most egyébként egyre többet olvasok otthon. Most éppen a Jossi Cohennek a könyvét olvasom, és nagy izgalommal egyébként. Tehát nekem például az kiváltja a délutáni YouTube-ozásomat.
3: Aha.
1: A WC-n és a kádban az lett fixre váltok, az lehet.
3: Jó.
1: Az más
3: könyv,
1: nincs.
3: Az a könyv nekem is megvan, akkor az, az be én is tudok menekülni.
0: Jó, nem fogod érteni. Olvasod.
3: Akkor ugyanolyan lesz, mint a TikTok.
0: Szerint. A macskás videóik ugyanilyen magas lettőek.
3: Hát köszönjük Jossi Cohen a könyve nevében.
1: E-mailt nyilván nézhetünk, mert azon dolgozunk.
4: Igen, igen, igen, de Messenger-t nem, ugye?
0: Nem, Messenger-t is csinálhatsz, tehát a pörgetést nem lehet csinálni. Aha. Azaz, az egy információ pörgetés, hát dolgoznunk kell, tehát a Safari-t vagy a Chrome-ot használnunk kell adatok gyűjtésére. E-mailt olvashatunk, levelet írhatunk.
3: A melónkhoz, de utána nem.
0: Így van, így van.
3: Nincs böngészés munkaidő után, felnőtt filmes böngészés sincsen.
1: Jó, de DVD-im lehetnek?
3: Azok lehetnek, az analóg
0: megoldás.
3: Hát,
0: ha van hova betenni?
1: Van hova betenni, igen, képzeld el. Nekem hál' Istennek ez így is maradt.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
7: A kritikus 48 óra, most kell igazán spórolni az energiával, áldozata is van már az erdőtüzeknek, rosszabbul tanulnak a neten lógó diákok. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdődött a kritikus 48 óra az extrém hőség elleni küzdelemben, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról beszélt, hogy 40-42 fokos hőség lesz, és nőni fog az energiafelhasználás ma és holnap. Ismételten arra kért mindenki, takarékoskodjon az árammal, főként délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő arról is beszélt, hogy a pénteki hidegfronttal 5-6 milliméternyi csapadékot várnak. Ez a hazai súlyos asszályhelyzeten bizonyosan nem segít, de a Duna ausztriai vízgyűjtőjén jelentősebb eső hullhat, ami rendkívül fontos lenne a folyó vízszintjének emelkedése miatt. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Berobban a parlagfűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
8: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
7: Lényegesen rosszabbul olvasnak és számolnak azok a diákok, akik 14 éves koruk előtt sokat lógtak a közösségi oldalakon. Ezzel a lesújtó eredménnyel zárult a Brescia-i Tudományegyetem felmérése. Több mint 5007 és 16 év közötti olaszországi diák vett részt a vizsgálatban. Az összefoglaló szerint egyértelműen kiderült, annál jobban teljesítenek a fiatalok, minél később kezdik el használni a közösségi médiát. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: Balesetnél helyszínelnek az M86-os és a 86-os út összekötő ágán Csorna közelében a 149-es kilométernél. Szalagkorlátnak rohant egy kis busz a 8-ason Veszprém közelében a 44-es kilométernél. Fehérvár felé egy sávban lehet autózni. Új terelést építettek ki az M3-ason az 50-es és az 53-as kilométer között. Vásárosnamény felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon félpályás korlátozás lassítja az előrejutást, írta az Útinform.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Gyerekek, itt van a kánikula, pusztító a hőség, kupola, így hívják, ugye? Kupola, Évi, te magyaráztad el, hogy azért kupola, mert nem mozdul a levegő. Itt van, igen, felettünk, igen. Forróságon, és nem mozog sem erre.
2: Igen, és tartósan marad. Aha.
1: Igen. Na jó, és akkor próbálunk így hűsülni. Én például azt csinálom, hogy ignorálom a hőséget, és csak légkondicionált helységekben és járművekben vagyok hajlandó tartózkodni. És ezzel egyébként egész jól csinálom.
3: Igen, nagyjából ez az egy menekülés van igazából. Tehát most már annyira rá vagyunk szorulva a légkondira, hogy szerintem soha ennyire.
1: Igen, meg a folyadékfogyasztás. Ezt tudom, hogy szokták mondani a hírekben, hogy a fogyasztatok sok folyadékot, meg minden, de én hiszek abban, hogy az ember akkor így jön, ha szomjas.
2: Itt azért kicsit többet így áll.
1: De minek? Tehát, hogy a zebra is akkor iszik, amikor szomjas, és ő is elég melegben van.
2: Igen, csak a bőrödön keresztül párolog egyébként a víz. Csak mondom neked, és nem úgy fogod érezni.
1: Még mindig, mint a zebra.
3: Tehát becsapja az érzékeidet, az, hogy a bőrödön keresztül is párolog.
1: Nem csap be, hát a szervezet nem tudja, hogy mikor kell neki folyadék.
2: Te is, hogyha zebrának érzed magadat, akkor te is úgy iszol, hogy így lehajolsz, két lábadat így szétteszed, és akkor úgy iszol.
1: Te ebből a hasonlatból neked ez jött le, hogy a lábamat szétteszem? Oké. Okay. Mit kérdeztél, Évi?
2: Nem akarom kérdezni, ellenkezni szerettem volna én is veled.
1: Amennyiben?
2: Hogy igyál sokat, és vizet lehetőleg.
1: De tényleg, szóval azért te se különböző, azért vagy fehérben, mert nem különbözöl az orvosoktól.
3: Tudta emelni a tétel.
2: Igen, mert félreértett, hogy igyál sokat, tehát, hogy na,
1: de legközelebb fonendoszkóp legyen rajtad.
2: Jó.
1: De tényleg, szóval ezeket annyiszor hallottam már, tehát a igyál vizet és ne egyél zsíros sajtot. Tehát ezt... ez a nagy orvosi tanács. Szóval, hogy én hiszek abban, hogy a szomjúságom az egy jó fokmérője annak, hogy mikor igyek, de ebben nem is nyitok vitát. Ami viszont ennél sokkal érdekesebb, köszönöm, Évi, hogy egyetértesz.
2: Egyetért, ne nyissa vitát.
4: Hagyjuk.
2: Tényleg, igyál akkor, mikor szeretné, és azt, amit szeretné.
4: Mi még iszunk vizet.
1: Igen. Eljuthatok a témáig?
2: Próbálj meg.
1: Igen. Szóval, de az nem mindegy, hogy mit. Tehát, hogy meleget vagy hideget. Ugye, valahogy érdekes módon, egyébként, na erre adjatok választ, két okos Évi, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon szomjas vagyok ebben a nagyon-nagyon nagy hőségben, akkor tök mindegy, hogy langyos üdítőt iszom, vagy hideg üdítőt iszom?
2: Nem mindegy különben.
4: Nem mindegy, de a langyos is, meg a meleg is teljesen oké, sőt.
2: Sőt, elviekben jobb is.
4: Igen.
2: Igen, nem szabad nagyon hideget inni, mert akkor sok hatás éri a szervezetet ugyanúgy.
4: Igen.
2: Képzeld el.
1: Oké. Mégis vagy az ember a hideg után nyúl, nem? Tehát, hogyha te bemész egy kisboltba, mondjuk Kapolcson, hogyha kiengednek a rezervátumból, akkor igen. Gondolom, ott is van egy kisbolt.
3: Hát mennyi, igen. Igen.
1: És akkor ott
3: berongyolok, és az első hideg sört leveszem a polcról.
1: Egy tálca sopronit, a hideget veszed, vagy?
3: Hideget.
1: A hideget persze, veszed. Persze. Tehát egy egész rakományt kiveszel a hűtőből.
3: Abszolút, az összeset így sorba.
1: Ami, tudod, hogy annak a boltnak hűtve. Mennyi időbe telik egy újabb rekesz sört fel, vagy lehűteni?
3: Hát biztos vagyok benne, hogy akik utána jönnek a következő két órában, azok bár hűtőbe pakolt, de langyos sört fognak kapni.
1: Igen. Na jó, és akkor ezt most képzeljétek el, orvosolja egy ceglédi kis bolt, ők úgy döntöttek, hogy pluszköltséget számolnak fel azért, mert ők hűtik az üdítőket. És egy vásárló küldött fotót a Bliknek, ezt a fotót láttuk mi is, és itt vannak az árak, tehát egy 250 ml-es üdítőért plusz 20 forint, ha hűtve van, fél literesnél szintén 20 forint, egy literesnél 30, és másfél literesnél 50 forint, az a díj, hogy le van hűtve.
3: De helyes.
1: Igen. Na, szóval gyakorlatilag ezt a prémium életérzést, amikor tényleg a hideg üdítő a hőkupola alatt állva hűsíti a torkod és a szervezetet, ez egy pluszköltséggel jár. Na, szerintetek ez rendben van-e ott sem?
3: Hát ez figyelj, csúnya visszaélés azzal, hogy ebben az időben mindenféle hideghez azonnal rohansz és vonzódsz. Tehát, hogy ez igazából ez egyfajta lehúzás, kikényszerítés ebben az időben. Hát télen nyilván nem csinálja meg, pedig akkor is megy majd a hűtő, gondolom én. Szóval, hogy ez ilyen.
1: Uh-huh.
3: Nem?
1: Én nem tudom. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Tehát, hogy biztos, hogy Gyuri, voltunk már olyan borbárban, ahol kikértünk egy bort, és azt mondták, hogy az még nem elég hideg.
3: Ó, az milyen rossz ilyen, amikor várni kell arra, amit szeretnénk, mert még langyos.
1: Fizetél volna plusz 50 forintot, hogy kihozzák a hideg pohárbort?
3: Simán.
1: Na. Tehát, hogy ez egy extra szolgáltatás, amikor legyártja neked a Coca-Cola, vagy a Fanta, vagy a Pepsi, vagy a nem tudom, a Traubi gyár, legyártja azt az üdítőt, az egy szobahőmérsékletű üdítő. Az a termék, az a kész végtermék, az, hogy az le van hűtve, az egy adott, hozzáadott érték. Sőt, energiába kerül.
2: Igen. Igen. Tehát én például egyetértek azzal, hogyha például felemeli 50 forinttal.
3: Ugyanakkor meg egyébként általában azok a márkák adják a hűtőt is hozzá, tudod, akinek az üdítőjét belerakod.
1: Már aki.
3: Tehát ők is valószínűleg azért adják ezt, hogy ez természetesen járjon az itallal, hogy le van hűtve, hiszen azon a minőségen kéne fogyasztani, amilyenre ők ezt megálmodták.
1: Igen, egy bolt nem étterem. Fogyasztani étteremben szoktunk, nem boltban. Boltban bevásárolni szoktunk.
3: Tehát akkor miért hűtik egyáltalán?
1: Azért, mert vannak mohó emberek, meg olyanok, akiknek van elég pénzük, hogy ezt a prémium életérzést átérezzék, hogy hideg üdítőt nyakalnak.
3: Jó, hát prémium, ez tény, hogy a bolt előtt prémium, hideget nyakalni, az prémium, ez teljesen jogos.
1: Ha kőműves lennél is, egy ilyen tengerészitalt, ilyen kis kettest vendél reggelente, igen, mielőtt elkezdeni malterozni.
3: Aha.
1: A hűtőben viszont 20 forinttal drágább. Akkor te a bolt meleget vennéd a polcról?
3: A hűtőt keverted, kérem, a prémium polcról, azt mondanám.
1: Na, szóval én azt gondolom, hogy ezzel nincsen olyan nagyon nagy baj. Mert ott van, meg tudod venni, ahogy a gyár magából kibocsátotta azt az üdítőt, meg tudod venni szobahőmérsékleten, rendes áron.
2: Meg tudod venni, itt ugye az a probléma, hogy ugye kiírta, hogy 20 forinttal drágább, és ezen háborodtak fel, hogy miért nem jár a hűtött üdítő, holott egyébként nem kötelező.
1: Nem tehát kötelező.
2: Amit mondtál, így gyártották, tehát itt igazából az emberek háborodtak fel. Most 20 forint, 30 forint egy élethelyzetben mindig az ember végig gondolja.
1: Észre se venni, a beépíteni az árba.
3: Ha beépíteni az árba, így van, akkor most nem beszélgetnénk.
1: Nem beszélgetnénk,
3: így megvenni van. Annyi az ára, és kész.
1: Na de erre jöttek itt az internet nép, elkezdte kommentelni elég durván. Miket írtak? Ti láttátok?
3: Hát például írtak ilyet, hogyha a polcról veszem meg a kólát és meleg, azért kapok melegítési kedvezményt?
1: Ez hülye.
3: Vagy legalább levonnak 20 forintot az árból? Mert hogyha meleg, akkor 20 forinttal legyen kevesebb, ha már a hideg 20 forint.
1: Ez valamit nem fog fel az árképzésről ez az ember. Tehát, hogy van egy termék, annak a végfelhasználási ára 100 forint. Ugye?
2: Igen.
1: De ő a hűtés nem számolta rá, tehát 120 forint amúgy, hogyha le van hűtve.
2: Igen.
1: Tehát 100 forint. Akkor, hogyha meleg, és nem rakta a hűtőbe, akkor abból nem vonódik le semmi.
3: Logikus.
2: Nem tehát, érti. Hogy... De aki írta, nem érti.
3: Nem, ő nem.
1: Igen, de hát neki üzenem. Mi van még?
3: Várja, van még. Várom a telet, amikor majd külön fűtési hozzájárulást kérnek a boltban belépésért, vagy melegítési díjat számolnak fel a frissen sült pékárura.
1: Ismeri a saját általa használt szavakat? Sült. A sült az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy hőkezelésen megy át valami. Tehát amúgy meg csak egy nyers tészta lenne.
3: Igen, de...
1: Tehát a sült az hőkezelt.
3: Igen, de azért kérhetnek tőled felárat, hogy megsütik a zsemlédet, nem odaadják így nyersen, hogy vissza.
1: Az nem zsemle, az tészta. Tehát, hogy a fogalmakkal tisztában kéne lenni. Ugye? Te szakács vagy, nem?
4: Hát nem, alapvetően nem, de szoktam sütni.
3: Most éppen szakács vagy.
4: Most akkor az.
1: Doktornő, te szakács vagy, nem?
4: Igen. Pont endoszkopot, ha most szakács vagyok.
1: Na de mondd el már ennek a nem túl okosnak, hogy...
4: Pont egyetértek veled.
1: Hogy a tészta és a sütemény között, vagy a péksütemény között mi a különbség?
4: Igen, hát a hőkezelés, persze.
3: A hűkezelés mi hivatalos volt? Igen.
4: Hát, szakácsként.
1: Én mondtam 2 perce.
4: Igen. Egyébként a boltos halál jól csinálta, mert a fogyasztóvédelmi hatóság azzal, hogy ő külön feltünteti ezt a kis 20-30 forintot, teljesen békén fogja hagyni, és ez így tisztességes. Tehát az a boltos tisztességtelen, aki beleépíti az árba plusz 20 forintot. Ha te tudod bizonyítani, hogy a kánikula előtt még 100 forint volt, a kóla most meg 120,
1: akkor
4: bepanaszolhatod a boltost.
1: De miért nem lehetne a boltos bármikor, bármilyen módon
4: árat? Oké, lefotózott kánikula előtt 100, kánikula alatt 120, és véget ér a hőkupola, és megint 100 lesz a kóla.
3: Azt mondom, akkor hogy akció, nyári akció.
4: De mondanod kell, tehát simán nem építheted bele. Ha odaírod, hogy egyébként hűtve plusz 20, az a jó jogszerű eljárás.
1: Jó, oké, mi van még? Mondtak még valamit?
2: Igen, vajon van külön díj belépés, van, tehát vajon van külön belépési díj is, csak azért, mert bemész az üzletbe?
1: De ez már tényleg primitív. Tehát, hogy
4: ezek kiborultak.
2: De tényleg nagyon kiakadt.
1: De hát belépési díj, mert belépsz az üzletbe, hidd el, van. Tehát egyáltalán az, hogy az üzlet ott áll, ott van egy pénztárosnő, ott vannak polcok, kerreg az áram és villog a neon. És te abban a helyiségben vagy, hideg vagy, vagy meleg az a helység. Az a díj, az benne van, igen, benne van az áruban, amit veszel.
2: Igen, de azért az, azt hagyd mondjam el, az áram, ipari áram. Az ipari áram drágább, mint a lakossági áram, és ezt az emberek nem értik. Tehát, hogy nem tudom beépíteni az árba azt az áramhasználatot, amit a kóláért csinálok, mert különben nem tudnál kólát venni. Tehát ez a 20-30 forint még azt se tudja fedezni.
3: De hát egy kólában is le van bontva igazából hivatalosan, nem annak az órabére, aki ott áll a pultban és eladja neked, nyilván annak a neonnak a fogyasztás, ami fel van kapcsolva egész műszakban.
2: Van, tehát
1: ez egy baromi jó kérdés, hogy mivel értünk egyet és mivel nem. Tehát mi az, ami lehúzás, és mi az, ami egyébként tök oké, hogy beépítik az árba. Tehát egy étteremben nekem tényleg a legfelháborítóbb, a mai napig, a legfelháborítóbb ez a, milyen díj?
2: Szervizdíj.
1: Ez a szervizdíj, igen. Hogy ne legyen az, hogy azt mondják, hogy 3200 forint a cigánypecsenye, de plusz szervizdíj. Igen. Amit ők elvárnak, ugye kb. 10-15%-os borravalóban, vagy már eleve úgy számoljuk 18.
3: Most már gyakori, igen, ez a 15%-os szervizdíj.
1: 15%-os szervizdíj. Hogy akkor inkább ne idegesítsenek ezzel, hanem legyen 3400 forint a cigánypecsenye, és akkor vége. Vége ennek az alkudozásnak, meg nem tudom, cigánypecsenyi, nem mondhatom, hogy cigánykodás?
4: Mondhatod.
1: Csak mint szójáték.
3: Hát a szakácsot, aki tud főzni, őt kérdez meg.
1: Olyan a konyhán, ez hogy mondjátok?
4: Mondjad.
1: De most komolyan, szóval, hogy ez annyira, én nem tudom, egyébként vannak ilyen pluszköltségek, amik viszont pofátlanok. Tehát most olvastunk egy párat egy balatoni étteremben például, korábban 300 forintost extra felárat számoltak azért, mert kettétállalás volt.
3: Aha.
1: Tehát mi ez a kettétállalás?
3: Megkéred a pecsenyedet, és azt mondod, hogy te a pároddal együtt akarod megenni, és akkor ezt rakják két tányérra.
1: Tehát egy adagot kérek két tányérra.
3: Igen.
2: Mm-hmm. Tehát 300 forintot számoltak fel a mosogatásért, és a tányér használatért.
3: Igen, összekoszoltad a tányért. Az neki egy mosogatási költség.
4: Így van. Komoly.
2: Szerintem ez gáz.
4: Egyetértek, én nem.
1: Te miért nem?
4: Gáz. Mert rengeteg ugye munkaerő, mosogatni kell pluszban, mosogatószerviz. Így van. Aha. Így
1: de
4: van.
1: Ez azért nem igaz, mert minden étteremben mosogatógépek vannak, ezek ilyen gyors mosogatógépek.
4: Világos.
1: Ilyen 5 perc alatt végig tolják az ízét. Most ha abban 15 tányér van, vagy 16, az ugyanannyi mosogatószer, és ugyanannyi víz, és ugyanannyi idő.
4: Nem, szerintem nem. Nem hát mindegy, hogy mikor telik meg az a gép. Mindenkinek kedve lesz itt ketté osztogatni az ételét.
3: Szerintem ugyan...
4: Na, meg.
1: Igen, tényleg a konyháról jöttél.
3: Nem te vezetted be? Nem a te helyeden volt?
1: Hány évet dolgoztál a Balatonnál?
4: Még nem kezdtem el, de kezd megjönni a kedvem.
1: Na várjál, aztán egy Balaton akaratjai vendéglátó helyen 200 forintot kértek el adagonként jégkockáért. Wow. Nem kockánként, adagonként.
3: Balatoni vendéglátósok azért úgy nagy elméletekkel dolgoznak.
4: Ez volt az ördögnórás, és egyébként ők után azt mondtak, hogy ez egy adminisztrációs hiba volt, tehát hogy nem akartak felárat, ez volt az ügy vége.
1: És a pénztárgép hogy printelte ki?
4: Véletlen a pénztárgép valahogy.
3: Véletlen elárult a pénztárgép. Francagyanek.
4: Szóval, hogy ez nem
2: tudja, hogy véletlen nem tudja a gép kiírni, hogy jégkocka.
1: Ezért voltam ilyen ironikus.
2: Jó, én nyomatékosítok.
4: Én nem tudom, én hátul vagyok a konyhán, nem tudom.
1: Te tudod, mi vagy? Szemfüles.
3: Szeretem, hogy ez a műsor több sávon kommunikál, ezt mindenki érti.
1: Istenem. Aztán mi van még? Gyuri, neked volt ez a Budapest Parkos élménye? Igen.
3: Most erről a jégkockáról, ahogy mondod egyébként, tényleg a Budapest Parkban most nemrég megcsinálták azt, hogy vettem két fröccsöt, és az egyikbe kértem, mert a hölgy, aki velem volt, az a bodzaszörpöt szeretett volna belekérni. És akkor kértem bele egy kis szörpöt. És így a szemem előtt, ahogy így ütötték fel a tételt, ugye a kis monitoron láttam, és a bodzaszörpre, erre az egy nyomásnyi bodzaszörpre 1000 forintot így felütött tételként.
1: Egy ennyi.
3: Így van. Ha. Az 1300 forintos fröccs mellé egy 1000 forintos tételt így berakott azért, hogy a...
1: Totál lehúzás.
3: Elképesztő volt. Tehát ugye azért mondom, hogy nem csak a balatoni vendéglátós tudja ezt megcsavarni. Ezt
2: szóval nélkül hagytad?
3: Persze, hát most mit csináltam volna?
2: Én balhét.
1: Meg hát véletlenül így. De Évi, hát így van benne a gépben, igen, hogy egy nyomás bodza az 1000, tehát azt nem akkor találta ki.
2: Oké, de szerintem az nem az lett volna, hogy az a bodzaszörp vízzel, jéggel, citrommal az az ezres, te pedig ugye kértél bele bodzát, ugye most megspórolta a vizet, meg a citromat rajta, tehát lehet. Ők jól jártak.
3: Te kivetetted volna belőle a bodzaszörpöt, mi azonnal?
2: Én ki.
1: Akkor szívja ki a bodzaszörpét. Igen, az a vicc, hogy a boltokban egy csomó minden van, amit valljuk be, hogy totálisan természetesnek veszünk, csak kérdés az, hogy ezek természetesek-e egyáltalán. Tehát például ez a nyáron a légkondi. Belépsz egy boltba, a légkondis, nem légkondis a bolt. Nem mindegy.
2: Hát nem.
1: Na most nézel.
3: Nagyon nem. Nagyon
1: hát Kapolcson nem. Nincs légkondi.
3: Bizonyos helyeken van. Majdnem menekülünk is oda csoportosan. Igen.
1: És ott álltok, ti leizzadt izék.
3: Hippik, mondja ki.
1: Igen. Igen, leizzadt hippik, ott álltok a boltban, és lehet, hogy még egy Milky Way-t sem vesztek.
3: Nem, hát olyan a Milky Way olyankor, mint a debreceni ilyen. Hát vagy így lehet, nem veszed meg ilyenkor ilyen nyáron.
1: De hogy ha a légkondis boltba mentek.
3: Igen.
1: Akkor meg ott hűsöltök, érte, és még...
3: Simán, és nézegetjük csak egy 20 percig a
1: kirakat.
3: Milky Way jó lesz valamire. De a légkondi akár ugyanaz a kategória tud lenni, mint ez a pia hűtés. Most azért számoljon fel plusz költséget egyébként? Szerintetek korrekt lenne? Rohadt sokat fogyaszt, és állandóan nyitogatják az ajtót az emberek, jönnek, mennek.
1: Itt a hallgatóink azt írják, szerintem jogos a felár, mindenki, nem mindenki, de az jogos a felár a hűtött üdítőért, nem feltétlenül az üdítőkre, hanem az italokra gondolok, nem azzal van baj, hogy valaki kivesz egy palackkal, hanem arra, hogy csinál otthon egy házi bulit, akkor onnan vesz ki 20 doboz sört, vagy úristen 20 doboz hűtött üdítőt, vegyen meg egyet, azt fogyassza el helyben, a többit meg vegye meg melegen, és otthon hűtse le. Tehát, hogy onnantól a következő 20-ast, amit betolnak, mint a te soproni tálcádnál, hogy az, amíg újra lehűl, hát az iszonyat sok idő, és akkor gyakorlatilag egy darab meleg, vagy hűtött üdítő, vagy sör sem marad már a hűtőben, mert mindenki hidegért nyúl. Akkor fizesse meg.
2: Így van.
3: Jó, ez értem a logikát ebben.
1: Erre na most mindenki bólogat, én is azt gondolom.
3: Aha.
1: Jó, azt mondja, hogy tehát, és ne felejtsük el, hogy tényleg a hűtött üdítő hiába tolja oda a gyártó a hűtőjét, az az áram, ahogy te mondod, ipari árammal, az azért komoly költség, plusz költség.
2: Igen, nagyon komoly.
1: Jó, egyébként ez a légkondizás, én szerintem rengetegen vannak ilyen plázákban is, meg minden, meg ilyen nagyobb szupermarketekben is, csak hűsölnek. Én biztos, hogy bevezetnék egy ilyen légkondi pénzt. Hát, ha nem veszel semmit, akkor is egy vonalkóddal, mint a önkiszolgáló pénztáraknak ki kell tudnod csekkolni gyakorlatilag egy légkondi díjat, ha nem vettél semmit. Ha vettél, akkor nem, akkor benne van az árban.
3: Álom vendéglátós lennél, ez biztos.
4: Igen, sokat járnánk hozzád.
1: Hát ez ugyanolyan, mint hogy te hányszor kéreckedtél be olyan helyre pisilni, ha nem is fogyasztottál?
4: Hát előtte fogyasztok gyorsan.
1: Na, de látod?
4: Hát úgy illik, igen. De egyébként, amikor Amerikában voltam, terhesen, léptennyomon mindenhova bekéreckedtem, Amerika egy másik ország persze, mint mi.
1: És de mi történt?
4: Mindenhol beengedtek, mosolyogva, kedvesen.
1: És így mutogat el hasadra?
4: Nem kellett, meg azért beszélek angolul.
3: Ennyire kell, ennyire mondani. Kell.
1: Ennyire kell.
4: Igen, és akkor megrémültek és beengedtek.
1: Húha. Igen, hát lehet, hogy mi itt még egy picit mögöttük kullogunk.
4: Lehet itt Magyarországon, de szerintem, ha bekéreskednék nagy hassal, itt is beengednének. Nem.
1: Hát ezt nem tudom, hát a Lacika tudja ezt megcsinálni, én nem.
5: Ennyire kell.
1: Na, gyerekek, nézzük már meg, hogy mi az, amit egyébként szépen beáraznak, és régen egyébként ingyen volt. Tehát itt van például a szatyor vagy a papírtáska a pénztárnál. Régen ez ingyen volt.
2: Régen ingyen volt, és bármennyit vehettél, most ugye már darabonként veheted, illetve ugye az a durva, hogy nagyjából rákényszerítenek, hogy vegyél, mert hogy nincsen más opció, vagy vannak ezek a drágább zacskók, már tudjátok. Igen. És ott is ugyanaz van, hogy megveszed a papírzacskó, meg semmit nem ér. Hát abban három dolgot teszel.
3: Semmit nem ér, de a környezetvédelem egyébként drágább, mint az összes többi.
1: Ja, és hát ugye a papírzacskó drágább, igen, amivel környezetvédek, az több pénzbe kerül. Hát ez sima matek, hogy nem védem a környezetet. Sima matek.
4: Szörnyű.
1: Igen. Gyerekek, például az önkiszolgáló kasszán gondolkodtatok-e már? Tehát, hogyha valaki elkéri a 20 forintot ezért vagy azért. De ugyanakkor önkiszolgáló kassza. Ennek ugye mi a lényege? Az, hogy én magam végzek el egy olyan munkát, amiért egyébként egy pénztáros nő szokott ugye dolgozni. Azaz, abban az árban, amikor veszek egy párizsit, egy felvágottat, egy ízét, egy kólát, egy nem tudom mi tojást, abban az árban a végfelhasználói árban benne van a pénztáros nő fizetése. Ha én az önkiszolgáló kasszán ezt magam végzem el, akkor gyakorlatilag felszabadítottam munkaerőt, felszabadítottam költséget a cégnek, magyarán nekem olcsóban kéne adniuk ezeket a termékeket.
4: Így van, mínusz 10%.
1: Én azt gondolom, hogy ez így lenne
3: teljesen
1: korrekt.
3: Jogos lenne, elvégezted a bolt alkalmazottja helyett a munkát.
4: Igen.
2: De ők meg lehet, hogy úgy gondolkodnak, hogy munkaerőt csökkentettek, ezáltal ugye ők nem emelik az árakat, mert hogyha meg kellett volna tartani a munkaerőt, akkor árat kellene emelni ahhoz, hogy kifizesse a további béreket. Mm-hmm.
3: Jó, hát egy ügyes szóvivő ezt mondaná, igen,
2: nem,
3: de
2: nem,
3: amúgy.
2: Nem, csak mondom, ez jó. 35 emberrel foglalkozom.
1: Azért nem korrekt ez, mert ugyanazt fizetem a Milky Way-ért a pénztáros nőni, pik, és fizetek, ugyanannyiba kerül a Milky Way, mint hogy oda viszem én, és pik, magam le. Tehát kell, hogy legyen a kettő között különbség.
2: Igen, de...
1: Ott szolgáltat egy ember a saját munkáját erejével, stb. Tehetségével, és itt meg magam végzem el azt a munkát. Hogy a kettő között nincs árkülönbség.
2: De neked nem emelik mostanában az árakat az ételeken, vagy a vásárolt termékeken.
1: De nem érted, hogy ugyanabban a boltban ugyanakkor. Tehát akkor tényleg értsd. Egy öreg néni egy szál Milky Way-vel a kezében, sorba áll a pénztárnál, és én egy szál Milky Way-vel a kezemben, oda megyek az önkiszolgáló kasszához, egyszerre jutunk oda. A néninek lepittyenti a pénztáros néni, aki kinyitja a pénztárt, becsukja a pénztárját, néni előveszi, nem tudom, mit talán még van, kuponja is, és ugyanannyiba kerül, mint hogy én ezt a munkát elvégzem. Hogy? Hogy?
2: Ott is áll egyébként egy ember, csak szólok neked. Az önkiszolgálóan segít.
3: Egy ember ellenőriz, hat ilyen kasszát felügyel. Tehát, hogy
2: nem értitek, hogy a munkaerő nagyon drága?
1: Nem értitek, hogy a Milky Way-rén dolgoztam meg? hogy az kiszabaduljon abból a boltból, azért én dolgoztam meg?
2: Oké, értem. Csökkentik a költségeket a munkaerővel, és nem akarják ráterhelni a vásárlókra.
1: De ráterhelik.
2: Hogy?
1: Úgy, hogy ugyanannyit fizetek Milky Way, mint az öreg asszony. Hát ezt nem hiszem el.
2: De te nem érted, amit mondok.
1: Miért nem fizet felárat az öreg asszony?
2: Jó, akkor a 10%-ban én egyetértek. Na, az önkiszolgálói kasszánál legyen 10%. Ennyiben egyetértek. De még egyszer fogadd el, a munkaerő nagyon drága. Olcsóbb az önkiszolgáló.
1: A munkahelyteremtésről nem hallottál? Minden országnak ez a célkitűzése, a munkahelyteremtés.
2: Én ezt értem, igen, remélem sikerülni fog.
1: Na jó, engedjük el, amikor Risto Vévo makrogazdasági tanácsokat oszt. Ezt felejtsük el.
0: Műsorajánló. Jön a gyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
5: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
0: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: A Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél!
14: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
15: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad! Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
16: A nagy sikerű teltházas buli után a legendás Rikie Poveri augusztus 22-én újra Budapestre látogat. De ez nem minden. Az MVM Domban megidézzük a Sanremo-i fesztivál legendás fellépőit. A színpadon Andrea Morricone, Erox Martini, valamint a Celentano Tribute Show. Házigazda DJ Dominik.
17: Jegyek, jegy.hu. Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
18: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
19: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
20: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
19: Neked Sedacur Forte kell.
20: Sedacur Forte?
19: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
21: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
23: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
24: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
25: Itt a nyár legkeményebb 48 órája a fertőző kullancsok miatt, figyelmeztet a Nébih. Pályán a Fradi, felkészül a Loki és az Eto. Jó reggelt kívánok, Szülő Attila vagyok. A következő 48 óra lesz a legnehezebb az extrém hőség elleni védekezésben, mondta közösségi oldalán közreadott videójában a miniszterelnök. Magyar Péter az időjárás előrejelzéseket idézve közölte, ma és holnap 40, akár 42 fokos csúcsokra is készülhetünk. A kormányfő szerint számos tényező befolyásolja, le kell lekapcsolni a paksi erőmű utolsó még működő turbináját is a következő órákban. Hangsúlyozta, a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Felhívták a figyelmet arra, hogy a forróság fokozza a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta veszélyét. Ezért igyunk bőségesen és védjük magunkat a naptól. Több mint 2000 léghűtött helyiség várja a felfrissülésre vágyó embereket országszerte, ezeket bárki igénybe veheti, üzente közösségi oldalán a kormány. A lista a katasztrófa védelem honlapján érhető el. Az összesítésben művelődési házak, önkormányzati épületek és idős otthonok mellett boltokat és bevásárló központokat is találni. A Bács-Kiskunvár megyei Ágasegyházától Zaláig, egészen pontosan Zalavárig. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
1: Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel a kullancs eltávolító csipesz, érdemes eltávolítani a kullancsot.
25: Újabb selejtezőkör jön a magyar csapatok számára az európai futballkupákban. Az Európa Liga harmadik fordulójában a Fradi ma este a lengyel Górnik Zabrze ellen lép pályára a Grupamában. A Debrecen a dán Köbenhavent fogadja holnap, a Győr pedig a Riga otthonában vendégeskedik, ugyancsak csütörtökön a Konferencia Ligában. A visszavágókat a jövő szerdán is csütörtökön rendezik. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Vezessenek óvatosan is az előírt tempóban az M1-es úgynevezett átterelési pontjain, ott, ahol a bővítés miatt sávváltásra van szükség, erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Kritikus hely ebből a szempontból például Budapest felé, a 19-es és a 17-es kilométer közötti szakasz. Aszfaltoznak az M3-ason Bagnál Budapest irányába, a 40-es és a 33-as kilométer között sávszűkítésre készüljenek. Úgy jó fél óra múlva lezárnak két sávot az M0-áson az M3-as és az M2-es csomópont között a Megyeri híd felé vezető oldalon. Az 1 kilométeres szakaszon a külső sávba terelik majd az autókat, várhatóan délután 2-ig.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Red-

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Az évesküvője közeledik, ez biztos. Amerikaiak abszolút egyetértenek ebben, az évesküvője július 3-án New Yorkban, és hát ugye a két főszereplő Taylor Swift és Travis Kelce. Travis Kelce ugye az NFL-ben szerepel, a Kansas City Chiefs játékosa, és hát most már egy pár éve követjük őket. Nagy-nagy szerelem, hogy nagyon furcsa volt, nem? És sokáig nem tudtuk eldönteni magunk sem, hogy ez PR fogása, vagy ez egy valódi szerelem.
2: Én már elsőre elhittem egyébként, hogy
1: elhitted?
2: Ez egy... Igen.
1: De hogy?
2: Mert szerintem mindenki erről álmodik.
1: Mert az álmot akartad igaznak hinni.
3: De romantikát láttál benne, igen. Mi szerintem azt láttuk benne, Pasik, hogy megmutatkoznak egymásnak itt, ott, kinek csinálják belőle a felhajtást, és azért az ember ismeri már ezt annyira, hogy tudja, hogy emögött mindig azért van valamilyen számító dolog, egy menedzser, egy ilyesmi, legalábbis mi ezt gondoltuk.
1: Én is azt gondolom, én láttam ugye a Taylor Swiftről azt a Netflix sorozatot, és tényleg ez a nő, ez úgy él, mint hogyha egy ilyen Vogue magazinból lapozgatnád őt tovább. Tehát teljesen olyan is. Akkor itt van ez a sportoló, ez az izzadtestű vadember, eleve az a sport az olyan, hogy ez nem baj és nem ítélkezés, de hogy ez a két ember hogy tud összekerülni?
4: Lehet, hogy pont ezért, hogy ennyire különbözőek, és lehet, hogy ezt élvezi egy kicsit a Taylor Swift is, hogy
1: nyers,
4: nem kell annyira,
1: tahó,
4: hogy igen, hogy nem kell
1: picit
4: annyira
1: illatos.
4: Igen.
1: Na jó,
3: elszabadulhat mellette, ő is lehet. Igen. Tehát, hogy egy picit le tudja vetkőzni ezt a Disney hercegnő
2: stílust. Igen, ezt a királylány stílust, ez mellette lehet egy kicsit emberibb.
1: Aha, jó, hát amennyiben ez az emberi, és nem tudom, de a lényeg az, hogy jön az esküvő, mindenki várja a napot, és a lényeg az, hogy a meghívott vendégek sem tudják még pontosan, hogy ez hol lesz, hogy mi a helyszín.

0: szóval New Yorkban lesz. Tehát.
1: Én szerintem úgy fogják csinálni, ha én csinálnám, úgy csinálnám, ahogy most Gyuri mondja, hogy egy autó ott vár, aki tudja, hogy hova kell menni, és akkor mindenhova egy-egy autót elküldenek, és úgy fogják oda vinni az embereket.
0: Ja, ez így volna elegáns, igen, igen. Na most van egy másik furcsa dolog ebben az esküvőben. Az, hogy állítólag egy csomó vendég meghívója csak egy főre szól. Tehát nem vihetnek magukkal kísérőt.
2: De ez olyan gáz.
3: Ez kellemetlen tud lenni. Igen. Kellemetlen tud lenni, mert hát az, akit viszel magaddal, arra támaszkodsz, meg amúgy is egyébként egy párkapcsolatban is konfliktusos, hogy te most nem jöhetsz velem.
0: Nézd, itt panaszkodott egy csaj, egy újságírónak arról, hogy ő nem érti, hogy miért nem viheti a pasiát, hiszen ő nem ismeri Bella meg Gigi Hadidot, és nem tud velük beszélgetni. Nyilván Taylor, aki a barátnője, nem vele lesz elfoglalva egész este, tehát ő ott lesz tök egyedül.
3: Igen.
0: Igen. Na, de ez nem remek alkalom, Gyuri, hogy felszed Bella és Gigi Hadidot egyszerre?
3: Nekem az lenne, de na, hát ez a lány valószínűleg nem ebből az indítatásból
0: nem
3: van.
0: Nem tudjuk.
3: De én igen, én tudod, de olyan típus vagyok, engem bedobnak valahová, én szerzek új barátokat.
0: Na, már erről is beszélünk, hogy a téged bedobnának Taylor Swift esküvőjére, én olvastam azt, és akkor most ebben azért van valami, hogy nem, tehát azok nem hozhatnak senkit, akiknek nincs stabil kapcsolatuk.
3: Aha.
0: Tehát, hogy azért most el ne hozza a jött-ment izélet, azért, mert ma megyek a Taylor Swift esküvőjére, és jössz velem, Antoinette.
1: Egyébként ebből kifolyólag nem jogos. Tehát, hogy mondjuk két hete van párod, és azt mondod, hogy nem jöhet. Hát
3: megérte, meg beépülnének újságírók oda álcában, meg mit tudom.
1: Persze, én. Persze, szerintem mindentől félnek.
0: Meg így van, de meg én nem tudom, én nem ismerem, ha én vagyok Taylor Swift, én nem ismerem, hogy neked milyen az a egyébként két napja, vagy két hete szerzett pasid. Érted? Lehet, hogy egy tahó, lehet, hogy egy tényleg csak egy kíváncsiskodó. Lehet, hogy, tehát, hogy én olyat akarok, akiről tudom, akiről mi beszélgettünk, hogy az a te pasid, akinek izé jó, így jó, úgy, és akkor tudom, hogy megbízható esetleg találkoztam is vele. Tehát, hogy minden jöttmentet ne vigyem az esküvőmre.
1: Ráadásul erre egy ilyen esküvőre.
3: Ez igen. Teljesen elvárható.
0: Na, akkor most már
2: lehet, jó, ez most már így igaz. Tehát ezt már én is így csinálnám.
1: Ha nekem lenne, én is így csinálnám.
0: Ha esküvőd lenne?
1: Persze.
0: És hogyha jöttment pasid lenne?
1: Akkor is.
0: Elmondaná neki, hogy ment pasi, nem jöhetsz velem a Taylor Swift esküvőjére?
1: Persze, hogy elmondanám.
0: Mert egy senki vagy?
1: Persze, hogy
3: mit gondolsz te magadról, te jöttment?
1: Én ezt mondanám neki. Hát hova akarsz jönni, maradj itthon.
0: Ja, Istenem. Na jó, szóval Gyuri, és akkor te ott vagy, ugye, abban a zakóban, amit nagyjából 10 éve viselsz minden fontos eseményen.
3: Tudod, az a kabala zakó, igen, imádom.
0: Az a fekete azzal a bársonyos mintával, tudod.
3: Igen, nagyon.
0: És akkor megjelensz ebben New Yorkban, ahogy kell, és akkor ott vagy ezen az esküvőn, és senkit nem ismersz. Uh-huh. Esetleg felismered a Hadid testvéreket, de annyi jó nő van, hogy lehet, hogy azt se tudnád
3: nem,
0: már.
3: Nem, szerintem muszáj lenne ott kérdezősködnöm, hogy ki a Hadid.
0: És ugye nyelvi nehézségekkel is küzdesz, tehát hogy küzdöd ezt le egy ilyen nagy-nagy buliban?
3: Hát oda kell mennem, és akkor kellene, hi, you are Hadid? De ott még bajban vagyok, hogy melyik, mert kettő van.
0: Persze, you are Hadid. Tehát a keresztnevét, tehát Kovács vagy? Tehát, hogy a vezeték nevén szólítod.
3: Hát igen, mert kettő van, és akkor majd elmondja.
0: Which Hadid you are? Gigi vagy Bella?
3: Gigi?
0: Bella.
3: Azt mondja, no, akkor mondom, hogy yes, akkor Bella.
0: És ez szól, a jégpult van, ott meglököd.
3: Így, hogy az Y pohárban így kortyolgatjuk a koktélunkat, és közben próbálok ismerkedni.
0: Ide így viselkedne.
2: De én biztos vagyok benne a csillogos kabátjában, de Gyuri, így biztos, hogy nem mennél át egyik csajnál sem.
0: Szerintem, Gyuri, de. Gyuri, ugye ez már besípol a fejelgatod. Szerintem, hogy Gyuri így végig, tehát ezzel a mosolyal, mint amit most láttad az arcán, ez ő végig slattyogna az egész rendezvényen.
3: Be szokott jönni, magyarul sem mondok sokkal többet.
2: Mondjuk az igaz.
0: Na, jó, és aztán még valami, ami fontos, hogy senkitől nem kérnek ajándékot. Ez viszont teljesen, ez neked egy home run. Tehát, hogy nem kell fizetned.
3: Ha már ott vagyunk.
0: Ha már itt vagyunk.
3: De azt nem mondják, hogy pénzt nem kérnek, csak nem akarnak 20 spiritus
0: pénzt? Sütőt. Amerika a leggazdagabb énekesnője, és az egyik leggazdagabb focista.
3: Ők szeretik a pénzt nagyon, ők mi? Szeretik.
0: Nem akarok. Jó, rendben van. Ez a csaj, ez milliárdos. Tehát, hogy igen. Azt hiszem, hogy nem forintban. Igen. Hogy te mennyit raknál borítékba? Hát,
3: nagyjából annyit, mint azon az esküvőn, ahol együtt voltunk, és ugyanúgy venném ki, szerintem, ha nem érezném jól magam, akkor egyre kevesebb.
0: Mennyit raknál borítékba?
3: Nem tudom.
0: Dollárot az érvényes fizetőeszköz.
3: Na, át is kéne számolni. Nem tudom, szerintem egy ilyen...
0: 32?
3: 32.
2: Egy 50 dollár.
3: Attól függ, fizették a szállásomat, azt is bekalkulálom, tudod. Hát egy 50 dollárt azért csak belerakom.

0: Én de, hogy ezt csinálnám.
1: Elhiszem, az a baj, hogy elhiszem. Szóval ez nem víz, Gyuri.
2: Azért ne vessé, jó?
0: Na, gyerekek, és akkor Gyuri, mit csinálnál akkor? Ugye most akkor mindenkinek már le kell ülni, kezdődik a rendezvény, kijön a New York-i vőfé, elkezdi mondani a dolgokat, és a nagy-nagy kerek asztalon, te is helyet kaptál, ott van a kis kártya, vagy izé, Hader és Hadid. És
2: izé. Ahol együtt így, ne? Nagyon jó.
0: Hát na, ABC, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy mondjuk ott ülsz, és veled szemben ott van egy ilyen nagyon kigyúrt, tetkós, szakállas csávó, iszonyat primitív a tekintete, és fogalma sincs, hogy ő kicsoda. Lehet ő akár egy óriási futballsztár, tehát lehet, hogy a Travis Kelce-nek a haverja, a csapattársa.
2: Valószínűleg, ha hasonlít, akkor ilyenek, ezek egy kaptafára készülnek, ezek a ködös tekintetű szakállas csávók.
0: De az is lehet, hogy a Taylor Swift hugának a testőre és kutya sétáltatója.
2: Nem van.
0: Tehát, hogy szedett ki belőle, hogy ki ő?
2: Hát, kocintunk, és akkor elkerülünk, do you like football, ne?
0: Yeah. Do you like football? Yeah. Na jó.
2: Have ball, yes.
0: De tényleg így viselkednél? Tehát ez az igazi, totál primitív kelet-európai proli. Do you like football? Yeah.
2: Nézd már meg ezt az arcot, ezt a Travis Kelce-t. Most milyen nézél vele is, elkezdenél, mit tudom én, akivel valamelyik diktátorról beszélni, akit szeretsz? Tehát nem lehet. Hát de lazán kell kezelni őket. Mit tudom én, Kaddafiról nem kérdezheted őt, akivel szoktál mindenkit egy asztalnál. Ez nem lehet.
0: Nem tudom, milyen zébe vagy most, de...
2: Hát, hogy lazán kell velük, hát muszáj, mert különben nem érti, hát nézd meg az arcot, tehát nem ért komolyabbat.
1: Tehát Gyuri nem akar magas röptő beszélgetést.
0: A Gyuri gyér szókincse nagyjából megfelel egy amerikai futballjátékos valós anyanyelvi szókincsének?
1: Felső kategóriában is.
2: Nagyjából.
0: Futball. Na jó, oké, akkor... Na most itt a rajongók ugye nincsenek oda ezért a házasságért állítólag, és azt boncolgatják, és ez egyébként a lényeges témánk ebben, hogy az igazán intelligens Taylor Swift hogyan találhatta meg magának ezt a proli Travist. És van is egy ilyen fotó, nem tudom, azt láttátok, hogy Taylor vállán fekszik így, mintha vagy elaludna, vagy be lenne nyomva, vagy nem tudom mi. Tehát úgy néz ki, mint egy hajléktalan csávó. És több ilyen kép van. Ugye egyébként Travisről azt mondják, hogy nagyon szókimondó, ilyen nagyon nyersen fogalmaz, és igazán süttyónak gondolják. Viszont Taylor Swift vele szemben egy ilyen finom mesebeli hercegnő. Szóval, ja, és a szociális hátterük is más, tehát azt azért tudni kell, hogy Travis Kelce Ohio-ból származik, külvárosi édesapja acéliparban dolgozott, és a sport volt az egyetlen kiugrási lehetősége. Taylor Swift ezzel szemben édesapja broker, pénzügyi tanácsadó, édesanyja marketingvezető, és egy ilyen viszonylag értelmiségi és jómódú családból származik. Tehát, hogy ez a kettő kultúra találkozik össze.
2: De Disney mese találkozna tényleg valamilyen kemény arccal.
0: Így van. Na, lehet-e ez így egy tündérmese?
1: Lehet.
3: Persze.
0: Mesélj.
1: Hát szerintem nyilván van a királylány és a...
3: Az erős férfi.
1: Erős férfi. Igen, tehát hogy valahogy ilyen.
0: De ez meddig vicces.
3: Hát egy kár.
1: Nézd, az, aki királylánynak nevelkedik, mindig rossz akar lenni. Aki meg rossz volt, az mindig jó akar lenni.
0: Tehát szerintem, amikor becsukják az ajtajukat a Manhattani apartmanjukba, akkor jól veri a popsiját a Travis a Taylornak?
1: Hát igen.
0: Mert a királylány szereti, hogyha jó, el van náspángolva?
1: Nem tudhatjuk.
2: Na most nem magadból indulj ki, Évi, most nézd rá. Nézd
1: hát én, Gyuri, nem vagyok királylány.
0: Gyerekek, próbáljunk komolyan beszélni erről. Tehát,
1: én szerintem Taylor Swift sokkal lazább akar lenni, mert ugye egy olyan neveltetést kapott, és neki jó ez a laza prónyóság, mert ő nem így nőtt fel. És szerintem ebben a szabadságérzetet kapja.
0: Szeretne laza maradni, és neki is jó ez a laza prónyóság.
1: Ő nem akar.
2: Nézd, Taylor, akkor megállapodhatunk ebben, hogy laza prónyók leszünk.
1: Igen, tehát, hogy télen, vagyis, hogy a Travis nem fog megváltozni, tehát nem lesz úriember. Talán az esküvőn megpróbál.
0: Nem lesz úriember, csak hogy ez hosszú távon, tehát ennek tud lenni egy bája, nem? Te mondtad, Annett, azt, hogy ti szeretitek a vadfiúkat.
3: Igen, de nem biztos, hogy ez el fog tartani 20 évig, tehát ez a rózsaszín köd, mert azt gondolom...
0: Hogy tudnak idomulni egymáshoz? Melyikhez?
3: Hát azt gondolom, hogy az okosabb, tehát a Taylor fog majd egy kicsit...
0: Lemenni pronyóba? Tényleg, hogy a Gyuri mondja meg az...
3: Igen, biztos vagyok
0: benne. Lemegy pronyóba?
3: Igen, hát a srác nem gondolom, hogy ő azt érezné, hogy neki változnia kell.
1: Hát már akkor nem lenne ez a fénykép. Hát azt mondta volna a Taylor, ne aludjál már mellettem. hogy nézünk ki, érted? Mm. És hagyta, igen, hogy a prónyon jelenjenek meg.
0: Gyerekek, nehéz helyzet ez, amikor egy párkapcsolatban ugye az egyik fél nagyon máshonnan érkezik. Tehát, hogy az anyagiakat félretéve, hol tud ez kiütközni? Például a családi hátteret illetően, neveltetést illetően.
2: Hát igen, például, hogyha...
0: Egy étterem. Simán elmész egy étterembe.
2: És úgy beszél a pincérrel akár adott esetben, hogy ez neked nagyon kellemetlen. Vannak ezek, akik tudod, így ugráltatják, meg ott akarják megmutatni a fölényességüket.
0: Igen, igen.
2: Hú, az már nekem a proliságnak az üzenete.
0: Látod, most viszont Taylor Swift-tel vagy empatikus.
2: Most igen.
0: Amikor ott ül mellett a proli szakállas, és csicskáztatja a pincért.
2: Fú, igen. És biztos vagyok benne, hogy tud ez lenni, és annak, aki egy kicsit érzékeny, annak ez nagyon kellemetlen helyzet a hétköznapokban is.
0: Mivel tud egy ilyen proli, mivel tudja áthidalni a prolizmust?
1: A prolizmus szerintem sehogy. A proli nem tudja, hogy proli.
0: Te mivel hidalod át, Gyuri?
2: Calvin Klein alsógatyával.
0: Az univerzális. Az egy közös nyelv.
2: Az mindig jó. Azt meglátják, elmúlik minden.
0: Így van. A magas élet és a proli között a közös nyelv a Calvin Klein alsó. Ebben egyetértek. Láttál-e már Calvin Klein alsót?
1: A Gyuriét?
0: Nem láttál-e már?
1: Hát nem.
2: Az enyémet nem fogod látni, ne aggódj.
0: Te milyen alsókat látál? Budmil?
2: Budmil, Umbro.
1: Speedo. Adios.
0: Adios. Calvin Klein még nem láttál?
1: Nem.
0: Hát a Gyuri egy nagyon kifinomult.
1: Igen, igen.
2: Mutatnék neked új irányokat az életbe, de nem
1: fog. De kár.
0: Te milyen neveket láttál alsóban, Anett?
3: Láttam, nagyon, nagyon.
0: Sorold őket.
3: Boss.
1: Azt imádom.
0: Boss CR7.
3: Azt nem láttam.
0: Nem, egyszer volt rajtam.
2: Hogy nem láttad?
0: Nem láttad, egyszer felvettük, a Gyuri is felvette.
3: Akkor most így ezen gondolkodom, hogy Calvin Klein, én sípolom?
1: Igen.
3: Na jó, akkor nem forgatom a fejem. Szóval, hogy azért én láttam, nem csak ilyen...
0: Mondd már a neveket, hát ne, hát láttam. 5 percig mondod, hogy láttam.
3: Pepe Jeans.
0: 5 percig mondja, hogy lát.
2: Pepe Jeans is volt, hallott?
3: Igen.
2: De ez meg a székutasi diszkó korszak volt, nem?
3: Ez még az, igen.
0: Pepe Jeans. Mm. Jó, hogy kötöd az alsónadrághoz a férfiak kifinomultságát? Pepe Jeans-es milyen volt?
3: Hát az a fiatalos... Akkor...
0: Proli volt?
3: Nem volt finom, proli. Kifinomult, igen, jó. Igen.
0: Oké, a bosszos?
3: Na hát ő az...
0: Proli volt. Hamis bossz vagy igazi bossz, nem tudod?
3: Igazi.
0: Igen?
3: Igazi, hát...
0: Oké.
1: Okay. Proli volt?
3: Nem, ő sem.
0: Ármán is ott volt?
3: Volt. Van is.
2: Ellensúlyoz az Ármánival?
3: Nem, ő se az, ő is nagyon kedves.
2: Nagyon kedves.
0: A lényeg, hogy kedves. Igen. Volt-e Calvin Kleinosod?
3: Igen, volt, és azzal se volt semmi probléma.
2: Tehát az, hogy nem én voltam, tehát ezt tedd hozzá.
3: Nem te voltál.
2: Bocsi, te voltál, úgyhogy mit tudom én, egy ilyen kemény családi hátterű párod volt, és oda kellett menni helytállni? Tehát és akkor ott neked stratégia kellett?
0: Hát igen. És ugye ezt nagyon nehéz mérlegelni, hogy mennyiben mész le szívességből proliba,
2: aha,
0: és kezdesz el ez a válcsapkodós, ivós, haverkodós lenni.
2: Igen, de van egy ilyen üzemmódot, te ezt meg tudod ugrani, nem?
0: Szerintem igen.
2: Aha.
0: Igen, ezt meg tudom csinálni szívességből, igen.
2: Igen, meg akkor...
0: Meg én iszom, hát az alkohol az izé, tehát amikor látják, hogy szívesen, akkor persze lazulunk mindannyian. Nyilván az ital minősége az, hogy náluk vagyok, és mitől előkerül az a gacsaszagatós pálinka, meg az opálos savanyka bor, az nem teljesen az én világom.
2: De nincs mese, akkor azon át kell menni.
0: Azon át kell menni, Gyuri. De tényleg, azon át kell, nem tudsz mit csinálni. Hát a lány kedvéért, hogy ne.
1: De nem kritizálsz, ott akkor ilyenkor nem kritizálod az italt, hanem még el is mondod, hogy a nagyon rossz is milyen jó.
2: Nem. Úton hazafelé hosszasan, de addig nem.
0: Nem, általában az szokott lenni, hogy előre felvezetik azt, hogy hát figyelj, ott majd nem lesz olyan. Tehát ők tudják az igényemét, tehát tudja a hercegnek az igényét a kiválasztott, és akkor nem lesz olyan a bor, meg ugye nyilván ebbe a vastag eszpresszó, nem ez a kávés pohárba kapod a bort.
1: Tényleg olyan is van.
0: Persze, hogy van.
2: Harmadik után már nem zavarja.
0: Saját élményanyagból beszélek.
2: Akkor harmadszorra töltöttek, már jobban is ízlett belőle, nem?
1: Hát nem hiszem.
0: De, hát egy nagy ilyen másfél literes márkamegyes PET palacból öntötte a bort.
1: Jézusom.
0: Igen.
1: És ez mindenféleképpen úgy nézted és úgy viselkedt, hogy ez egy teljesen természetes, így nem szólt
0: semmi. Én akkor tudtam, hogy aznapra szar lesz az illatom, igen. A fokhagymás ubisali után ezt a bort meginni, ne viccelj, után egy pár pálinkával letölteni. Ja, igen,
2: azért... Megvan ennek a bája.
0: De nincs nagyon. Nincs nagyon meg a bája. A szexért csináltam az egészet.
2: Amit bevasaltál meg út közben haza.
0: A szekéren. A motelbe.
1: Megértem.
0: Mi az, amit nem tudunk elfogadni egy csajon, ami már túl prolis? Gyuri, most te jössz, te férfi vagy. Tessék.
2: Hát mit tudom, én külsőre gondolod?
0: Tehát, igen, például.
2: Hát nekem tud lenni ilyen ruhákba például ez a kígyó minta. Tehát ez nekem egy halálos.
0: És a kígyóból van?
2: Hát az is.
0: Az is?
2: Az is, igen. Hmm. Igen.
0: Pedig a jó kígyó csizma azért az nekem tetszene. Tudod? Hmm.
2: Tudom.
0: De tilos az EU-ban.
2: Igen, nem véletlenül. Az itt ízlésrendőrség nyújtott.
0: Ízlésrendőrség. Szóval kígyó minta, igen.
2: Jó, neked van ilyen egyébként?
0: Hát van az a fú, az hány lakótelepen láttam.
1: Mit?
0: Ez a rózsaszín jogging, ez a bársony jogging, és rá van írva a segér, hogy pink.
1: Jó, igen. Krúzolt,
0: neked is volt?
1: Krúzolt nekem állam. Nem. Nekem szexi volt.
2: Szexi? De ezt még 3 éve is hordtad, nem emlékszem?
1: Már nem jön rám sajnos.
0: Szóval például ilyen, meg vannak olyan körmök, meg vannak olyan hajpótlások, ami azért már nekem nem.
2: Ez a nagyon hosszú műköröm, ami most ilyen tök divat lett, és régen meg annyira ciki volt, hogy látod, hogy semmi köze a körömhöz sem, hanem tényleg egy műanyag darabok vannak rajta, és hosszú színes, neon színű, brutál, nagyszerű.
0: Pasikon? Hát, egy melegítő, Anett?
3: Egy
0: drága melegítő.
1: Az proli. Igen. Az a legprolibb. Az, amikor tudod fel...
0: Tudod, hogy a fél magyar pop szakmát most megsértetted.
1: Tudom, és az egészet meg akartam. Tehát ezek a drága, márkájú melegítők, az ocsmány. Ráadásul, ha még igen. pocakja is van, és hogy na hát, vége van
2: tőle. Nem olyan angol mizé, gangsteres? Azt szokták
1: nem angol
2: ezzel.
1: Gangsteres.
0: Igaza van Évinek.
1: Vidéki proli is. Mármint nem a vidéki is, hanem inkább proli,
0: Hát meg igen, meg hogyha ír például SMS-t, vagy ilyesmi, és mit tudom, mondjál már igent, vagy nemet, és hogy az J-vel mondjál.
3: Nem vicces.
2: Meg leírja, hogy má. Tehát má. Így elengedi má.
0: Igen.
1: Hagyjál
0: vagy ez vagy a gyerekek, a potencia és a potenciál összetévesztése állandóan.
2: Ez könnyen bele tudnak szaladni.
0: Igen.
2: Hát én találkoztam már olyannal is.
0: Hát ebben az üzletben ebben semmi potencia. Hát, hogy...
2: Akkor onnan is kell menni, én azt mondom. Találkoztam olyannal is, egyébként baráti társaságban, nem az én akkori párom volt, hanem egy barátom, aki rácsodálkozott ott a társaságban, hogy Szicília az Olaszország része.
0: De hogy ezek olyanok, amik már nem férnek bele, vagy beleférnek, de nem lesz a feleséged.
2: Az utóbbi, igen.
1: De most attól, hogy ezt nem tudja, és minden másban nagyon jó, de úgy, hogy a szekéren hazafelé bármikor.
2: Igen.
0: A jó gyerekek, nem a kérdés az, hogy igen. Ez össze tud-e nőni. Igen, szekéren, igen, Gyuri, minden. Össze tud-e ez nőni? Tehát itt visszatérre Taylorra és Travisre, vagy arra, hogy ezeket, akiket mi most körülírtunk, ez, de nagy a szerelem, de nagy azért, ez valahol idomul-e az egyik a másikhoz?
1: Egy idő után szerintem igen.
2: Figyelj, ha megnézzük, amióta az Évit ismerjük, hányszor írta körül ezt a pasi típust, aki ez a Travis Kelce, ez a nyers, tahó, de megfogja, megcsinálja, szőrös, néz, mint az őrült.
0: Van közös sportmúlt, lehet, így igen. Van.
2: Tehát, hogy te, neked ez az álompasid.
1: Igen, Gyuri. Igen. Jó reggelt. Mekkora egy sutyó
0: magyarban
1: vagy.
0: Nem ismersz ilyet? De Dani.
1: De. Nem, inkább Ádám Martin.
0: Ádám Martin.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Jó reggelt, szia Bokci!
2: Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok mindenkinek, hello!
3: Hello!
1: Ha, mindenki örül neked, szia! Gyuri nem nagyon, Gyuri ma unatkozik.
4: Dehogy is, én mindig.
2: Gyurival mi mindig szanaszét dumáljuk magunkat előző este, és úgyhogy most már nincs mit mondanunk egymásnak, úgyhogy Gyuri húzz el.
4: Oké, akkor eddig iszom egy kávét, János.
2: Rendítsek, oké.
1: Jó, de még nagyon kíváncsiak vagyunk. Itt van Évi, aki egyébként korán reggel elmondta, hogy ő mindig is megfogadja a te tanácsodat. Ő nagyon kíváncsian várja, hogy mit kell újra ültetni, meg minden. Igen. Tehát, hogy most jó helyen vagyunk, agrárszerda van. Na nézzük ezeket a gyümölcsöket, Vokci. Hát én picit kigúnyoltam őket reggel, nem tudom, hallottad-e.
2: Nem. De gyümölcsöt kigúnyoltál, hát igen, ez gyakorlatilag fitorasszizmus, hogy úgy...
1: Ezt nem ismerem még ezt a szót, de...
2: Most csináltam tökéletesen.
3: Most csináltam!
2: Figyelj! Úgy megy itt a nyelvújítás, mint a rossz semmi. Azon röhögtem, múltkor már az, hogy ilyenek, hogy megmondom az őszintét, ez most már teljesen benn van a köznyelve, már mindenki mondja, szörnyű, de mindegy. Na nézzük akkor miről. Miről van szó? Most, jó, na rendben van, felmelegedés, stb. Hagyjuk, de itt a legrosszabb, tudod mi? Az enyhetél. Mit csinál az enyhetél? Hozza a növényeknek az átverését. Fogja magát a növény enyhetél után, az első melegni, búm, elkezd virágozni, mint az állat. És akkor jönnek a márciusi fagyok, és paf, mindennek oda. Kész, ennyi. És nem kell nagyon okosnak lenni ahhoz, hogy milyen növények tűnnek el, vagy milyen gyümölcsök tűnnek el. Ami méreg drága lesz a szezonjában, arról tudni lehet, hogy miért drága, mert kevés van belőle. Az arany is azért drága.
1: Igen.
2: Mert egyszerűen olyan limitált a termés mennyisége, hogy már aranyárban adják őket. És hova kerülnek ez, vagy milyen növényekről van szó itt, amik lassan el fognak tűnni a polcokról? Ez a sárga barack. A sárga barack jó, a 5 évente terem. Őszi barack ugyanebben a problémában van. Cseresznye megy, iszonyú árakon volt idén is, és ami furcsa, az alma és a szilva is erre sorsra fog jutni. Egyre kevesebb lesz belőle, és a végén eltűnik a francba. És a másik ok, amire eltűnnek a növények, az pedig, hogy megszűntek a napszámosok, ezek a, hogy is mondjam, a bérelt gyümölcszedő munkások, és ezért például a málna, ribizli, egres, borsó is például eltűnik, ugye, mert az meg a meleget nem bírja, ezért ugye Jancsi mit csinált, őszi borsót, télállót kell vetni, és az Ildikóval bevetettük borsóval az egész kertet, és március elején, közepén szedtük, szüreteltük. Tele vagyunk borsóval, de ezt már azt hiszem mondtam.
1: Ezt még nem?
3: Na,
1: igen. Nekem
2: de
1: nem.
2: A lényeg az, hogy a málna az gyakorlatilag mezőgazdaságilag szedhetetlen, tehát tudod azért.
1: De ez mindig egy ilyen bonyolult gyümölcs volt, tehát igen, alig lehet megfogni, mert szétnyomod, ott a bokor, mindig ott van, na mindegy. Tehát az nem egy ilyen, tehát nem egy ilyen markos, napszámos legénynek való dolog, hanem az egy ilyen finom művészi kéz kell a málnához.
2: Én voltam málna szedő táborban, diákkoromban.
1: Gyerekeket kell málna, a málnát szedni, küldeni.
2: De hát olyan károkat, fú, te szörny.
1: Hát nekik van ilyen finom apró kezük, hát a finom, nagykezű munkások nem tudnak leszedni málnát. Tehát...
2: Finom apró kezünkkel rettenetes dolgokat műveltünk. Na, aztán Rivizlivel te hogy állsz például?
1: De, hogy értem, hogy szeretem-e?
2: Igen.
1: Nézd, nekem mindig az a baj, hogy mindig lelkes vagyok, és aztán savanyú.
2: Az hagyján, de az leszedegetni azokat az apró
1: nem. Nálam egyébként akármilyen furcsa, de egy ilyen évi 18 szem málna terem, körülbelül ilyen 44 szem ribizli, ugye? Hogy az azért, de hát nem ennyi, hát de ezt még örököltem.
2: Az bírom, hogy számsz, meg is van számozva.
1: Hát nem jön össze több. Nem jön össze tényleg ennyi. Vagy amikor észreveszem, hogy jé, ez ott van ez a pillanat, tehát akkor már lehet, hogy késő.
2: Ja.
1: Na mindegy, nem mennyiség. És akkor azt, mit tudom én, valaki beszedi, nem tudom, megkóstolom, savanyú, megint nem jó. Jaj, abban ott egy hangya. Szóval én mindig az zöldséges, az a... Múltkor most szedtünk salátát, és benne volt két fülbe mászó.
3: És Jézus Mária.
2: Hát a mázlid van, hogy nem mesztelen csiga volt benne, ne hülyeskedj. Arra harapjára egyszer. Azt a rohadt élet. Ahogy a fogad között Kis suffad.
1: Ja, mert átélted, ezt most azért mondod így? Kis suffad.
2: Nem akarok róla beszélni, jó?
1: Jó, okay.
2: Menjünk tovább. Azt mondja, egressel hogy állsz például?
1: Gyűlölöm, nem volt semmi, ez egy csalódás. Az egres az, az gyakorlatilag a szegények szőlője. Tehát, hogy... tényleg, mondom, mert reggel is mondtam, olyan, mint egy szülő, aminek olyan erezete van, mint egy ilyen vénasszonynak a vádlia. Tehát, hogy...
2: Fúj, a rohadt életben. Nagy kedvet csináltál az egres szószhoz, oké? Okay? Vénasszony vádlia, jó.
1: Ezt mihez eszel az egres szószt?
2: A hülyeség az egres szósz, ezért mi a napköziben, nem emlékszel rá, ja, te nem jártál napköziben.
1: Na, én nem jártam, tehát menzakaját ettem én ideig óráig, tehát, addig, tehát annyit ettem, hogy elég volt megismerni. És az egres szósz mihez adták?
2: Azt kérlek szépen, amikor csontleves volt, vagy marha húsleves volt, akkor tudod, ilyen izékat főztek, ilyen kifőzött fehér csizmatalpszerű izékat, marha szeletek voltak, és ehhez volt az egres szósz, meg főtt krumpli. Nem emlékszel?
1: Megy szósz, ilyen... arra emlékszem, de ez egy egres szósz volt, akiknek nem volt megyük.
2: Nem, ja tudom, igen, az egres az a szegények megy szósz alakja, igen.
1: Nem. De ezek nem jó emlékek. Itt van, írta az SMS-ező Tomsa vagy kicsoda, hogy a könnyek szöktek a kezében, nagyapja jutott eszébe. De el tudom képzelni azt a gyerekkort, hogy az egreshez kötnek jó emlékek, de amúgy az egres szerintem lényegtelen.
3: Melyik az nagyon egres, egészséges.
2: Persze, de az hogy ezt lesz.
1: A penicillin is egészséges.
2: Persze, igen.
3: Na, de ez bio, tehát, hogy ez természetes.
2: Jaj, már adjuk ezt, az ember az élvezeteket, tudod, a boldogságra törekszik, de végülis egész életében az élvezeteknek hódol. Tehát a lényeg az, hogy az apró örömök közé tartozik az egres majszolása. Beteszed a hűtőbe, és akkor az a jó, mert ez olyan jó lehet nasizni, apám, hogy lecsipkeded a két végét, ugye még ráadásul nem is szapora, mert foglalkozni kell vele, és akkor egy nagyon hideg egrest így beteszed a fogad közé, és patintasz egyet, és hogy belő a torkodba az a kis savanykás lé. Egyébként tud édes is lenni, amikor rendesen megéri. És az mondom, hogy nagyon jó élvezet, és nem eszel belőle sokat, mert fanyar, meg stb., tehát nem leszel dagadt tőle, és piszok, az egyik legjobb nasi egyébként.
1: Tudom, hogy szereted, én azért nem szólok semmit, én nem szeretem. Jó, egres is eltűnik, ez a lényeg?
2: El fog tűnni, tehát az, mondjuk az egres szedése az sem valami kényelmes dolog, ugye, mert rendkívül szúros, ugye, ott a környéke. Aztán fekete ribizli az viszont az bírja, az még egész jól alkalmazkodott a mostani környezethez. És akkor úgy körülbelül ennyi, de azért elmondanám nektek, hogy azért van.
1: De bocsánat, de ez az eltűnés, ez azért, mert a klíma miatt gyakorlatilag lefagynak, kivirágoznak, lefagynak, tehát gyakorlatilag ezt tönkreteszik.
2: Körülbelül erről van szó. A málna meg a többinél ott szintén a nyári meleg, ami egy kicsit idegesíti őket, de leginkább az, hogy mezőgazdasági nagy termesztésben ezeknek, mondom, a szüretelése egy kicsit, hogy is mondjam, macerás.
1: De nem azt kéne csinálni, hogy észak-déli viszonylatban egy égövnyi gyümölcsöt, meg ilyeneket átadni az északi szomszédainknak, és délről beemelni azt, ami a következő.
2: Ez történik a világban, bocsi, hidd el.
1: De nem csinálják meg. Tehát ez a baj, igen, hogy pont hát nem ez történik, mert igen, még mindenki hát ragaszkodik a málnához, meg az egreshez.
2: Hát figyelj, legközelebb, Norvég banán, stb. Tehát eljön ez az időszak, és hidd el nekem. De azért próbálkozik az emberiség, és nagyon jó úton haladunk, tehát ezeket a növényeket ugye, hát Magyarországon azért már a füge, datója, szilva, kivi, meg a gránátalma az egyáltalán nem ritkosság, tehát az én kertemben is már ezeket felelhetjük, és azért iszonyú jó kutatások vannak, tehát én bírom, amiket mostanában csinálnak, tehát gyakorlatilag unalmasnak tűnik ez a talaj mikrobiológia, meg génszerkezdés, meg műtrágya, meg stb. Én ezeket most figyelemmel kísérem, nézem a mezőgazdasági magazinokat, stb. És egészen...
1: Hol van ilyen? Az ATV-n van néha ilyen, akkor már, ilyen magic shop sincsen.
2: Szombaton, igen.
1: És akkor van ilyen mezőgazdasági műsornál. Hát
2: belenézem, szeretem a tematikus műsorokat, kész. Na, a lényeg az, hogy apám, azért gondolj bele, hogy hol tart már a tudomány, azért, ugye mi a marha drága ma, és mi a legkártékonyabb, amit gyártásban, ez a műtrágya gyártás, ez borzalmas, ez most már egyre nagyobb probléma a világban, ugye, mi kell a növénynek, kálium, nitrogén, foszfor, és na erre mennek a kutatások. Mi lenne, ha növények önmagukat trágyáznak, és már vannak öntrágyázó növények, apám. Tehát nem, persze nem úgy néz ki, hogy fogja a növény és maga alá kullant egyet, hanem olyan, ugye vannak a pillangók, vannak hüvelyesek, mondjuk így, hogy biztos, hogy jobban ismeritek, borsóbab, stb. Ők olyat csinálnak, hogy a gyökerükön megtelepednek ilyen nitrifikáló baktériumok, és apám a levegő nitrogén tartalmát használják föl gyakorlatilag a saját maguk nitrogén ellátásához. Na ehhez mit szólsz? Ez így rendben van, de ezt rajtuk kívül nem sok növény tudja. És mi van ilyenkor? Fogják azt a CRISPR-t, és akkor ez a növény génszerkesztő cucc, és megcsinálják azt, hogy a nagy gabonanövények, búza, kukorica, rizs, stb. Ezek szintén rendelkeznek majd ezzel a tulajdonsággal.
1: Hát ellopják a babtól meg a borsótól ezt a nitrogén fejlesztő képességet, és átadják a búzának meg a kukoricának. Jó, csinálják, engem nem zavar.
2: Tök jó, apám. És akkor azt mondják, hogy jó, ez egy génszerkesztés, vagy milyen génmanipulátor. Tök jó. És akkor mi van? Nem kell műtrágya, hanem a levegő nitrogén tartalmát fogják.
1: Igen, de az emberek félnek, mint ahogy a Covid-oltásban is voltak csippek, az emberek félnek, hogy majd te is, hogyha megeszed a kukoricát, ami nitrogénbuborékokat eresztett a gyökeréből, hogy majd te is, mit tudom én, a fanszőrzetedben nitrogénbuborékokat fogsz ereszteni, és hogy ez...
2: Ez rendben is van, tehát hasznosítjuk mégis a fanszőrzetükkel a levegő nitrogét tartalmát. Nagyon támogatom a dolgot.
1: Csak félnek az emberek, én nem félek, én bátran állok elébe.
2: Hát igen, bocsi, mert mitől félt az emberiség egész életében? Az
1: ostobaságtól, meg az Istentől.
2: Attól, amit nem ismer az Isten szerelmére. De abban a pillanatban, hogy végére jársz a dolgoknak, abban a pillanatban nem rettegsz tőle, mert tudod, hogy hogy működik, Voxi, és mit tegyél ellene.
1: Ketten vagyunk ilyenek. Nem jó. Ketten vagyunk csak ilyenek. Te meg ilyen.
2: Hát sajnos én. Nagyon, nagyon szomorú. És ritkán beszélünk mostanában, igen, pedig hát ugye azért...
1: Össze kéne jönni.
3: Szerintem is össze kéne jönnötök.
2: Igen, de megint miről tudnánk beszélni, hogy milyen hülye világ.
1: Igen. Milyen hülye mindenki más, igen.
2: Igen, és akkor hazamegyünk, ki ketten okosok. Igen.
1: Hát így szokott ez a konferencia végződni mindig.
2: Igen, és ezáltal nem jutunk semmire. Ja, az emberiség meg csak hűl, aztán utána megint aktuális találkozóra van szükség. Igen. Na, körülbelül így néz ki a kapcsolatunk. Na, a lényeg az, hogy most már vannak nagyon jó eredmények, például mag nélküli eper, az például teljesen.
1: Tehát az epernek a magja pont ki van a bőrén, nem? Tehát olyan, mint
2: így
1: egy
2: van,
1: ilyen...
2: De képzeld el, hogy igen? Azért az jó, nem? Magyarországon
1: de
2: például...
1: De azok a csúnya lesz az eper, hát az epernek azok a pöttyök az a...
2: Mert úgy szoktad meg az Isten szerelmére. Miért a kopasz baraksz nem tűnt csúnyának először?
1: De most már harmadszor nem tudod kimondani a barasz szót. Minden azt mondod barakc. Mit?
2: Tényleg?
1: Igen.
2: Fú, ezt, a Wikit ezért
1: adjon. Tudom, és tudom, hogy a Wiki volt ebben a hibás, emlékszem erre. Igen.
2: Ő tanította vissza nekem a barackot, igen. Tehát nem tudta kimondani, és vertem az utcán képzelőre, és majdnem letartóztattam.
1: De egyszer még a bumerángban erről beszéltünk.
2: Igen. Ráztam a levegőbe, barack, te hülye, barack! És ő meg hangosan mondta, hogy barakc. De földűített, Istenem. Vittem haza, lobogtatta, mint egy zászló.
1: Szőke volt akkor is, tehát feltűnő?
2: De meglehetősen. Na, szóval, de azóta ő jobban mondja már, tehát végül
1: jó, de meg hát, beleragadtál. Na mesélj is, milyen gyümölcsök jönnek, vagy mi van most?
2: Na, aztán azt mondja, nem barnuló, avokádó és banán például. Tehát végig friss marad. Már úgy értem, hogy nincsenek rajta sötét barnacsékok és stb. Ez is egy jó kezdeményezés. Aztán magasabb a biomassa tartalmú cukorrépa, és hát piszok ellenálló növények, amit mindennek ellenállnak, betegségtől kezdve minden francnak. Na, szóval jó fele megyünk, és én viszont, megmondom őszintén, én otthon a kertünkben azért én még hódolok ezeknek, hogy málna, ribizli, egres, fekete ribizli, sőt van olyanom is, ami az egresnek és a ribizlinek a keveréke például.
1: Hű, elég szarizom,
2: de azt mondják, nem tudom már mi a neve. Hát ez egy ilyen
1: egres és ribizli keveréke?
2: Képzeld el, igen, ilyen sötét színű, és nagyobb, mint a ribizli, de kisebb, mint az egresz, és valami rettenetes íze van. Klárika telepítette, azt mondta, hogy baromi egészséges. Rögtön tudtam, mert annyira rossz, hogy foly, viszonyú. Na, a lényeg az, hogy én ezeknek még hódolok azért, sőt most nagyon fel van fejlesztve a folytonérő málnám.
1: Folytonérő málna, nem is hallottam, ez olyan, mint egy mesekönyv.
3: Wow, de jó.
1: A folytonérő málna.
2: Ez az égigérő bab mellett van.
1: Közvetlen. A folytonérő málna.
2: Nem, ez egész nyáron van málnám, persze, így van. Tehát elkezdik, most kezd el igazán érni, és akkor egész nyár végéig én szüretelem a málnát. Sőt, volt olyan tavaly, hogy nem hazudok, de októberben szedtem még málnát, képzeld el. Október végén.
1: Hát irigyellek.
2: Jó van, hát nem tudom, hogy nem tudsz lehidalni te semmitől, de...
1: De ezt mondom, hogy irigyellek, tehát, hogy én tudok. Tudok lehidalni, csak hát. Én megoldottam, mert tényleg egyszerűen van egy zöldségesem, és ő megcsinálja ezt helyettem. Ki is rakja a dobozokba.
2: Hát egyébként én is gondolkodtam ezen. Képzeld el, hogy mi ősszel üntettünk elég sok fokhagymát. És hát a helyzet az, hogy... Aztán, amikor elkezdtük pucolni, meg az idikó elkezdte befonni, és hát ez egy hetes munka, akkor néztem, hogy vannak ezek a fokhagyma fonatok, és azon gondolkodtam, hogy egy kéttagú család, mint mi, mennyi fokhagymát eszik egy évben. És ennek körülbelül a százszorosa van most. Tehát...
1: Figyú, én ezt nem akartam mondani, hogy ezt de ugyanez van az eltevéssel. Tehát ez az elteszek. És az de elteszek várján. A magyar ízében, az nem azt jelenti, hogy berakom a szekrénybe, és ott aztán kész elfelejtjük, hanem elteszek, az azt jelenti, hogy üvegbe befőzik, és kirakják. Azt a temérdek mennyiséget, és tudom, most jön az SMS, de az télen milyen jó, igen, télen is nagyon jó, de nem fogy el. Tehát az, amikor én egyszer tisztatsegén a Sanyéktól kénytelen kelletlen annyi barackot hoztam haza, hogy abból aztán annyi barackvár lett, hogy nincs az a mennyiség, akkor is, ha minden nap palacsintát eszel. Tehát nem lehet annyi barackvárt megenni, akkor gyorsan viszkisen megcsináltam kettőt, hogy legalább legyen kettő izgalmas, mindenki arra ment, nem tudod meg, bebarnult, aztán meg nem tudom mi a izé. Tehát ez a fokhagymát fonok, mert terem, elteszek, mert terem, meg minden, ez tök jó, de tényleg nem eszed meg, vagy ahogy régen a nagyanyák kényszerítenek téged, és csak azt vagy kénytelen enni.
3: De nem igen, tudsz hát... úgy eltenni, hogy csak annyit teszel el, amit tudod, hogy mondjuk elfogyasztasz?
1: Nem, azért nem, mert több terem. Érted? Több terem, mint amennyit elfogyasztasz.
2: Én már most tartok itt, hogy kiszámolom, hogy mennyit termeszek. Mondjuk a dupláját rászámolom, és akkor ott talán az jó is lesz. És most már például a fokhagymában megegyeztünk az Ildikóval, hogy a valamennyi termelés helyett, hogy ne kelljen vele vesződni, veszünk egy kiló fokhagymát, megpucoljuk, valami. Beleteszem egy nejlönzacskóba, és lefagyasztom a francba. És mindig kitörök belőle egyet, amikor arra szükségem van, és az biztos, hogy 5 évig elég lesz, érted? Ahelyett, hogy ott kínlódnék vele a kertben.
1: Na, ez is egy megoldás. Vokcika, nagyon el kell búcsúznunk, köszönjük szépen, Josta a neve, Josta, az egres és a fekete ribizgi keverékének.
2: Oké. Na,
1: csak hogy ezt üzenik. Isten áldjon, akkor a konferenciát hamarosan megtartjuk, Vokci, ezzel számolj.
2: Cső kutya,
1: cső kutya, szia, Vokci!
0: Nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
5: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
11: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
10: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
15: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
16: Igen.
15: És ez?
16: Igen.
17: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
18: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
19: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
20: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
21: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
22: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
23: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
24: Carglass javít, Carglass cserél.
25: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
26: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
27: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
28: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
29: A reklám után.
30: Hírek a Retro Rádióban.
31: Továbbra is termeli az áramot az utolsó paksi turbina. Marokkói, olasz és vándorsáskánk dizsmálják az Alföldet. Fegyverest vettek őrizetbe Trump elnök birtokán.
32: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, ezt üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő még tegnap arról beszélt, hogy az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. Senkit ne hagyjunk a hőségben, a parkolóautóban. Az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t. Hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
0: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
32: A sáska veszély miatt úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a NÉBIH. A szélsőségesen meleg és száraz idővel indokolták a lépést. Évről évre egyre nagyobb pusztítást végeznek a kertészeti és a szántóföldi növényállományban a marokkói, az olasz és a vándorsáskák. Elsősorban Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben kell védekezni ellenük. Fegyveres férfit tartóztattak le a rendőrök az amerikai elnök golf klubjánál Los Angeles közelében. Épp akkor ügyelgett a központ területén, amikor Donald Trump érkezését várták. A klubban adománygyűjtő vacsorát rendeztek, és azt tűnt fel a biztonságiaknak, hogy valaki fényképeket, videókat készít, és az őrök mozgását figyeli. A férfit egy korábbi rablás miatt körözték. Egyelőre nem tudni, mire készült, sőt, készült-e egyáltalán bármire. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nem mondom, hogy nem tikkadtan egy kicsit, de nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit 10 óra után 4 perccel. Mi a következő 4 órát töltjük együtt, ahogy ez lenni szokott. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem, érkezzen Alice Cooper.

0: a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Check it out, check it out.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mikor reggel beültem a 39 fokosra melegedett autóba, akkor azon gondolkoztam, hogy valószínűleg a strandokon mostanra már megteltek az igazán jó helyek, amik tényleg árnyékosak, kellemes helyen vannak, talán közel is a vízhez. De ugye nagyon sokan vannak, akik akár így, akár úgy, de dolgoznak. És Ladás Laci is írt nekünk egy nagyon helyes üzenetet. Szia Piros, a Hanságban dolgozom egy nagy traktorral. Reggel elhaladok méhkaptárok mellett. Kicsit arrébb megálltam reggelizni, megállítottam a traktort, és hallgattam a rengeteg mézümmögését. Csodás napot mindenkinek. Na hát akkor ezek szerint most már javában folyik a munka, és bennünket hallgatsz, de azoknak, akik ki tudják kapcsolni a városnak, meg egyáltalán az embereknek az ilyenfajta zaját, és egy kicsit a természettel lenni, tökéletesen megértem, de hogy magunkról is szót ejtsek, a V-motorokkal is folytatom. Tina Turner és a Typical Male szól mindjárt. Erika Iglesias után.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. És itt van sofőr Krisztián üzenete is az SMS falunkról. Abátszalókon forrósodik a levegő, már most 35 fok van. Aki teheti, vízpart mellett az Abátszalóki strandon megteheti, aki útközben van, dolgozik, annak pedig sok víz, mint magamnak is, illetve ha lehetne, legyünk a szabadban, sofőr Krisztián. Igen, viszont valószínűleg nagyon sokan, akiknek olyan a munkájuk, nem választhatnak, hogy most szabadban végzik, vagy otthonról végzik. Jó munkát kívánunk tehát, érkezzen a Zanzibár, és feldob bennünket már is Samantha Fox slágere, I Only Wanna Be With You.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Mark Shelby is bejelentkezett az SMS falunkra. Jó reggelt, piros, mint minden nap ma is téged hallgatlak. Én nem tudom kikapcsolni a város zaját, mert postásként nehéz lenne. De a csomagok szinte maguktól repülnek ki az autóból, ahogy hallgatom a műsort. Van nálam hűtőtáska, benne víz, de az mindjárt elfogy, úgyhogy lassan vételeznem kell utánpótlást. Éljenek a retro zenék, pusszantás, piros Mark Shelby. Köszönöm szépen. Persze, nyilván nem mindenki tudja kikapcsolni a város zaját. Van, akit nem is zavar, és nem is szeretné egyébként, de ez a hűtőtáska dolog, ez egy nagyon jó ötlet. Szerintem ezt most már nagyon sokan bevetik, akik hozzád hasonlóan kénytelenek egész nap jönni, menni, intézni. Ugye én ezért szeretem a kék kutakat, csak ugye abból is egyre kevesebb van már hazánkban is, hogy ott azért újra lehet tölteni a vizes palackot, kulacsot, bármi ilyesmit. Na hát akkor hajrá, utántöltésre fel, mi pedig már is feltöltöttük magunkat slágerekkel, úgyhogy jöjjön a házi buli betétdal, a Richard Sandersonnal, az Ace of Base-szel egy jó kis 90-es évekbeli diszkós sláger, most pedig induljunk a Bee Gees-szel. You Win Again a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a sláger a Reality Richard Sandersontól az 1980-ban készült Házi Buli című film óriás betétdala volt, és folytatjuk is filmbetétdala, de ez már a 90-es évek derekáról jön. A Cardigans-szal a Love Fool szól. A Baz Luhrmann féle Romeo és Júlia betét dalaként, és érkezzen majd Pink is a You and Your Handel. Lesznek törvősebb slágerek is természetesen 11 óra után is a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: Hallgassa jövő héten minden nap a Retro Rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval, gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
12: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell.
12: Sedacur Forte?
11: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi autó márka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a épiautó.hu oldalon.
15: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
9: Csökkent itthon a vízfogyasztás, készüljenek az allergiások, több hullámban támadnak a pollenek. Lerohanták Montenegrót a turisták, elesett több határátkelő. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írta közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarék. Vízhasználatra. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Berobban a parlagfűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
16: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
9: Több mint 630 ezer turista lépte át Montenegró határait a múlt hét végén. Három nap alatt többen érkeztek a balkáni országba, mint ahányan ott élnek. Az áradat komoly fennakadást okozott a határátkelőknél. Horvátország felől 20 kilométeres volt a torlódás. Volt, akinek 28 órát is várnia kellett a bejutásra. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: 11 óra után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Mi örökkel vagyunk, akárhol is hallgatnak bennünket. Bennünket és a slágereket, mint a KFT-vel a Balatoni Nyár, German Jackson piazadóra kettőse, és indulunk már is a Betza Burning-el.

0: élvezek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már ezzel a bikini klasszikussal is nagyon sokakat feldobtam a közeli helyekennel. És folytatjuk majd nem sokára másik hazai klasszikussal is, meg egy duettel is például. German Jackson és Piazza Dóra kettősével a When the Rain Begins to Fall-al, ami a rock űrlények utazása 1984-ben készült zenés sci-fi vígjáték főcím zenéje volt. És maga a dalhoz készült videóklip is ezt a világot tükrözi. Piazza Dóra játszotta ennek a filmnek a főszerepét, úgyhogy nem véletlen ez a párhuzam. És hogy mi lehetett vajon a film története, talán nem annyira meglepő. Megérkeznek az UFO-k, és felfedezik maguknak a rockzenét. Wow! Szóval nem sokára ez a sláger szól, de előbb jöjjön a Cardigans, a Romeo és Julia betétdala, Loveful.

Időnk legnagyobb slágerei Retro Rádió, és kapjuk az üzeneteket az SMS falunkra. Sziasztok! 36 fok van nálunk is a csarnokban, hegesztő vagyok. Bőrkabát, hegesztőkesztyű, lábszárvédő, kámzsa és szűrő állarca hegesztő pajzs alatt. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok, izzadjunk egy jót. Más jelszavad nem is lehetne, azt hiszem, hajrá neked is. Remélem, hogy extra ivószüneteket kaptatok. Krisztián is írt nekünk, szia piros, alig vártam már, hogy a hangot hallhassam, egyszerűen feldob. Imádom a bocsit, de jó, hogy elmúlt 10. A jó zenékkel pedig valahogy jobban bírom ezt a hajtást. Szerencsére már nem vések, hanem burkolok, készül a fürdőszoba. Kitartást minden sorstársamnak és természetesen a retro rádiósoknak is. Az orosházi voltam pápáról, Krisztián. Jó munkát neked is, Milli Vanilli. Girl, you know it's true, a folytatás a retróban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Iri is bejelentkezett mezőtúrról, hogy vett sárga meg görögdinnyét, és hogy egyébként a jövő hétre nekünk kellemes időjárást kíván, és hogy az egész héten széles és kellemes utunk legyen. Iri, nagyon kedves vagy, köszönjük szépen. Neked egészségedre váljanak a dinnyék, ez nagyon jó ötlet volt, mert vízpótlásra, különböző ásványi anyagok pótlására is tökéletes tud lenni mind a két dinnyefajta. Egyébként, ami a jövő hetünket illeti, hát bűvöltük az időjárás előrejelzést. Egyelőre annyi látszik, hogy néhány fokot fog csak csökkenni majd. A hétvégével kapunk egy kis frissülést, talán az éjszakák megint kellemesebbek lesznek, de alapvetően azért még tartja majd magát a kánikula a mostani előrejelzések szerint, és valószínűleg ezt azért a meteorológusok ilyenkor már elég jól látják, hogy van-e esély arra, hogy egy mindent elsöprő front ténylegesen frissülést hoz, vagy csak egy néhány fokos csökkenést. Ez látszik most, na meg az, hogy én folytatom akkor a Summer in the City-vel, Joe Cockerrel, a Modern Talking szól előtte a Yo My Heart, Yo My Soul-lal a retro

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Voyage, voyage, vagyis utazás, és utazunk is már is tovább a zene szárnyán, például Bruno Mars-szal. A friss dalok mellett jöjjön egy korábbi nagy siker Michael Jacksonnal. Mi pedig a következő órában is közlekedéssel is kapcsolatos híreket is megosztunk, de nem azt jelenti feltétlenül, hogy az autóutak friss híreiről lesz szó.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktika áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
11: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
13: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
14: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
15: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Továbbra is termeli az áramot az utolsó paksi turbina. Már idén közelebb kerülhetünk a korszerű HÉV flottához. A házalóktól akarják megóvni az időseket. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, ezt üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. Még idén kiírják a közbeszerzéseket a HÉV flotta megújítására, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a szentendrei, a ráckevei és a csepeli vonalra érkeznek majd a 120 méter hosszú, akadálymentes és klimatizált motorvonatok. A 42 szerelvényt uniós forrásból vásároljuk meg. Az első 2030-ban már nálunk lehetnek. A miniszter hangsúlyozta, a HÉV-nek kényelmében, minőségében és gyorsaságában is valódi alternatívát kell kínálnia az autózással szemben. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők, többek között a ravaszkodó ezermestereket, illetve a különféle termékekkel házalókat akarják kivonni a forgalomból. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől, Eitmann Norberttől.
18: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi tereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
4: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze kettőt érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmadát egyébként bányarobbantások idézték elő. Péntekig kell kitartanunk, utána enyhülés, mondom a részleteket. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, délmúlt 4 perccel. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, folytassuk majd Orsival, Gangsta Zolival, ha lemegy a nappal. Érkezzen az R.E.M. Losing My Religion-nel, indulunk már is a klasszikussal Michael Jackson-tól.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Utazással, közlekedéssel kapcsolatos híreket ígértem, na és zenéket is. És ha azt mondom, hogy zene plusz ejtőernyő, vagy videoklip plusz ejtőernyő, akkor szerintem nagyon sokaknak eszébe is fog jutni a Laidback Bickleman ikonikus videóklipje, amit egyébként a későbbi Cannes-i aranypálma díjas Lars von Trier dán rendező rendezett, hiszen maga a Laidback is dán zenészekből áll. És így már sokaknak be is ugrik a videóklip, amikor a zenészek szabadesés közben zenélnek gitárral, billentyűs hangszerrel, szaxofonnal, de azért a legtöbbet hangoztatott sor a dalban a Relax, Take It Easy. Fogadjuk is meg, szóval mindjárt jön a Laidback a Bickleman-nel, előtte pedig egy másik skandináv, a norvég Lene Marlin szól már a Sitting Down hírben.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Walk the Moon és a Shut Up and Dance, és ha már a Hold jött szóba, akkor meg kell említenünk, hogy Neil Armstrong, ugye az első ember, aki a Holdra lépett, 1930-ban ezen a napon született. Mi viszont most nem a Holdra indulunk, hanem Bécsbe, ahol augusztus 7-én az egyik metroállomás diszkóvá alakul majd. A bécsi közlekedési vállalat teljesen kihasználja a nyarat, és időről időre bedobnak olyan lehetőségeket, amitől az embernek ilyen nagyon különleges, a városhoz kötődő élménye vagy emléke lesz. Csináltak már egyébként Silent Discót az egyik villamoson, most pedig a Volkstheater metroállomást fogják majd diszkó helyszínné alakítani. Mondjuk ehhez ébren kell maradni éjszaka egy óráig, mert hogy 1-től hajnali 4-ig mehet a buli itt a metró megállóban. Korábban már volt erre példa, úgyhogy bejött, siker volt, ezért úgy gondoltak, hogy ismételnek. Most pedig irány a csúcs, meg sem állunk, a Machine Mouse-szal is folytatjuk. Jöjjön előbb a Dead or Alive és a You Spin Me Around a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jancsika is írt nekünk az SMS falunkra, szia piros, micsoda kettősség. Nálunk a kőházunk alsó szintje 22 fok, fent, ahol gipszkarton van minimum 30. Este teljes átszellőztetés, ami az éjszakai 22-24 hatására alvásra éjfél után már megfelelő. Most a feldolgozóban épp piros bogyós szörpöt főzök. Nagyon vágyom már be a köves szobába. Üdvözlettel, Jancsika! Meghiszem azt. Viszont biztos, hogy nagyon sok hallgatónk pedig még egy kicsit irigykedve is hallgatta a 22-24 fokot, mert most egyelőre még csak álmodnak róla, mondjuk egy panel 8. emeletén, amit végig tűz egész nap a nap, és még hogyha le is van szigetelve, valószínűleg nem tud annyira lehűlni éjszaka sem a környezet, hogy ott érdemben valamennyi hűs levegő keletkezzen. Kitartást kívánok minden hallgatónknak, jöjjön a Queen-nel a Friends Will Be Friends a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és a következő órában folytatjuk majd a Roxette-tel és a Feeling Like a Flower-rel. És meghallgatjuk a Fiesta Jött veled a nyár slágerét is.
1: Jött veled a nyár, és te mindent megváltoztattál.
0: Ezekre készülhetnek egy óra után velünk, és persze még sok más egyéb slágerre is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
6: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
7: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a jpauto.hu oldalon.
10: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
11: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell.
11: Sedacur Forte?
10: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Egyre jobban spórolunk a vízzel, de így is sok felé van korlátozás. 2000 léghűtött helyen frissülhetünk fel, országszerte végzetes siklóernyős baleset Baranyában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írta közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarékosságra. Vízhasználatra. Már 629 településen rendeltek el valamilyen szintű vízkorlátozást, írja reggeli összesítésében a kormány.hu oldal. Tegnap 300 megawatt energiát sikerült megtakarítani a lakosság és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásával. Az extrém magas hőmérséklet miatt 17 vasútvonalon, valamint a hévvonalakon rendeltek el sebességkorlátozást. Több mint 2000 léghűtött helyiség várja a felfrissülésre vágyó embereket országszerte. Ezeket bárki igénybe veheti, üzente közösségi oldalán a kormány. A lista a Katasztrófa Védelem honlapján érhető el. Az összesítésben művelődési házak, önkormányzati épületek és idős otthonok mellett boltokat és bevásárlóközpontokat is találni. A Bács-Kiskunvár megyei Ágasegyházától Zaláig, egészen pontosan Zalavárig. Halálos balesetet szenvedett egy siklóernyős Baranyában a Villányi hegységben, a Szársomjón történt a tragédia, a sportoló egy sziklára zuhant. A palkonyai önkéntes tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, mentőhelikoptert is riasztottak, de már nem tudtak segíteni rajta. Még vizsgálják, miért nem tudta elkerülni a végzetes manővert a siklóernyős. Újabb selejtező kör jön a magyar csapatok számára az európai futballkupákban. Az Európa Liga harmadik fordulójában a Fradi ma este a lengyel Górnik Zabrze ellen lép pályára a Grupamában. A Debrecen a dán Köbenhavent fogadja holnap, a Győr pedig a Riga otthonában vendégeskedik, ugyancsak csütörtökön a Konferencia Ligában. A visszavágókat a jövő szerdán is csütörtökön rendezik. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is erre számíthatunk, ez lehet a tetőzés napja. Péntekre ugyanis több fokos enyhülést várhatunk. 29-34 fok jelenti a csúcsot, a hétvégén viszont ismét emelkedhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptunk egy üzenetet Tibikétől a 0620-22-22-122-re. Szép napot, kedves Piros, tudom, hogy nincs kívánság műsor, de ma ünnepli 50. születésnapját a világ leggyönyörűbb nője, Andi Tokodaltáron. Légy szíves, játsszátok le az egyik kedvenc dalunkat a Lábustól, így köszöntve őt. Köszönöm előre is, szép napot nektek, Tibike, imádom őt. Tényleg nincs kívánság műsor, Tibike, de ez volt akkor a mai napi kivétel. És szerencséd is van, hiszen a sorban pont egy Lábusdal jön, a Sweet Dreams már is itt a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Augusztus 5-e egyébként a Work Like a Dog Day napja is, vagyis a keményen dolgozók napja, és ezekben a napokban, vagy akár mondhatjuk már azt is, hogy hetekben, amikor lehet, hogy nem olyan jó minőségű az alvásunk, akkor ugyanannyi feladatot is érezhetünk megterhelőbbnek, de ugye ehhez jön hozzá, hogy nagyon sokan pont azért, mert majd mennek szabadságra, vagy éppen visszajöttek a szabadságról, lehet, hogy sokkal több feladattal kell, hogy megbirkózzanak, és ezért ténylegesen többet is dolgoznak annál, mint amennyi mondjuk átlagban szokott lenni. Mi itt a Retro Rádióban mindenképpen szeretnénk segíteni azokat is, akik dolgoznak keményen, úgyhogy nekik is szól mindjárt a Bombon valami Amerikája, előbb pedig meghallgatjuk Murray Head-del a 119 Bangkokot.

0: valami Amerika.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hallgatóink közül tudom, hogy nagyon sokan pontosan emlékeznek rá, hogy mit csináltak 1999. augusztus 11-én. Magyarország területéről ugyanis akkor lehetett látni napfogyatkozást, méghozzá teljes napfogyatkozást, amire egy hét múlva Európában megint csak sor kerül majd, de ezúttal nem mi vagyunk azok a szerencsések, akik jó helyen vagyunk, mert Grönlandon, Izland egy részén, illetve Spanyolország északi területein lehet teljes napfogyatkozásban gyönyörködni majd augusztus 12-én. Még nálunk majd csak részleges napfogyatkozásnak örülhetünk. Egyébként, ha már itt a spanyolországi résznél tartunk, biztos, hogy a spanyolok izgatottan készülnek erre a sávra, nagyon sokan fognak oda utazni. Főleg, hogy olyan népszerű nyaraló helyek is beleesnek ebbe a sávba, mint Ibiza, vagy Mallorca, vagy Valencia is, és még Madrid is. Hogy hazánkban mikor lesz a következő teljes napfogyatkozás megfigyelhető? 2081. szeptember 3-án. Azt én már máshonnan fogom nézni, ebben biztos vagyok. Viszont itt és most mi folytatjuk már is Ed Sheerannel, a Shape of You-val, és szóljon a Joy-jal, a Valerie, a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezen ne búcsúzom is, hiszen 2 perc múlva 2 óra, és megérkezett már Nyerges Iza kolléganő, ma is vele tölthetik a délutánt. Kitartást kívánok hozzá, aztán majd pihentető éjszakát. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
1: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
1: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
6: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
7: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
6: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen.
12: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
13: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
14: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
15: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
16: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
15: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor, könnyedén, Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
17: Továbbra is működik az utolsó paksi turmina. Az állatoknak is megterhelő a hőség. Jönnek a papírból készült ceruzaelemek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő még tegnap arról beszélt, hogy az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölni a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban. Rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orfeusz Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
4: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
17: Már idén piacra kerülhetnek a papíralapú elemek. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagy méretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarátabb és könnyebben újrahasznosítható. Az első példányok pedig évvégén jelenhetnek meg egyes elektronikai termékekben. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, tömire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Hamarosan meghallgatjuk a Vénuszt és a kockahasat, aminek apropóján arra gondoltam, hogy kikeresem, hogy melyik mozgásformákkal lehet a legtöbb kalóriát égetni egy óra alatt, ha valaki kockahasat szeretne magának, előtte pedig még Szandra is énekel.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Metrórádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű, cinema veríték.

Rengeteg dolog eszembe jutott a Vénusz és a kockahas című slágerről. Hát egyrészt ugye ígértem, hogy picit utána nézzünk annak, hogy milyen sportokkal is tudnánk magunknak igazi kockahasat varázsolni. Hát idén nyára már nem, de a következőre talán. A másik dolog pedig, amin elgondolkodtam, hogy de vajon szükséges-e minden áron az a kockahas? Nem lehetséges-e, hogy egy picit a külsőségeknek a bálványszerű imádatától el kéne fordulni és a belső értékeket újra piedesztára helyezni? Na majd erről is beszélgetünk, de ha valaki tényleg szeretne egy kicsit mozogni, sportolni, ha nem is a kockahas, hanem az egészség miatt, akkor érdemes tudni

Az ugrókötelezéssel és a lépcsőzéssel lehet a legtöbb kalóriát elégetni egy óra alatt, ezek ilyen 800 ezer kalóriát tudnak. Na de, ha most őszintén végig gondolják, hogy önök tudnának-e most így a fotelből felkelve egy egész órán át futni 10 km per órás sebességgel, valószínűleg a válasz nemleges lenne. Ehhez azért sokat kell edzeni, hogy úgymond felfejlődjünk erre a szintre. Egy személyi edző barátnőm viszont azt mondta, hogy egy tempós sétával emelkedőn pontosan ugyanilyen jó eredményeket tudok elérni, hanem jobbakat, mert hogy emelkedő sétálni valószínűleg fogok tudni egy órán keresztül, míg futni nem, és hosszú távon is tudom csinálni, nem az lesz, hogy szaladgálok, egy kicsit lesérülök a képzetlenségem okán, és utána soha többé nem megyek vissza az edzőterembe, vagy pedig a futópályára. Na, a tempós séta emelkedőn azt jelenti, hogy 12%-os lejtőre kell állítani a futópadot, és 4,8 km per órás sebességgel érdemes rajta sétálgatni. Egy próbát megérnem, jön a Vénusz és a kockahas, előtte pedig még Belinda Kella is énekel, homokba rajzolunk köröcskéket, sokan vannak a tengerparton szerintem, akiknek ez valóban megy, és itt van Scatman John is. Scatman John is.

slágerei Retro Rádió. Ma már szóba esett a Vénusz és a kockahas kapcsán az, hogy milyen sportokkal lehet a legtöbb kalóriát elégetni, mitől lesz igazán szép kockás hasunk. Hát egyébként nem csak önmagában a kardiótól, tehát nem a futástól és a biciklizéstől. A kockahashoz azért már komoly izommunka is szükséges. De azon is elgondolkodtam, hogy vajon mennyire szükséges mindenáron kockahasat varázsolni magunknak. Nem tartom szerencsésnek azt a trendet, amit a mai világban megfigyelhetünk, hogy szinte minden a külsőség, hogy bálványozzuk az örök fiatalságot. Tehát valami olyan illúziót kergetünk, valami olyasmit szeretnénk elérni a tökéletesség címszó alatt, ami teljességgel lehetetlen, és lelkileg szerintem nagyon pusztító, romboló tud lenni. Szerintem érdemesebb a szemünket inkább a szexepilek, az apró tökéletlenségek és a belső értékek felé fordítani. A téma kapcsán érdekel, hogy önök mi az, amit először megnéznek egy úri emberben vagy egy hölgyben, egy csábos mosoly, egy kis gödröcske az arc közepén, egy aranyos szeplő, mi az, ami a leginkább megfogja önöket, mi az, amit keresnek, írhatnak külsőségekről és belső tulajdonságokról is. Minden történet érdekel. A 0620-22-22-122-es SMS számon találnak meg, addig is pedig, amíg bepötyögik a gondolataikat, Rózsa Magdi és Madonna.

Tengerei Retro Rádió. A Vénusz és a kockahas kapcsán meséltem arról, hogy mely mozgásformákkal lehet a legtöbb kalóriát elégetni. Ezek közé tartozik például a tempós gyaloglás, amit mondjuk egy kis emelkedőn végzünk el. Na de hát, hogyha sportolunk, akkor azért a táplálkozásra is érdemes odafigyelni. Azt szokták mondani, hogy a táplálkozáson múlik az eredményeknek a 70%-a, a sporton pedig 30% áll. Úgyhogy én akkor a mai napot így ebből a szempontból eléggé elrontottam, mert ha kockahasat szeretnék, akkor talán nem pesztós tésztát kéne ebédelni. De hogy miből indultam ki, amikor ezt elkészítettem, nyilván a gyorsaság volt az, ami motivált. Arra gondoltam, hogy olyat kell készíteni, ahol a létező legrövidebb ideig van bekapcsolva a tűzhely, így esett a választás a pesztós tésztára. De ezt lehetett volna még fokozni, hogyha készítek egy főzés nélküli hideg gyümölcslevest, esetleg egy kapros, jogurtos uborka krémlevest, vagy egy paradicsomos gazpácsót. Na ez lett volna az igazi, hiszen ezek egyikét sem kell a tűzhelyen hosszú órákig kavargatni. Ezt tudom javasolni most a háziasszonyoknak, spóroljanak időt és energiát. A főzéskézés közben pedig szólnak a nagyszerű retro kedvencek, ez az Undercover és a Baker Street, és itt a Toto klasszikusa, a Hold the Line is.

0: Szépség, ez teljesen relatív, és én azt is hozzá szoktam tenni, hogy teljesen kár vitatkozni róla, hiszen mindenkinek más az, ami tetszik. Engem érdekel, hogy önök mit néznek meg először egy úriemberen vagy egy hölgyön. Egy kedves mosolya az, ami önöket elvarázsolja, vagy egy szép szem, esetleg egy ringó csípő, egy ápolt kéz, bármit írhatnak, jöhetnek a személyes történetek is a 0620-22-22-122-es számra, és mindemellett a következő órában még az is szóba kerül majd, hogy a Pipo magazin szavaz ki az a színésznő, akit a legtöbbször megválasztottak a világ leggyönyörűbb nőjének, úgyhogy ebből talán már kiindulhatunk, hogy mik azok az általános dolgok, ami szinte mindenkinek bejön. Közben szólnak a nagyszerű retro kedvencek is. Itt van Korda György és a Reptér, hiszen augusztusban és az utószezonban még biztos, hogy sokan fognak repülni. És Charlie-val pedig beülünk megpihenni egy kávéházba is, ahol szerintem most, ha a fogyasztást nézem, akkor valószínűleg a jeges kávé fogy a legjobban. Ez Charlie és a kávéház.
1: Ez a kávéház, ma hajnalban bezár.
0: És miközben szólnak a háttérben a nagyszerű retro kedvencek, remélem, hogy mindenki hidratál. Pohárból, kulacsból, csak úgy a csapról, bárhonnan, de igyanak sok-sok folyadékot.
2: Műsorajánló.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
4: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
3: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
7: A vízzel is spórol az ország. Szakmai egyeztetés indul a magyar érettségiről. Kerékpáros támadta meg az autóst Balatongyörökön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta. A lakosságnak köszönhetően jelentősen mérséklődött a vízhálózat terhelése. Sokan elhalasztották például az automosást, a medencék feltöltését vagy a térkövek tisztítását. A miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy pénteki félig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ezért továbbra is takarékosan kell bánni a vízzel. Közben már 629 településen rendeltek el valamilyen szintű vízkorlátozást. Átalakítaná a magyar nyelv és irodalom érettségit a kormány. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette. Megkezdődtek az előkészítő konzultációk, és már új bizottság készíti a javaslatokat. A tervek szerint átláthatóbb, igazságosabb vizsgarendszer jönne létre, amely csökkentené és egyértelműbbé tenné a középszintű követelményeket. A végleges elképzelésekről a nyár végén indulhat szakmai egyeztetés. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta el rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
8: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
7: Kerékpáros támadt egy autósra Balatongyörökön. A rendőrség szerint az 53 éves férfi nem húzódott le az útes szélére, ezért a mögötte haladó autós figyelmeztetésként rádudált, majd megelőzte. A kerékpáros ezután odament a megálló autóhoz, kivette az indító kulcsot, feldobta egy fára, majd többször megütötte a 17 éves sofőrt, aki súlyosan megsérült. A támadót néhány nappal később elfogták, és súlyos testi sértés miatt hallgatták ki. Holnap még oda pörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellökések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, többfelé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A világ leg-

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

mai Retro Rádió. Ma már szóba került az, hogy ki mit talál a legszebbnek, a legvonzóbbnak, a legszexibbnek az ellenkező nemben. Mondjuk például egy kis mosoly, egy szép tekintet, egy izmos, sportos felsőtest, vagy esetleg egy ápolt kéz. Várom a személyes történeteket is azzal kapcsolatban, hogy mivel vette le a párjuk önöket a lábáról. Az SMS-ek a 0620-22-22-122-re jöhetnek. A szépség persze teljesen relatív, nem érdemes vitatkozni azon, hogy a szőke, vagy a barna, vagy a vörös, vagy a fekete a csodálatosabb, hiszen mindenkinek más tetszik, de vannak olyan hölgyek is, akik mindenkinek a szívét meg tudják dobogtatni, vagy a legtöbb emberét. A Pipo magazinnak van egy nagyon híres számja, ahol a leggyönyörűbb hölgyeket szokták szavazatokkal megválasztani, és ezen a szavazáson Julia Roberts, az a színésznő, aki a legtöbbször, szám szerint már 5-ször elnyerte a világ leggyönyörűbb nőjének járó elismerést. Neki tényleg minden szép, a tekintete, a szemei hatalmas, és az a mosoly, azok a gyönyörű hófehér fogak, a vöröses göndör tincsek, és hát a tökéletes alakja. Van benne valami olyan báj is, ami utánozhatatlan. Én nagyon kedvelem őt. Különösen a Pretty Woman című romantikus vígjátékban este lehet, hogy újra is nézem. A nagyszerű retro slágerek között Charlie és a kávéház következik. Hát ha van idő beülni egy kávéházba, akkor a jeges kávé az, amit javasolni tudok. Előtte pedig még belehallgatunk a Dirty Dancingbe is, és Jennifer Page is énekel. Itt a Crush a retro.

külső értékeket, a szépséget, vagy inkább a belső tulajdonságokat kell-e érdemesebb előtérbe helyezni, amikor párt választunk. És az is érdekelt, kértem, hogy küldjenek SMS-t, hogy önök mit néznek meg először valaki máson, az ellenkező nemnek a képviselőjén. Robi reagált, azt írja, szia Izabella. Én ma például Bernivel utaztam együtt a metrón. Berniről azt kell tudni, hogy az arca tele van szeplővel, szemtelenül fiatal hozzám képest. Délután az anyukájával is összefutottam, és meg is dicsértem neki is a lányát. Mondtam, hogy Berni arcán kinéztem magamnak egy szeplőt, amire ráírtam a nevem. Szép napot kívánok a retrohallgatóknak, Robi írta ezt az SMS-t. Teljesen egyetértek, Robi, a szeplő szerintem is nagyon-nagyon gyönyörű. Van, akinek állandóan díszíti az arcát, akár egy szexepil, és van, akinek csak a nap csókolja oda, amikor éppen pont ilyen kánikula van, mint éppen most is. Bárhogy is legyen, én már gyerekkorom óta imádom, hiszen a kedvenc babámnak, a Moncsicsinek is tündéri szeplők voltak az arcára festve. Bonnie Tyler-i a folytatás, Holding Out for a Hero, ez következik a Retro Rádióban, amíg önök megírják, mi az, amit először észrevesznek szépségként a másik nemben.

Rádió. Ma délután megpróbáljuk közösen kitalálni, hogy vajon mi az igazi szépségnek, a vonzerőnek, a karizmatikus személyiségnek a titka. Arról faggatom önöket, hogy ki mit néz meg először a másikon, mi az, amit a legfontosabbnak, a legszexisebbnek, a legvonzóbbnak tart. És úgy látom, hogy az a mondás, miszerint a szem a lélek tükre, az nagyon is igaznak bizonyul. A retro hallgatók igen nagy százalékban írnak SMS-eket arról, hogy valakinek a szemét, a tekintetét figyelik meg először. Kati is erről számol be. Azt írja, hogy a férfi tekintetében, amit legelőször megnéz, az értelmet és a szikrát keresi. Na meg azt is megnézi persze utána, hogy ápolt-e. Testalkat szinte mindegy. Puszi, Kati! És itt van vele Menikő is. Kedves Izabella, én amikor a férjemet megismertem, akkor először a szemeit néztem meg. Csak eztán következett a mosolya, és aztán végül a keze és a cipője is, hogy mennyire ápolt. Ez így sorban alap nálam, és én is ezeket próbálom magam is díszíteni, csinosítani és ápoltan kezelni. Enikő, köszönjük szépen, hogy te is hozzászóltál, és hát akkor ezek szerint fürkészhetjük nyugodtan egymás tekintetét, mert a legtöbb retro hallgató szerint ebből bizony sok minden kiderül. Prince Italjo és Marky Mark közös a United szól a folytatásban, és előtte még itt a Fancy és a Bolero is.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Fekete bársony ruhát, gondolom ebben a 42 fokos kárnikulában ma senki sem húzott, ugye? Reménykedhetek benne. Csak slágerek formájában jöhet. Elena Miles, következik ez a Black Velvet. És az afrikai hőségben jönnek a pálmafák, a szavannák, a kókuszdiók és a KFT, valamint az Afrika is.

0: És megnézzük azt is, hogy az M5-ösön Lajos Mizse közelében megszűnt-e már a dugó. Jövünk vissza a hírek után.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Elek Ferenc, Jászai Mari díjas színművész, aki a főiskola elvégzése óta a Katona József Színház tagja, rendszeresen és sokat foglalkoztatják a szinkron stúdiók, és olyan nagy sikerű magyar filmekben szerepelt, mint a 9,5 randi, a Munkaügyek, a Lefkovicsék gyászolnak, vagy legutóbb a Bélyek című alkotásban. Elek Ferivel várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. A szépkorúakra figyel a fogyasztóvédelem. Most bárki lerajzolhatja az évemlősét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. Holnap is 40-42 fokos csúcs hőmérsékletre kell készülni. Ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségdiasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hővédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi tereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten végzik. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a szolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak fertőzést kötni.
4: Alkotópályázatokat hirdetett a Herman Otto Intézet az évemlőse programhoz kapcsolódva. Az idei év középpontjában a fokozottan védett Molnár Görény áll. A felhívásokra rajzokkal, képzőművészeti alkotásokkal és háromdimenziós művekkel is lehet nevezni több korosztályban, kizárólag digitális formában. A pályaműveket szeptember 30-áig várják, a részletes kiírás a Herman Otto Intézet honlapján érhető el. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Az afrikai hőségben remélem, hogy afrikai homokot nem fog ide fújni a szél. Emlékeznek rá, milyen nehéz is akkor lemosni a kocsikat. Jön a KFT és az Afrika, és előtte még meghallgatjuk a Sara Perkiétiámot is. Én

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei

Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

arról így közösen a retro hallgatókkal, hogy mi a legszebb a másik nemben, ki mit vesz észre. Először persze a szépség relatív, tehát ezen vitatkozni meg összeveszni nem fogunk. Mindenkinek más tetszik. Krisztián Orosházáról ír SMS, szervusz Izabella. Nekem ami a legjobban tetszik egy lányon, az a mosolya, az a mosoly, amikor érzem, amikor látom, hogy tetszem neki. Na az mindent visz, mert az ember mindig látja és érzi, hogyha úgy van, de azért egy formás popsi jó kis forró naciban, na, az sem árt. Orosházáról Krisztián osztotta meg a véleményét, és hát igen, Krisztián, igazad van, ebben a hőségben, ami most van, sok forró nadrágos, gyönyörű szép kerek popsit lehet megcsodálni, az biztos. Sőt, mi több tegnap már azon röhögtünk a párommal, hogy lassan a pasik is zsinórtangában fognak közlekedni. Tényleg elképesztő a hőség. Kitartást kívánok hozzá mindenkinek. Remélem, hogy nem megy nagyon az idegeikre. Én igyekszem segíteni. Amit tudok, megteszek. Változatos retro kedvencekkel próbálom enyhíteni a kánikulát. Jön a Fekete Bársony, Elena Miles-szal, és ez az Inner Circle.

0: Retrórádió közlekedési hírek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retrórádió. Lássuk, hol van baleset az utakon, remélem minél kevesebb helyszínt kell felsorolnom. Az M0-as autóút északi szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a Rákospalota Fót csomópont lehajtó ágán kigyulladt egy személyautó. A 69-es kilométernél ideiglenesen nem lehet lehajtani a gyorsforgalmi útról. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópontot építenek Lajos Mizse közelében, így ott a 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, hatalmas a dugó, 4 kilométeren torlódik a kocsisor. Három személyautó ütközött továbbá Biatorbágy belterületén az 1-es főúton, a 14-es kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat. A 3-as főúton forró belterületén egy személyautó pedig az árokba hajtott, a 220-as kilométernél itt is félpályán halad a forgalom, és szakaszos torlódás van az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a külső sávban is. Vigyázzanak magukra, balesetmentes közlekedést!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tombol a hőség, és a Robi ezzel kapcsolatban egy fontos meglátást tett. Azt írja kedves Izabella, meleg van kint nagyon. Én mégis sokszor inkább sétálok, hogyha megyek valahová, mondjuk például csak pár megállót, mint hogy buszra vagy villamosra szálljak. A járatokon ugyanis megy a klíma, és a fel és a leszállásnál mindig nyakon csap a hőmérséklet különbség. Sokszor gondolkodtam már rajta, hogy jól van ez így, nem fogok-e megfázni kint meleg, bent hideg. Szép napot mindenkinek, Robi írta az SMS. Igazad van, persze erre érdemes odafigyelni, szerintem én is fáztam már meg úgy, hogy gyakorlatilag a klíma volt az, ami rosszkor volt, rossz helyen, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy nagyon csúnyán megfújt. Észre kell használni ezeket a berendezéseket, is sokszor segíthetnek, de ha nem jól élünk vele, nem jól működtetjük, akkor többet árt, mint amennyit használ. A Snap és a Rhythm is a Dancer szól a Retro Rádióban, előtte pedig még itt a Man at Work és a Down Under, és egy órán belül már kívánságműsorozunk is, ami azt jelenti, hogy már most érdemes elgondolkodniuk azon, hogy kit szeretnének meglepni és milyen üzenettel. Írják meg ezeket SMS-ben a 06

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tombol az esküvői szezon, augusztusban is rengetegen mondják ki a boldogító igent, sőt, nekem van olyan kollégám, aki ceremónia mesterként lesz majd ott a lakodalmakban, úgyhogy jön az ülői úti fák és az esküvő. Ezzel kívánok nagyon sok boldogságot az ifjú párok,

És mivel tegnap megnéztem késő este a moziban az Odüsszeiát, és a zene tetszett benne az egyik legjobban, éppen ezért jön Vangelis és a Paradicsom meghódítása is bizonyítva, hogy egy jól megírt filmzene rengeteget tehet hozzá a mozis alkotás sikeréhez.

0: És mivel egy órán belül kívánságműsorozunk is, örülnék már most az SMS-eknek. Szeretném tudni, kit lepnének meg, és milyen üzenettel.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást. Fordulj orvosodhoz, vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lili Hungária Kft. Támogatásával.
13: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a épiautó.hu oldalon.
14: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál egy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél!
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
1: Továbbra is stabil az utolsó turbina Pakson. Jövő héten összejöhet az országgyűlés. Guatemalában ismét kitört a Fuego vulkán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot a Paksi atomerőmű utolsó működő turbinája, a Duna vízállása pedig egyelőre nem változott. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor korábban arra figyelmeztetett, most tetőzik a hőség, ezért továbbra is fontos az önkéntes áramtakarékosság, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az extrém meleg miatt péntekig marad az otthoni munkavégzés az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, ahol ezt a munkakör lehetővé teszi. A kormányfő arra kérte a magáncégeket is, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a példát. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban. Rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orfausz Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
10: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Ismét kitört a Fuego vulkán Guatemalában, mintegy 1700 embert kellett biztonságos helyre menekíteni. A hatóságok három térségben vörös riasztást rendeltek el, mert a láva a hamu és a forró törmelék mellett a közelgő esőzések is veszélyes iszapárakat indíthatnak el. A szakemberek szerint a következő 72 óra lehet a legkritikusabb. A Fuego Közép-Amerika egyik legaktívabb tűzhányójának számít. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még oda pörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellökések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, többfelé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Az M70-es autópályán Letenye térségében az M7-es felé vezető oldalt teljesen lezárták hídépítés miatt. A Letenye csomópontban sem fel, sem lehajtani nem lehet az M7-es irányába. Budapest felé Becsehelyen lehet visszatérni az autópályára. Az Útinform közlése szerint az M3-ason Bak térségében Budapest felé szűkített sávokon halad a forgalom, 60 és Gyöngyös között pedig terelés lassítja a közlekedést. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között több szakaszon félpályás lezárás van, a forgalmat jelző lámpa irányítja. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Mely a slágerében minden a pénzről szól? Lehet, hogy én vagyok a naív, de szerintem nem ez a legfontosabb dolog a világon. Jön az All About the Money, előtte pedig még itt a Bikini és a Legyek jó és a Queen.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

arról, hogy ki mit tart a legszexisebbnek a másikon, amikor például kinéz magának valakit, és aztán utána látom, hogy most már nagyon szép számmal jönnek azok az SMS-ek is, amik a kívánságműsorral kapcsolatosak. 6 órától szeretettel várom önöket, üzenhetnek azoknak, akik a világon a legfontosabbak. Önök néhány kedves gondolatot mondanak el, vagy írnak le, és én pluszban ráadásként játszani fogom a legnagyobb retrós lágereket is ajándékba. Most itt van velünk egy srác, aki azt írja: Hello Isabella, én a 13. kerületi egyik élelmiszerboltban jártam, bevásároltam, és ott találkoztam a múltkor egy pénztáros lányjal, nagyon megtetszett nekem, különösen az, hogy fogszabályzót viselt, és kedvesen, aranyosan mosolygott. Megkérdeztem, hogy találkozhatnánk-e, ő viszont azt mondta, hogy van barátja, de én ezt nem feltétlenül hiszem el, és nem adom fel. Hát udvarolj neki, ha gondolod, bár ha nincs egyedül, és van párja, és ez igaz, akkor ezt tiszteletben kell tartani, de nagyon kedves a történet, amit megosztottál velünk. És akkor ezek szerint egy szavazat érkezik a fogszabályzóra, mint szexis, különleges szexepélre. Michael Jackson énekel a Retro Rádióban, jön a Halloween muzsika, Thriller, már csak azért is, mert a múltkor jót nevettem azon, hogy a boltok polcaira már kezdenek kikerülni a boszorkák, a szellemek, a mindenféle ilyen Halloween kellékek. Augusztus 5-én őrület, hogy a kereskedelem mennyire előttünk jár, és itt van Dr. Alban is, ez az It's My Life a Retro Rádióban a ház.

0: Slágerei Retro Rádió. Székesfehérvár északnyugati határában a Farkashegy és a Szárazrét környékén nagy kiterjedésű tűz keletkezett. A katasztrófa védelem óriási erőkkel dolgozik a helyszínen. 10 városból érkeztek tűzoltók a tűz megfékezésére. A tűz és a füst a 7-es, a 8-as és a 801-es főút által határolt területet érinti. Arra korlátozottá váltak a látási körülmények. A 8-as főúton a 8-as és a 15-ös kilométer között, a 7-es főúton pedig a 71-es és a 74-es kilométer között számítsanak forgalomkorlátozásra, akár a füst, akár az elhárításban résztvevő járművek miatt. A környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatos vezetést kérünk. Az 51-es főúton Solt térségében gyulladt ki egy kis teherautó, a 92-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom. A 3-as főúton pedig forró belterületén egy személyautó hajtott az árokba, a 220-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Balesetmentes napot kívánok!
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Retro Rádió. Rengetegen írtak SMS-t, amiket már a kívánság műsorba szánnak. Köszönöm, és várom a többit is. A 0620-22-22-122-es szám már él. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Abban tudok önöknek segíteni, hogyha 8-ig itt vannak velem, üzenhetnek azoknak, akik a világon a legfontosabbak. Meglephetjük őket a névnapjuk vagy a születésnapjuk alkalmából. Lehet együtt ünnepelni velem a házassági évfordulót, és az is bőven elég, ha egyszerűen csak volt egy jó csobbanos, pancsolós napjuk, és vidámak, és kérnének egy szuper jó slágert maguknak, vagy azoknak, akikkel együtt ültek a medencében. Szóval bármilyen történetet szívesen fogadok és meghallgatok. Szólnak közben a nagyszerű retro slágerek is, amiket a kívánságműsorban hat után ajándékba osztogatunk. Jön a Vangelis és a Paradicsom meghódítása, és előtte még itt az AC/DC is. Ez a Highway to Hell a Retro Rádióban, mert most tényleg pokoli mele.

0: két órás esti kívánságműsorunk, ami tulajdonképpen a Retro Rádió üzenőműsora. Arról szól, hogy önök hívnak vagy SMS-eznek, elmondják a bemutatkozásukat, aztán utána megnevezik, hogy kit szeretnének meglepni, és már jöhetnek is a kedvesebbnél kedvesebb gondolatok, amit nekik szánnak ajándékba. Az én feladatom az, hogy postagalamként elvigyem itt országvilág előtt ezeket az üzeneteket az illetékeseknek, és játszak egy ajándékslágert is. Itt van velünk Véning Erné Krisztina, aki azt írja: Hello Izabella, szeretnék a Pántlika Bisztróba az Egy falat csopak csapatának küldeni egy jó kis slágert. Kitartást kívánok nekik ebben a hőségben, nem csak nekik, hanem minden dolgozó embernek. Köszönettel, Véning Erné Krisztina. És itt van velem valaki, aki elfelejtette aláírni az SMS, de annyit azért elárult, hogy Józsikánknak Vejtibe szeretnénk küldeni egy slágert, és neki kívánunk jó munkát. A Jazú és a Don't Go nyitja az üzenetek mellett a kívánságműsort. Kíváncsian várom a hívásaikat is, szeretek önökkel csevegni, használják bátran a 0620-22-22-122-es számot.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Elek Ferenc, Jászai Mari díjas színművész, aki a főiskola elvégzése óta a Katona József Színház tagja, rendszeresen és sokat foglalkoztatják a szinkron stúdiók, és olyan nagy sikerű magyar filmekben szerepelt, mint a 9,5 randi, a Munkaügyek, a Lefkovicsék gyászolnak, vagy legutóbb a Bélyek című alkotásban. Elek Ferivel várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen,
7: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
10: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
14: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
6: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta el rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
22: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
21: Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárra fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már többfelé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az M3-as autópályán Bakk térségében Budapest felé szűkített sávokon halad a forgalom, 60 és Gyöngyös között pedig mindkét irányban terelésre kell számítani. Vásárosnamé felé az Ecseri pihenőhelyet is lezárták, tájékoztatott az Útinform. Az M43-oson Szeged elkerülő szakaszán zárva van a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtó ága. A 31-es főúton Jászberény és Jász-Jákúhalma között aszfaltoznak, félpályás lezárás mellett jelzőrök irányítják a váltakozó forgalmat. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most
20: Minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Zsolt, Zsuzsanna, Lívia, Marika, Mami, csak hogy néhány keresztnevet említsek azok közül, akik már is elküldték az SMS-eiket a kívánság műsornak. A 0620-22-22-122-es számostantól él, amíg Jazuék zenélnek, önök remélem pötyögnek.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lipót Károly volt a legelső, aki megcsörgetett a kívánság műsorban, de ő egy picit zárkozottabb természet, úgyhogy engem kért meg, hogy köszöntsük meg a húgát Balatonszárszón. Névnapot ünnepel Krisztina, és ezért üzeni neki, hogy nagyon-nagyon szereti, és hiányzik neki, és reméli, hogy hamarosan találkoznak. Ugyanabban a faluban élnek egyébként, tehát nem túlságosan távol egymástól, de ettől függetlenül sajnos ezt a névnapot most nem tudják együtt személyesen megünnepelni. Se baj, majd bepótolják. Van velem valaki a vonalban is, haló, haló.
1: Ez is csokolom, Béresetről a kívánság műsort hallgatom, és arra szeretnék jelenkezni, nem tudom, hogy sikerül.
0: Igen, sikerül. Legyen kedves megmondani, hogy kit szeretne meglepni.
1: Hát a feleségemnek, hát mégis a családomnak szeretnék egy szép számot küldeni.
0: Jó, mutassa be nekünk a családját, legyen szíves. Tegeződhetünk is akár, tehát ez jöhet a feleség keresztneve, meg a gyerekek, vagy
1: Gina,
0: bárki.
1: Gina, Martinka, illetve Dominik, 3 éves és 8 éves. A két kisfiam.
0: Oké, és a párja Gina, ha jól értette, mit szeretne üzeni a szeretteinek?
1: Hát, hogy nagyon vigyázzanak magukra, mivel én kamionozok, és nagyon szeretem őket, és ilyetek holnap már megyek haza hozzájuk.
0: Jó, mi lesz majd a hétvégi program? Kitaláltak már valamit ebben a nagy melegben?
1: Megmondom őszintén, nem tudom, de... lehet, hogy kimegyünk a kertbe, kicsit fürdeni, majd meglátjuk, nem tudom.
0: Helyes, nem is lehet máshogy kibírni szerintem ezt az időt csak pancsolással. Örülök, hogy beszéltünk, és puszilom a családját is, és önt
1: köszönöm
0: is.
1: Köszönöm szépen, köszönöm, kezicsokolom.
0: Érkezik az ajándéksláger, ez a Coldplay és a Paradise a Retro Rádió kívánság műsorában, ahol 8-ig az Abaházi Presszóig állok a rendelkezésükre.

Retro Rádió, számtalan SMS érkezett, egy csomóan megemlékeznek a tűzoltókról, akiknek hálából szeretnének küldeni egy slágert. A székesfehérvári Tarló tűznél szolgálóknak külön köszönet, ezt írja egy SMS-ező, egy önkéntes tűzoltó aláírással, és itt van velem valaki más is, Laci Székesfehérvárról. Szia Ízus, ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a tűzoltóknak és önkénteseknek, akik Székesfehérvárnál megfékezték a nagy Tarló tüzet. Laci Székesfehérvárról keresett minket. Szép napot, én Rozi vagyok. Kérek szépen egy slágert a Gyenesdiási piacra, küldeném a férjemnek, Zoltánnak, és Zsuzsa mamának is ebben a nagy hőségben. Örülök, hogy itt vagyunk együtt. Köszönöm, Istelláni Rozi osztotta meg velünk ezt az SMS-t. Szia Izabella, Szlovákiában hallgatunk minden nap. Kint vagyunk az udvaron a gyerkőcökkel, ők pont homokoznak. Tegnap volt a fiunknak, Dominiknak a névnapja. Ezúttal is boldog névnapot kívánunk neki, de ne hagyjam ki a kisfiunkat, Eriket, és a szerető férjemet, Tamást sem az üzenetből. Imádjuk a Retro Rádiót, üdvözöl téged Veronika, Tamás, Dominik és Erik. És végül itt van velem Marcsi is. Kérek szépen egy slágert a kedvesemnek, Vas Zsoltnak. Üzenem neki, hogy szeretem, és holnap együtt fagyizunk egy nagyot. Marcsi kéri. Oké, és azt hiszem, hogy innen fogjuk akkor folytatni. Ez a kívánságműsor, a Retro üzenőműsor, ahol meglephetik a szeretteiket, ha SMS 0620-22-22-122. Itt találnak meg, amíg Laura Brenigen elénekli az ajándékslágert.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Újabb SMS-ek a kívánság műsorban. Sziasztok! Kristófnak és Lizának szeretnék küldeni egy számot azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem őket. Anna írta az SMS-t. Hello, Zoltán vagyok. Szentesre Bölcskei Móninak szeretnék üzenni, ha hallgatja a műsort. Amióta megláttam néhány évvel ezelőtt, azóta tetszik, és remélem, hogy esetleg lehet nála esélyem. Szia, Dankó Ritának Ózdra küldenék egy szép számot. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, Lajos vagyok, Füzesgyarmatról. Sziasztok, a feleségemet szeretném meglepni egy szuper jó slágerrel. Névnapja van, Karesz voltam, és mi lassan 40 éve együtt vagyunk, úgyhogy sok puszit is küldök neki, és üzenem, hogy nagyon szeretem. Van velem valaki a vonalban is? Haló, haló!
1: Szia, szia, Zolkó vagyok!
0: Szevasz, honnan telefonálsz nekünk, és kit szeretnél meglepni?
1: Én Pestről, Budapestről telefonálok nektek, és a kis családomat szeretném meglepni.
0: Jó, sorolt fel, hogy kik állnak a legközelebb hozzád. Keresztneveket is mondhatsz nyugodtan.
1: A drága feleségem Andi, pici lányom Amarillak, fiam Attila és a nagylányom Enikő.
0: Mik azok a kedvességek, amit nekik szeretnél üzenni itt országvilág előtt?
1: Azt, hogy imádom őket.
0: Jó, mi lesz a hétvégi programotok? Hogyan vészelitek át ezt a nagy kánikulát majd?
1: Megyünk le Hajdúszoboszlóra, meg Hajdúböszörménybe, kamionos találkozóra, meg traktorhúzó versenyt nézni.
0: Jaj, de jó, nagyon jó szórakozást kívánok előre is.
1: Köszönöm szépen, köszönjük szépen.
0: Én is, hogy hívtál, a Totóval ajándékozom meg a kis családodat. Ez az Afrika, az afrikai hőségben.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

0: Bejutott a kívánságműsorba, szeretnék kérni egy szuper jó slágert. Küldöm a futároknak. Hello, a páromnak szeretnék küldeni egy slágert. Üzenem neki, hogy köszönöm kedvesem ezt a csodás nyaralást. Minden pillanata varázslatos volt. Az utazásnak közel sincs vége. Szeptemberben szülinapod alkalmából még a saját határainkat is átlépjük, és egy varázslatos helyszínen ünnepelünk. Szeretlek. Nincs aláírás, de reméljük, hogy az, aki kapja a következő slágert, magára fog ismerni. Jó estét kívánok önnek, miben tudok segíteni?
1: Jó estét, Lilla vagyok, és a kislányomnak, Lilikének volt ma egy hosszantartó orvosi vizsgálata. Most tartunk az anyalánya programról hazafelé, és valami szajos notát szeretnék neki kérni.
0: Jó, mit szeretnél neki üzenni, mik a kedvességek, amit neki szánsz?
1: Hogy nagyon bátor volt.
0: És milyen vizsgálat volt, szabad tudni róla, mesélsz kicsit?
1: Hát egy MR volt, és az búg, meg kattog, kicsit félt az elején, de simogattam a lábát, és nagyon bátor volt.
0: Nagyon klassz, reméljük, hogy a legszuperebb eredmények születnek meg, és akkor a kis hősnek fogunk küldeni egy jó slágert. Az anyalánya programról mesélj még, légy szíves, hogy mik a tervek, vagy mit csináltatok még ezen a vizsgálaton kívül, vagy mi lesz most?
1: Vettünk a kastarét a kis előkertünkbe, mert Lilikének az mindig tetszett, az ilyen városi kis kertekbe az a virág, és az először van kakastaréjum.
0: És ezt fogjátok elültetni, ha hazaértetek?
1: Igen, igen, találtunk egy ilyen útszéli kis árudát, és ott megláttuk ezt.
0: De jó, nagyon jó kertészkedés kívánok nektek ebben a nagy melegben.
1: Köszönjük szépen.
0: Én is, hogy itt voltál velünk, örülök, hogy beszéltünk. Jön a Twisted Sister, sláger ez a We Are Not Gonna Take It a Retro Rádió kívánságműsorában.

0: Retro Rádió. Hello Jézus, én szeretnék egy nagy ölelést küldeni itt a Retro Rádió kívánság műsorában Ceglédre, a Túróci családnak. Köszönjük szépen a vendéglátást, nagyon hiányoznak Juci, Norbi, Hanna, Kinga. Ez az aláírás, vagy ez az, akik kapják a slágert, ezt nem tudom eldönteni. Ez egy SMS-ből így nem értelmezhető. Gabinak is szól még a sláger Hollandiába. Alig várjuk, hogy újra együtt lehessünk Cegléden. Hello Izabella, unokázással telik a mai napom. 2 éves a kislány, és imádja a zenét. Mindig rázza magát, hogyha egy szuper jó pörgős slágert hall itt a kívánság műsorban, úgyhogy valami ilyet szeretnék neki kérni. Puszantás, Zöldséges Zsolt írta az SMS-t. A táncos lábúaknak Irene Cara és a Flashdance szól ez a What a Feeling a hírek után. Kívánság műsort 8-ig érik el a 0620-22-22-122-es számom.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
12: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
13: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
14: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
15: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az Euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109 900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
16: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
17: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
18: Ecofamily napok.
1: Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
5: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
18: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcs hőmérsékletekre kell készülni. Ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Emellett fehér hővédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
19: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a szolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
18: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még odapörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellőkések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, több felé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
9: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az M60-as autópályán az M6-os irányába a 18-as és a 23-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a belső és a leállósáv nem használható, jelezte az Útinform. Az M5-ösön Kecskemét térségében több helyen hídfelújítás, Kunszállásnál pedig szalagkorlátcsere lassítja a közlekedést. A 84-es főúton Sárvár és Zséden között veszélyes fákat vágnak ki, ezért félpályás korlátozás mellett jelzőrök irányítanak. Az 55-ös főúton Tompánál aszfaltozás miatt szintén félpályán halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most! Minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Zsuzsanna a következő, aki bejutott az üzenőműsorunkba, a kívánságműsorba, azt írja, anyukámnak a héten lesz a névnapja, Ibolyának hívják, és szeretnék neki boldog névnapot kívánni egy szuper jó retro slágerrel, Irene Carával és a Flashdance-el köszöntjük őt meg. Boldog névnapot!

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Borikának, a Dispatcher hölgynek szeretne küldeni egy slágert itt valaki a kívánság műsorban. Köszönöm, ha beolvassátok, Ágoston aláírásra jött az SMS. Hello, üdvözlöm Izus, a férjemnek Zsoltnak küldenék egy szép számot. Azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszönöm, hogy kitart mellettem, és azt is, hogy ennyire szeret minket a lányokkal együtt. Lívia fogalmazta meg ezt a kedves és szép üzenetet. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló, önnek hogyan tudok segíteni?
1: Szia, jó estét kívánok, Mónika vagyok, Nagyecsedről. Szeretnék Jánosnak küldeni egy szép, nagyon szép üzenetszámot, mert most ment vissza dolgozni, meg küldi Veronika felesége, a kislánya Regina és Lakatos Brandon, meg a Dani a szomszéd.
0: Mik azok a kedvességek, amit neki üzennétek?
1: Hát azt üzenjük neki, hogy nagyon vigyázzon magára, és nagyon sok folyadékot igyon, meg többre álljon meg így útközbe, hogy nehogy rosszul legyen ebben a nagy melegbe. Vigyázzon magára ebben a nagy melegbe.
0: Jól van, reméljük nem lesz semmi baj. Presser Gábor, Rozsdás Szöge szól a Retro Rádió kívánság műsorában.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Slágerei Retro Rádió. Újabb szülinapost köszöntünk a kívánság műsorban. Kedves Izabella, az én drága kincsemet szeretnénk megünnepelni, aki a mai napon 32 éves. Dórinak hívják.

0: Krisztina ismerőseimet.
1: Egyet, kettőt felsorol?
0: Így van, Csikós Krisztinát például, Szabadkáról, Orbán Krisztinát, Pécsről is még sorolhatnám.
1: Mik azok a kedvességek, amit nekik szeretne üzenni?
0: Nagyon sok erőt kívánok nekik, sok áldást az életükre.
1: Én pedig önnek annyit hozzátennék, hogy jó utat, vigyázzon magára. Jennifer Lopez és az Ain't It Funny következik a Retro Rádióban, ezt hallgatjuk meg közösen.

0: Instru Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb flash.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét, Izus, Norbi vagyok Győrújfaluról. Imádott feleségemnek, Förhéc Krisztinának szeretnék küldeni egy számot névnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy örökké jó estét!
1: Kész sokan, jó napot kívánok! Imre vagyok Nagykörűből.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni?
1: Hát nekem egy különleges kérésem lenne, mégpedig a következő. Több mint 45 éve végeztem egy teipari szakközépiskolába, ami azóta már sajnos nincs meg, és ő nekik a volt iskolatársaimnak szeretnék küldeni egy dalt, amennyiben lehetséges.
0: Persze, mit szeretne nekik üzenni? Mik a kedves gondolataim?
1: Hát a kedves gondolataim, hogy mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és remélem, hogy minél többükkel fogok még találkozni az életbe.
0: Van-e valami esély rá, uram, hogy lesz osztálytalálkozójuk esetleg?
1: Hát valószínű, sőt, biztos, hogy lesz. Már az 50 éves lesz majd, valószínű. Azt mondja, hogy jövőre, 2027-ben. Tehát úgymond az én osztályomnak 2027-ben lesz az 50 éves találkozója. Viszont sajnálatos módon 2014-ben ez az élelmiszeripari teipari szakközépiskola megszűnt.
0: Értem, de hát ettől függetlenül önök hamarosan találkoznak, és hát így adáson kívül beszélgettünk, amíg szólt az előző sláger, hogy mennyi mindent köszönhet ennek az iskolának, és olyan szép hallani, hogy ön tulajdonképpen közel 40 évet dolgozott a teiparban, szóval ott ebben a suliban elkezdődött valami, ami aztán elkísérte önt szinte egy életen át. Úgyhogy akkor nagyon szuper, kellemes osztálytalálkozót kívánok előre is. Jön az MC Hammer féle You Can't Touch This a Retro Rádióban. You can't touch this. You can't touch this.

0: Slágerei Retro Rádióm, kedves Iza, szeretett nejemet, Szabinét szeretném üdvözölni, hiszen ma van a házassági évfordulónk, csak ünneplésre sajnos most nincs időnk. Éppen a kis hétvégi bunginkban vagyunk, és felújítás zajlik, úgyhogy bepotoljuk az ünneplést. Egy szuper jó dal, jól esne mindkettőnknek. Köszönjük szépen, sok boldogságot kívánok! Hello Izabella, Toldi Liliánának, csodaszép unokámnak kérek egy vidám szülinapi dalt. Tegnap töltötte be a 6. életévét, Marika, mami puszíja és üdvözli. Van velem valaki a vonalban is, halló, halló, jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm, Gyula vagyok, Izabel!
0: Üdvözlöm, Gyula, kit szeretne meglepni?
1: Hát a feleségemet szeretném meglepni, ma van a 37. házassági évfordulónk, és lepésznek én van nagyon szép számot, ha kérhetnék.
0: Igen, mi az ő keresztneve, hogy hívják a szerelmét?
1: Andrea, üdvözlöm, Gyulani André.
0: Jó, és Andikának mit szeretne üzenni, mik azok a kedves gondolatok?
1: Fogjuk egymás kezét ezen az úton, és menjünk tovább.
0: Mivel fogják megünnepelni a házassági évfordulót?
1: Már megünnepeltük, szombaton jöttünk haza Szicíliából.
0: Jaj, csodálatos, és mi tetszett ott a legjobban, milyen élményekkel gazdagodtak?
1: Naxos városába voltunk, és Taorminába, és persze a vulkán, ami pont akkor lőtt el magát, úgyhogy élmény az van bőven.
0: Akkor még veszély is volt, egy kis kaland, jó, és hát romantika minden mennyiségben, mert gondolom a helyszín, és az, hogy házassági évforduló volt, ez kifejezetten romantikusan érzelmesítette a nyaralást.
1: Természetesen.
0: Örülök, hogy jól sikerült, és sok boldogságot kívánok, még kétszer-háromszor ennyit együtt.
1: Köszönjük.
0: A UM együttes szerelmes lágere szól a kívánságműsorban.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió. Szila a következőt írta SMS-ben a kívánság műsorban. Hős tűzoltók, veletek vagyok. Kedves Izabella, Csillának hívnak. Megyünk éppen hazafelé a nyaralásból a kis családdal, és útközben a műsort hallgatjuk. Szeretnék egy számot küldeni a páromnak, aki éppen vezet. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és ahogy mondtam, Csillától kaptam az SMS-t. Szervusz, Diának hívnak. Felső vadászról írok. Kérek szépen egy szuper jó slágert a kisfiamnak, Bogdánnak, aki most lesz 30-án egy éves. Köszönöm, szép estét! Hello Izabella, kérek szépen egy slágert azoknak, akik nagyon várják már a snowboard szezont. Robi írta az SMS-t, és van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Szép estét! Egy számot szeretnék kérni.
0: Jöhet a bemutatkozás, és mondd el kérlek, hogy kinek szeretnéd elküldeni.
1: Kertész Attila vagyok, Gödről, és ezt mindenkinek szeretném küldeni, akinek rossz napja van, és adja föl, és ő üldözze az álmait.
0: Jó, esetleg veled is valami rossz dolog történt, rossz hírt kaptál?
1: Nem, csak így. Na, nekem is vannak rossz napjaim voltak, és most az embereknek küldeni.
0: Jó, nagyon kedves tőled, hogy felszeretnéd őket vidítani. Neked hogy telik a nyár, a vakáció, mesélj picit, nyaralsz vagy dolgozol?
1: Most jöttünk a Balatonról hazafele, egész nap hajóztunk, úsztunk, szóval eddig jól telt.
0: Ó, hát akkor én most egy kicsit irigykedem. Köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk, örülök, hogy beszéltünk. Szia!
1: Köszönöm, vissza!
0: Szerintem te is kocsiból hívtál így a háttérzajok alapján, úgyhogy vigyázz magadra, kellemes utat. Jön az Emberek Együttes és a Tábor Tűz. Még véletlenül se jusson eszébe a kirándulóknak tüzet gyújtani. Tűzgyújtási tilalom van, ugyanis nem lehet ezen csodálkozni. Hallottak bizonyára róla, hogy Székesfehérvárnál óriási tarlótűz pusztított a mai napon. Nagyon veszélyes az idő, ilyen szempontból 42 fok van. Tehát még egyszer mondom, a Tábor Tűz ezúttal csak egy retro sláger formájában valósulhat meg, a valóságban nem. Majd ősszel meg télen megyünk kirándulni, és akkor sütünk szalonnát. Itt az emberek.

Leginteraktívabb műsort hallja a Retro Rádió kívánság műsorát, ami egy üzenőműsor, itt lepheti meg a szeretteit. Krisztina Iminek szeretne SMS-ben üzenni, nagyon szereti, ő

0: A mindenem, ő az életem, és köszönöm a névnapi ajándékot, ezt osztotta még meg velem. Hello, kérek szépen egy jó kis zenét a Magyar Közút ZRT-nek. Remélem, hogy cserébe megcsinálják a 10-es utat Nyergesújfalutól Neszméig. Nagyon nehéz rajta közlekedni kamionnal. Köszi, csoki voltam, aláírással jött az SMS. Hello, Izabella, küldenék a Pajtiknak egy szuper jó számot a mai meccsekhez, ha már nekem sajna dolgoznom kell, és nem tudok velük menni. König Gergő írta ezt az SMS-t. Van velem valaki a vonalban is. Hello, hello!
1: Hello, szia! A Máténak és a Péternek szeretnék egy zenét kérni.
0: Igen, mutatkozz be nekünk, légy szíves!
1: Á, Norbi vagyok, itt éppen szerelünk.
0: Honnan telefonálsz nekünk, és mit szereltek?
1: Bőső. Jaj, autót.
0: Kinek a kocsija, és mik a problémák vele? Mesélj picit nekünk.
1: Ó, hangerfejes.
0: Az nagy falatnak számít?
1: Hát igen, komplet motorgenerál.
0: Akkor sokáig lesztek ott?
1: Hát már egész héten ezt csináljuk még.
0: Értem. Jó, kitartást kívánok, és legyen szuper az eredmény. Mi az, amit a barátaidnak üzennél, akikkel ott most együtt el vagytok?
1: Jó mutatás.
0: Jó hallani, hogy ilyen optimistán, pozitívan állsz hozzá. Ilyen hangulatú lesz a következő ajándéksláger, és Bruno Mars nektek.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szabina SMS-ével folytatódik a kívánság műsor. Sziasztok! Apának, Domján Ervinnek és a kollégájának szeretnék kérni egy zenét. Üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket. Itt van velem Kókány Gábor is. Kedves Izabella, szeretnék kérni egy számot drága feleségemnek, Kókány Hajnalkának. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és vele teljes az életem. Jó estét kívánok! Jöhet a bemutatkozás önnek, miben és hogyan tudunk segíteni?
1: Halló, szép napot neked!
0: Hello!
1: Jó a műsor!
0: Köszönöm, kivel beszélek, mutatkozz be, légy szíves!
1: Sanyi, hogy Püspökladánygól!
0: Hello, Sanyi, kit szeretnél meglepni?
1: Nagy Sándornét, Nagy Zoltánt, Püspökladányba, Sanyi és Anikó, Püspökladányból, üzenet, kitartás ebben a melegben, hiszen nem tartan sokáig, ennyi lenne.
0: És ki ez a sok-sok ember, akit felsoroltál?
1: Édesanyám és öcsém.
0: Tehát a családtagok, jó, te hogyan hűsölsz? Adjál tanácsokat, te mit csináltál ma, hogy kibírd ezt az iszonyatos kánikulát?
1: Hát én nem jön hűsöltem, kint voltam napon. Szórólapos vagyok.
0: Ó, akkor ráadásul gyalogolsz, menetelsz sokat, vigyázz magadra, sok-sok vízzel szerelkezzél fel, ha még elbírod a szórólapok mellett. Bengals, Manic Monday, ez a sláger szól neked és a családodnak. Örülök, hogy hívtál.

0: slágerei Retro Rádió. A legutolsó üzenetekhez érkeztünk a kívánság műsorban, mindjárt indul az Abaházi Presszó, mi pedig ezt az egészet holnap folytatjuk. Sziasztok, Levi vagyok, és nagyon szeretem az anyukámat, de cuki vagy, SMS-t kaptam. Hello Izabella, én pedig nővéremet, Zsuzsannát szeretném köszönteni születésnapja alkalmából Nagy Szénáson. Üzenem neki, hogy nem sokára találkozunk, és nagyon szeretem. Huga Éva írta az SMS-t. Hello, és neked miben tudok segíteni?
1: Szén, Kovács Péter vagyok Lentiből, és anyukámnak is, kishugomnak szeretnék üzenni, hogy nagyon szeretem.
0: Mutasd be őket is, légy szíves!
1: Édesanyukám az Szőke Gyöngyinek, Huvar pedig Máté Lilának hívják.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit még nekik szánnál?
1: Én nagyon szeretem őket, és ne aggódj anyu, és ne aggódj hugom, Lilla. Hamarosan látjuk egymást.
0: Örülök, hogy itt voltál velünk. Radics Gigi fogja elénekelni a köszöntő sláger, de két utolsó SMS még gyorsan be tudok olvasni. Sziasztok, Bianca vagyok. Kérek szépen egy dalt, küldeném Tominak, Csabikának, Irénkének és Gyöngyinek. Üzenem, hogy nagyon jól éreztem magam velük, remélem, hogy ők is. Most vagyunk úton haza Horvátországból. Köszönöm, ha beolvasod, és itt van velem Erzsébet is, aki Zsoltit szeretné meglepni. Mindenki mást, akivel most nem tudtam kontaktust teremteni, szeretettel várok holnap a kívánság műsorban pontban 6-kor. Most a Radics Gigivel nyit az Abaházi Presszó.

0: Köszönöm a sok hívást, a sok jó beszélgetést, a sok izgalmas SMS-t. A 0620-22-22-122-es szám pedig, ahogy mondtam, holnap este 6-tól is él. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban, a Kívánság műsorban.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 ezer forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer!
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
7: Továbbra is stabil az utolsó turbinapakson. Jövő héten összejöhet az országgyűlés. Guatemalában ismét kitört a Fuego vulkán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot a paksi atomerőmű utolsó működő turbinája, a Duna vízállása pedig egyelőre nem változott. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor korábban arra figyelmeztetett, most tetőzik a hőség, ezért továbbra is fontos az önkéntes áramtakarékosság, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az extrém meleg miatt péntekig marad az otthoni munkavégzés az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, ahol ezt a munkakör lehetővé teszi. A kormányfő arra kérte a magáncégeket is, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a példát. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orfeusz Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
8: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
7: Ismét kitört a Fuego vulkán Guatemalában, mintegy 1700 embert kellett biztonságos helyre menekíteni. A hatóságok három térségben vörös riasztást rendeltek el, mert a láva a hamu és a forró törmelék mellett a közelgő esőzések is veszélyes iszapárakat indíthatnak el. A szakemberek szerint a következő 72 óra lehet a legkritikusabb. A Fuego Közép-Amerika egyik legaktívabb tűzhányójának számít. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Elek Ferenc, Jászai Mari díjas színművész. Töltöm az italt, indítom a zenét, és nem sokára kezdjük a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A mai beszélgető társam, régvárt vendég, Elek Ferenc.
2: Hello, szia!
3: Szervusz, szia!
1: Téged mindenki Ferinek hív, nem? Tehát hív valaki Ferencnek, tehát bármilyen...
3: Először, amikor megijednek, mert ugye igen. Én nagyon-nagyon komoly kinézetű ember vagyok, és akkor abban a pillanatban... Jó napot, Ferenc, igen, ilyet szoktam, akkor nevettünk egyet, és akkor Elek Feri, én így szoktam.
1: Hát igen, mert ráadásul, ha én beszélek róla, hogy jön hozzám az Elek Feri, akkor igen. Még véletlenül sem mondom, hogy tudom. Az Elek Ferenc, tudod a színész. Tudom, hát mindenki tudja, hogy az Elek Feri a színész.
3: Te képzeld el, hogy a színművészetén volt egy csodálatos tanárom, még mindig él, hál' Isten, Kornis Mihály, akinél volt ilyen bemutatkozás, és talán így mutatkoztam, hogy Elek Feri, és azt mondja, soha többet.
1: Ne.
3: Te Elek Ferenc vagy. És értettem egyébként, hogy miért mondja, de azóta már ezért, tehát, hogy attól, mert Feriznek, attól még lehet az ember komoly. De ő mondta, hogy nem, mert az rögtön behelyez téged egy ilyen kiskorúvá, hogy Feri.
1: Igen, de ráadásul te mindig egy ilyen nagyon kedves srác vagy, akiről egy biztos, hogy nem jut eszembe a Ferenc.
3: Tehát, te nem, hát ez csak, hogyha mint a hívnak, ami hivatalos ügyen.
1: Az úgy más,
3: akkor,
1: igen.
3: De nem, semmi. Feri, azt a kö.
1: Fenyő Miklós volt így egyébként, aki egy idő után már mondta, hogy bár ő nevezte el magát Mikinek még a 80-as években a rap korszakban, vagy a rap korszakban, de aztán utána
3: idősebb korban már nem olyan.
1: Ő már ne legyen már Miki mindenkinek a Miki, tehát legyen már Miklós. És teljesen igaza volt, igen. Tehát hogy neked is majd eljön az az idő.
3: Jaj.
1: Kikéred majd a Ferencet magadnak?
3: Nem, kikérni biztos nem fogom soha, de hogy is, Isten meccs.
1: Figyelj, egy olyan fickó vagy, most nagyon, amúgy is ismerlek, meg tudom, igen, de most végighallgattam 800 millió interjút, meg mindent elolvastam, hogy ez a földön túli békesség, ami benned van,
3: hát ami azért tud földön túli idegeskedéssel is.
1: Igen, csak ezt soha nem látjuk. Mondjuk nem, hál' Istennek, tehát nem vagyunk rá kíváncsiak.
3: Hát egyrészt miért, tehát hogy mondjam, hogy akkor leszek majd igazán frankó, mikor már magamat sem fogom ezzel örvendeztetni.
1: Másokat nem. Őrlődsz?
3: Hát szoktam, hogyne. De azért már megszólal egy kis lámpa, hogy ha-hó, és akkor elkezdek nevetni magamon. A külvilágnak nem nagyon, tehát azért, mert nekem bajom van, azt én nem nagyon szoktam ráragasztani senkire. Nem is nagyon szeretem, amikor azt látom, hogy valaki nagyon kívül hordozza a belső problémáit.
1: Pedig hát jóval többen vannak, akik így élnek.
3: Persze, de ezt meg lehet tanulni, vagy lehet rá törekedni, hogy például mi van az autó, tehát hogyha ugye közlekedsz, az egészen elképesztő.
1: Ja, hát vagy akár mindenki állattá válik.
3: Igen, de hát ugyanez, hogy ma is mondjuk BKV-ztam, és egy bácsi sehogy nem akar. Ugye kövér ember vagyok, bejebb menni a villamoson, hogy átférjek mögötte. És hogy mondtam volna neki, hogy egy kis vizet tessék már inni. Pici víz, hidd el, ennyi hiányzik, kevés, nem hidratálnak az emberek, kevés a víz, meleg van, és mindenki ideges. És akkor ezen már nevetsz, hogyha bácsival együtt nevettem volna, ha van.
1: Igen, csak ez az érdekes, hogy van te egyből tudsz valamiféle megoldást, és miközben ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor ezt valószínűleg sokan alkalmaznák.
3: Mert ez, ja Istenem, hogy ne érts félre, ez kiskorból jön. Tehát ha például a gyerkőcöknek, hogy a kedvesem testvérének a gyermekét Balin, kiskoruktól kezdve meditálnak, úgy kezdik a napot, hogy 10 percet csöndben ülnek, és így el vannak a kisgyerekek, és meg lehet nézni azokat a képeket, csupó mosolygós.
1: És azóta felnőttek, azok nem idegeskednek?
3: Dehogy nem. Ja, hogy idegeskednek, hát figyelj, ott én még nem voltam, csak amit meséltek, hogy ott úgy néz ki a forgalom, hogy össze-vissza mennek, de nincsenek
1: nagy
3: bajok.
1: Lehet, hogy csak minket idegesítenek őket, meg
3: nincsenek
1: nem.
3: Nagy bajok, tehát ott figyelnek arra, amire kell, de nem akarnak azért megölni, főleg azért nem, mert volt egy rossz estéjük, és azt most te vidd el.
1: Persze.
3: Szóval ez nem jó, nem kell a másikra.
1: Neked ez nagy meló volt? Tehát volt nagy, olyan időszakod, amikor kívül helyeztette is azt a...
3: Hát, hogy a fenében. Én gyakorlatilag, amióta erre úgy figyelek, az inkább egy olyan 5-6 év.
1: Nem emlékszem rá, hogy bárki mondjuk panaszkodott volna, jó, az Elek Feri, amikor
3: idegesített,
1: hogy semmi
3: ilyen. Mert valahogy így is neveltek meg, így valahogy mindig mondta egy gyerekkorom, hogy miért mosolyogsz ennyit? Mi persze, az gyanús, mit kell mosolyogni? És nem, egyszerűen tényleg mosolygós voltam. Aztán volt egy kevésbé mosolygós időszakom, és most megint akkor is azért is mosolygok. Azért is mosolygok.
1: De az sosem vicsorgás, az mindig vigyor.
3: Nem, tényleg az.
1: Mert hát sokszor nagyon közel van egymáshoz, hogy az emberről nehéz eldönteni.
3: Ez is, ha valakinek nagyon rossz kedve van, vicsorogjon. 5 percig vicsorogsz, és át fog változni mosolyba. Hidd, de próbáld ki. Ezek működnek.
1: Most nyilván nem rólam szól ez a műsor, de én régen nagyon hirtelen haragú ember voltam.
3: Hát én is az vagyok majd, persze minden.
1: És aztán egy perc múlva simán el tudtam felejteni, csak közben mások, akikkel
3: de
1: szemben
3: ilyenek
1: voltam.
3: Vagyunk, de az a lényeg, hogy ha bekapcsol az a kis piros fény, hogy ne őt bánzsd már. Ugye van egy kép itt a telefonomon, most így nem látják a hallgatók, ahol megy egy ember, húz maga után egy ilyen kordét, egy ilyen szekeret, és azon hátra van csukolva így a nyaka, és a feje.
1: Tehát a fejét fejét viszi.
3: Tehát a saját fejét viszi. És ez annyira pontos. Annyira pontos. Azt cipeljük.
1: És te ezt a képet használod, hogy ha úgy érzed, hogy nehéz a fejed?
3: Itt van a telefonomban, így van.
1: Hányszor kell ránézni ezt napi szinten ahhoz, hogy te ezt az elegferit tud hozni mindig, ami most
3: van. Én nagyon fineszes vagyok, mert én nekem ez a kezdőképem. Tehát amikor
1: ja, értem.
3: Kinyitom, vagy rányomok, akkor ez jön elő. Úgyhogy így.
1: De ezt valaki ajánlotta, te találtad, neked ezt kötelező volt letölteni.
3: Nem. Hát ezeket persze talán én igazából kereső vagyok egy olyan 5 éve. Akkor találkoztam a pandémia alatt, vagy közvetlen utána Gunagriával, ez nekem egy csoda, nem tudom, mennyire hallottál róla, ő egy...
1: Hát tőled hallottam, mert ugye megnéztem egy csomó riportot, de személyesen még nem. Így,
3: és ő egy, aki tud, keressen rá, mert egy csodálatos ember.
1: Gunagria
3: ez, igen, Dr. Fülöp Sándor. És nála volt először, értettem meg, vagy első ember voltak olyan tisztán magyarázta el, hogy nem úgy, hogy ez úgy tőle, legtöbbször, hogy ismerd meg magad, fogod, nem, hanem egy ember, aki teljesen normális elmondja, hogy ez nem egy félelmetes dolog. És eznek, aki tud, az keressen rá.
1: Jó.
3: Úgyhogy így. Na mindegy. És akkor, hogyha elkezdesz ilyenekkel foglalkozni, akkor ezek így jönnek.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és szeretném minden folytatni, ha lehet. Jó? Azt persze majd a művészetedről is fogunk beszélgetni. Elek Ferenc a vendég, Elek Feri a vendég. Folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Elek Ferenccel beszélgetünk, aki ugye az Elek Feri, és ugye most belecsaptunk valamibe, ami már egyből egy ilyen önismeret, meg tréning, meg nem tudom. Igen. De hogy akkor, amikor az ember elkezd erre rákeresni, akkor az azért van, mert már nagy a baj, ezt kívülről jön valaki szól, hogy Feri, csinálj magaddal valamit, ezt te fedezted fel.
2: Nem, hát ez nagyon, nagyon sokoldalú. Akkor tartottam ott, ahol tartanom kellett ahhoz, hogy én ezt megtaláljam. Mm-hmm. Tehát én együtt dolgoztam Pokorniliával, mm-hmm. és Csernus Imrével a műsorában, és akkor az Imre is ott mondta, hogy jó lenne kicsit, tehát látta rajtam, ez pandémia alatt volt, nem lehetett kijárni, itt kaptunk egy ilyen papírt, hogy oda mehetünk dolgozni, addig elmentünk, és akkor ő látta, és mondta, hogy ha kijössz hozzám, kicsit beszélgetünk, és nagyon kedves volt. Ez ott az egyik út.
1: A Csernus kedves.
2: Igen. Igen, képzeld, hogy ez kedves
1: azért kérdezem vízből, mert ide is sokat
2: gyógyít,
1: jár.
2: Vagy úgy gyógyított. Én nagyon hálás vagyok neki, és sok emberen segített, meg szerintem segít ma is, így vagy úgy. És akkor én attól féltem, hogy el fogom felejteni itt a nagy szünetben a szövegeket, hogy meg fog állni a memóriám, hogy lehűlök, és a Pokornilia mondta, hogy neki van egy csodálatos neurológusa, aki nagyon szívesen biztos, hogy megvizsgál. Elmentem, és ő ajánlotta nekem a jogát. Hogy mindenféle teszteket csináltatott velem, és mondta, hogy semmi baj nincs az agyaddal, egész egyszerűen túl vagy feszítve, túl vagy pörögve, neked kell valamilyen, mint a jóga. És nekem régen voltak próbálkozásaim, de valahogy mindig így abba hagytam. És volt ilyen, ez a

0: Bigram jóga, ez a forróság. Aha. A Jordán Adélékkel elmentem oda az Asztoriához, ők már rég abba hagyták a forróság miatt, én még mindig csináltam, de aztán egy idő után megszűnt a délutáni csoportom, és akkor én is abba hagytam. Na mindegy, és akkor elmentem jogázni, és amikor elkezdesz egy ilyennel foglalkozni, akkor óhatatlanul dobja föl neked a YouTube, meg mindenféle ezeket, és akkor Sandguru is egy ilyen ember, aki például inni tanított meg, vizet, ahogy láttad az előbb, hogy kijött, de hogy
1: nem tudtál vizet inni korábban? Vagy
0: nem ez? Úgy. Nem tudjuk, hogy kell vizet inni. Legtudjam, mert azt szokták javasolni, hogy óránként így el meg egy decit, sport alatt kicsit kortyolgassál. Nem. Ilyen rendes mennyiségeket kell két óránként mondjuk inni, 4-5 decit.
1: Akkor is, ha nem szól. Vagy szomjas?
0: Persze, mert mikor már szomjas vagy, az már később, képzeld el. És hogy például megértettem azt, hogyha kevés vizet iszol, akkor azt a picit nem tudja a szervezeted fölfogni az, és elkezdik kimosni belőle a fontos anyagokat. Ha sokat iszol, akkor ez egy nagyon csodálatos szervezet az emberi, és akkor én 4-5 decit én meg szoktam úgy inni, és akkor átmossa, oda juttatja, ahova kell, és utána a többi az kimegy.
1: Tehát ez érdekes, ez hogy jó.
0: És nem vagy olyan fáradt tőle napon, úgy kell kezdeni, hogy fölkelsz, és rögtön iszol egy nagy pohár, egy fél liter vizet.
1: És közben ezt nyilván mentális oldalról indítottad el, de ezek szerint ennek mindnek van fizikai hatása.
0: Igen.
1: Is.
0: Igen, és hát ugye a legnagyobb meló ez az embernek a testét le kordában tartani, hogy legyőzni. Most ez az, ami nekem nagyon nem megy. Tehát például a cukor most 4 hónapja meg tudtam úgy néz kiválni, de szerintem csak időszakosan például hústól. Uh-huh. Ez nálam egy nagy dolog, én nagyon sok ilyen feldolgozott dolgokat is ettem, az hús-hús. Uh-huh. És én nem tudok ugyanúgy, mint az édesség, hogy most egyél meg egy kocka csokit, azt nem tudom, most vagy megeszem egy táblával. Na most a hús az oké, majd szerintem vissza fogok állni, mert nem nagyon hiszem, hogy ki fogom bírni, de hogy heti egyre. De az elég. De például a cukor, az én nagyon-nagyon nagy tunyasságom. Azt például nagyon nehéz. Nagyon szeretem.
1: Uh-huh. És azt nem tudod pótolni valami mással?
0: Hát.
1: Bármi, ami édes, egy édes gyümölcs? Vagy...
0: Dehogy nem. De hát ha itt is megláttam nálad egy nagy csokit, és hát az én kedvenc csokoládém, a pilóta kekszről már nem is beszélve, tehát hogy nagyon nehéz, de tudok tehát róla, tudod, hogy milyen... van. És tehát tudom, hogy, tehát, hogy én nem vagyok igazán jó ebben, de nekem ez
1: le a tudsz dolog... ellenállni a kísértésnek?
0: Nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
1: De egyébként van cukor problémát? Most
0: hát diabétesz 2 vagyok, mint minden második jó magyar ember, aki nem is tud róla.
1: Egyébként. De te folyamatosan vizsgáltatod magad?
0: Három hónapja, fél évente egy rendes begyógyász is, igen, meg Schwab Ricsi is foglalkozik velem. Tehát, hogy igazából így vagyok.
1: De és az, hogy elhagytad a húst, ez is ilyen orvosi tanács?
0: Igen, ez az egyik, hogy arra figyel. Ők, tehát azt javasolják, hogy a rendes orvosok, hogy abból legyen kevesebb. Uh-huh. Az én mesterem, vagy akit nagyon szeretek, azt mondja, azt jobb elhagyni. Uh-huh. Hát figyelj, az
1: de
0: egy...
1: De ajánl valamit az helyette?
0: Az egy halálbiológia. Hát van, hát nagyon, hát vannak ugye zöldségek, gyümölcsök, növények, nagyon jó dolgok vannak. Én sajnos nem főzök, a kedvesen főz, ritkán jutok hozzá, nem is eszem olyan nagyon változatosan, ez például a probléma. De én szerintem azt érzi az ember, hogy jó neki. Tehát azt például érzem, hogy ez most jó, hogy ez nincs. De azt is érzem ugyanakkor, hogy biztos, hogy kell, mert azért tudod, amit szoktak mondani, hogy részegen minden vegetáriánus kebabot zabálnak. Tehát, hogy mondjam, hogy de én nem vagyok vegetáriánus, én most csak inkább így szeretném ezt kódámat tartani.
1: Meg hál' Istennek nem iszol, ahogy hallom.
0: Tehát... Nem, hát na jó, hát de figyelj, az két dolog is, csak nem akarom elrontani a kedvet. Nekem mind a két apukám, az igazi apukám, ő elment, vagy elhagyott, még meg se születtem, és volt két nevelő apám, az első, akit nagyon-nagyon szerettem, de ő is alkoholista volt, és a másik nevelő apám is az. Tehát én eleve a piától így be vagyok védve, de amíg még iszogattam bulikonak, hogy száraz pezsgőt, és akkor ugye lett ez a, volt egy beteg, egy hasnyálmirigy gyulladásom, és akkor ott teljes alkohol absz. Az egy a barátomnak a születésnapján 2 éve, akkor most megpróbál kis pezsgőt, és olyan rosszul esett. Úgyhogy, de én egy vízzel szétbulizom magam. Én imádom. De nekem ez tényleg nézni a többieket, együtt bulizni, tényleg olyan.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk. Jelek Feri a vendég itt a Retro Rádióban, az Abbaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Elek Feri, a beszélgető társam, ez annyira érdekes dolog, hogy én azt gondolom rólad, hogy mi ismerjük egymást 1000 éve, mert valószínűleg azért, mert nagyon hát sok helyen nem. látlak. Meg hát találkoztunk is már korábban.
2: Sok, igen. Is nagyon.
1: Na de hogy azért, mert csinálok veled egy interjút, nem biztos, hogy ismerlek úgy, hogy tudom, hogy te mit gondolsz a világról, meg hogy ez. És most, hogy nagyon sok mindent megnéztem, meg most, hogy hallgatlak, kiderül, hogy sokkal több közös van bennünk, mint ahogy azt én gondoltam volna. És aztán nekem is az utóbbi évek hozománya ez, most már nekem sok éve ugyanúgy nem eszem húst, de nem iszom alkoholt, stb.
2: De hogy segítesz majd, hogy kell a cukorról lejönni.
1: Hál' Istennek nekem a cukor az nem volt annyira jelentős, de pont egy cukor probléma miatt kezdett el nekem is megváltozni az étkezési
2: szoktásom. És tudod jelzi, hogy neki az nem jó.
1: De hogy milyen, tehát hogy érzel-e bármilyen változást? Hát azon túl, hogy mondjuk nyilván más, eszel, másképp működik a szervezeted, de hogy nem tudom, másképp működik-e az agyad ettől?
2: Hát figyelj, én azért nem vagyok egy túl bútorozott ember, és nem jövök a legélesebb kés. Ezt hidd el, ezt nagyon komolyan mondom neked, és nagyon le tudok így lassulni, meg butulni. Én azt gondolom, hogy talán például a hirtelen harag, vagy az idegesség, az szerintem az a hústól lehet például.
1: Nekem is nagyon sok minden változott
2: szerintem,
1: a húsállagyásra.
2: Szerintem igen, de én olyan messze vagyok még. Én nagyon-nagyon messze vagyok. Ez például a legyőzni a saját tunyasságodat, legyőzni az a legnehezebb, de tudom, hogy apránként lehet. Most egy az úgy néz ki, hogy most az egy kicsit az rendben van, most a többi.
1: Ezzel kapcsolatban van egy kérdés, amit azért merek feltenni, pont mert egy ideje ismerjük egymást. Te mindig is ez a típusú voltál, testalkatilag.
2: Mondjuk ki.
1: Ha akarod, mondd ki magadról. Erősebb testalkatú voltál, ami miatt én valószínűleg csináltam. Kaptál olyan szerepeket, ahol egy ilyen típusú embert kellett eljátszani. Ha mondjuk ezeknek a hatására, amit most elmeséltél, neked megváltozik a testalkatod, és mondjuk egy mostaninál jóval vékonyabb Elek Feri lesz, akkor az... Nem fogsz-e kilógni azokból a szerepekből, amiket eddig játszottál, vagy ez abból a skatujából, amiben eddig beraktad?
2: Hidd el, hogy nagyon gondolkodom ezen, de nem mintha, hogy most ez így nézd, voltam 124 kiló, most vagyok 104. Én azt gondolom, hogy még egy 20 kilót lefogynék, akkor is kövér lennék. Nem lennék ez a beteg. Nem lennék ez a betegesen kövér. De képzeld el, hú, remélem nem fognak bolondnak nézni a hallgatóink, hogy én belül nem vagyok így kövér. Tehát én belül sokszor egy nagyon mozgékony valaki vagyok. Tehát, hogy ez nálam nagyon kettős. Ahogy én például nagyon szeretek táncolni, a színházam például nagyon használja az én tánc szeretetemet, hogy úgy mondjam, nem mondok tánctudás, mert az nagyképű lenne.
1: Tehát a testalkatod ebben nem akadályoz.
2: Abszolút nem. Hát ez egy ruha, tudod, a belső sokkal mozgékonyabb, szóval ez a feladatom, hogy ezt legyőzzem. Ugyanakkor meg szeretem, én szeretem azt, hogy ilyen vagyok. Nekem ezzel nincs baj, esküszöm, hogy nincs bajom.
1: Annyi sincs ezzel bajom, hogy kérdés szeretnék, az, hogy volt-e valakinek valaha baja.
2: Vagy, az nagyon jó. Figyelj csak, hát ez már ki fog derülni, nézd, ha csak ezért kapom a szerepeket, mert kövér vagyok, egy színésznél természetesen a testalkat az nagyon belejátszik. De hát azért egyrészt öregszem, tehát hogy... Én nagyon remélem, hogy valahogy a képességeim megmaradnak, és mondjuk azokat is használják. Ez például nagyon jó olyan szerepet kapok, ami egy kicsit más, mint mondjuk, ami az alkatomból jön, ebből a joviálisból, amiben ott van az én árnyoldalam, az én másik részem, ami ugyanúgy Elek Feri, aki úgy hirtelen felkapja a vizet, vagy tud kemény lenni, vagy erőszakos. És ez a jó a színházban, hogy ott ezt kitombolhatod.
1: Veled kapcsolatban olvastam ezt a kifejezést, hogy buffós. Az mit jelent a buffós?
2: Hát a buffós, ez a kövér.
1: Ja, tudod, hogy azt csak másképp írják le.
2: Persze, hát ez a...
1: Vagy nem sértik meg vele a színészt, igen.
2: Engem sose sértettek meg. Hát figyelj, most sértsenek meg, hát valaki azt mondja, hogy kövér, hát akkor mindig, hú, de meg volt ilyen, hogy hű, de meghisztál. Mondjuk régen, mondjuk egy-egy emberre találkozom, és akkor éppen kövérebb voltam, és mindig azt mondtam, Tényleg? Te mint hogyha az az ember, akinek mondják, hogy, hogy ú, de meghisz, az nem tudná, hogy meghisztál.
1: Igen.
2: Az én olvasatomban, ha valakin azt látom, hogy, hogy picit meghízott, akkor rögtön azon gondolkodom, hogy valami ott nincs rendben. Inkább megkérdezem, jól vagy, hogy vagy, hogy mennek a dolgaid. És hidd el, ha valakivel tényleg beszélgetsz, nem csak egy ilyen felszínes, akkor egy perc alatt kiderül, hogy ő nincs jól.
1: Volt olyan szerep, amit nem kaptál meg a testalkatod miatt? Vagy nem hát, tudsz róla, hogy
2: nem tudok róla, olyan volt, hogy nem voltam elég kövér. Képzeld, de ilyen volt.
1: Tehát
2: ilyen volt? De nem azért nem kaptam meg, csak például ez is benne volt, hogy, hogy kövérebbnek. Aki megkapta, annak például még híznia kellett.
1: Jó, ha hallottam ezt is, vagy talán mondtad, vagy olvastam, nem tudom, hogy, hogy volt olyan szerep, amit, amire te, nem tudom, jelölt voltál, vagy jelentkeztél, én ezt nem tudom, végül valaki más kapta meg, akit kitöntek, hogy kövérebbnek látszódjon.
2: Igen, volt ilyen. Tehát, volt ilyen. És mostanában is volt volna, ilyen. Is. De nem, az, nem azért lett ő választva, mert kövérebb, hanem, mert és megnézve tényleg ő messze a legjobb volt a szerepre. De például ez is volt, a rendező mondta, hogy nem vagy elég dzsabbás, nem vagy elég nagy, nem vagy elég... És közben magammal nem is kell. Tehát most abból már örülök, hogy egy kicsit ezt így elértem, most innen kéne tovább futni. Mert eddig meg szerintem a kövérség az belülről is jön. Tehát azt jó lenne megtartani azt a jovialitást is, amikor kell, hogy az is van. És azok, tudod, azok a kegyelmi pillanatok ismered, amikor csak így ülsz egy jó társaságban, és mosolyogsz, mert olyan jó emberekkel vagy körülvéve.
1: Addig én ilyennek képzellek, hogy
2: de én
1: ott
2: szeretem.
1: Ülsz, mosolyogsz, néha mondasz valami nagyon bős dolgot,
2: jaj.
1: Butha, és ráadásul még
2: de, hogy is,
1: külsőleg is.
2: Nagyon kedves vagy, de nem, ezt a kikagyám. Ha szólok, akkor vagy például, ha politikáról kezdünk beszélni, vagy valami, akkor nagyon sok egy bírom kimmal, és akkor egyszerűen így bevonódok, és akkor, úgy, és akkor már bekapcsol ez a bizonyos lámpa, és akkor na, haló, hát ilyen hülyeség.
1: Jó, most nem azért, mert kimondtad a bűvös szót, de egy tartalmi
2: rövid
1: és aztán folytatjuk. Elleg Ferivel itt a Retro Rádióban, az a Oázi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Elég Ferivel beszélgetünk, az érdekes, hogy a te történeted, az a te sztorid, amit nyilván mindig elmesélsz, és azt nem tudod másképp mesélni, mert az... az egyszeri történet, az vele történt. De hát, ha van a retro hallgatók között olyan, aki nem tudja, hogy te hogyan lettél színész. Én ismerem a történetet, hogy a gyerekkorodban már játszottál, nagyon. De akkor még nem színészkedtél, csak játszottál.
2: Nem, nem, minden akartam lenni. De hát ugye legtöbb gyermek így van, csak aztán kinövi, és normális ember lesz. És hát
1: ez mindig mesél.
2: Hát azért nem, azért ne hülyeskedj. Tehát ott ülsz 7 óra előtt Rákosinak öltözve, és azon izgulsz, hogy most akkor majd el fogod ítélni a Rajkot, vagy hogy tehát ez egy bolond,
1: hát ez egy bolond helyzet. Hogy de jó neki, hogy a gyerek maradhatott.
2: Elég nehéz, igen. De én nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog vagyok, ezt csinálom. De gyerekkoromban volt olyan, igen, ezt is sokszor elmesélem, hogy például nagyon izgatott a busz. De úgy, hogy én nem buszvezető, hanem maga a busz lét izgatott. Mm. És akkor mentem a pultok között, és akkor el szoktam mondani, akkor légy Gyula tért, már mentem a tejhez, ott is. Tehát, hogy így mentem, és én voltam a busz, és emlékszem annak az örömére, képzeld el.
1: Hogy te buszt játszhattál.
2: Hogy busszá váltam.
1: Igen.
2: Vagy madár, aki egyébként madaraktól az életben, minden ilyen szárnyastól rettegek azon, hogy a teraszomra ne essen be egyszer egy döglött madár, egy elpusztult, mert én nem tudom, hogy én nem bír egyszerűen a tollakat, a nagy fesztávot, a sas, amennyire vonz, állatkerül, hogy nézek egy hatalmas sast, úgy rettegek a madaraktól. De például madarat nagyon szerettem játszani gyerekkoromban. Ott Asztalos János Parkban szedtem, amikor a gyerekek fociztak, én szedtem a magokat az oldalvonalon túl, és
1: de
2: hát a szülők rajta nevet.
1: Tényleg szedted, vagy
2: csináltam.
1: Vagy a fejbe játszottad le?
2: Hát nem, nyújtogattam a nyakamat, tehát szedtem, és anyukám mesélte, drága, hogy hát ő azért ott éget, hát hogy a gyereke nem normális valószínűleg. És hát ott a többi szülő hát ez nézte, hogy a gyerekek fociznak, én meg ott szedem a magokat, és élveztem. És aztán
1: de ők tudták, hogy te madár vagy akkor éppen?
2: De szerintem, hát figyelj, gondolod,
1: hogy
2: ott van
1: fontos.
2: Egy kis kövér gyerek, egy kis gombócartúr, és hogy szedegeti a magokat az oldalvonalon
1: kívül. Nevetek, de ez tényleg, ahogy elmesélhet,
2: hát
1: viccesnek tűnik.
2: Hát az is.
1: De azt te annak
2: én nagyon élveztem, letoltam, hogy ki néz meg, ki foglak. Én élveztem, hogy ott madár vagyok. Még olyan is volt, hogy otthon egyik szekrényről így ugrottam le az ágyra, és ott is úgy, mint hogy egy madár lennék. Hát teljes bolondéria. És akkor így
1: de senki nem fedezte maradtam. Akkor fel benned a színészi tehetséget, hát hogy mennyire jól játssza a madarat?
2: Ja nem, hát úgy nem tudom, anyukámhoz nem, azt hiszem nem mentek oda. De általános iskolában, amikor én parodizáltam már a tanáraimat, nem tanultam túl jól, és akkor az én magyar tanárnőm Sipos Klári néni, ő akkor indult a Harlekin gyerekszínpad, amiből lett aztán a Cilinder, és mondta, hogy oda felvételizek, mindenképpen menjek el. Fölvettek, és akkor elkezdtem ezt csinálni, és gyakorlatilag azóta.
1: Annak utána néztél, hogy a felmenőid között volt-e bárki, aki művész volt, vagy
2: volt
1: művészi
2: a
1: pályán?
2: Volt a nagypapám, ő hegedű művész.
1: Anyai vagy
2: volt.
1: Apai?
2: Anyai. Anyai. Tehát ő teljesen csodálatos emberke volt. Ő biztos, hogy az volt.
1: De őt ismerted? Tehát
2: persze,
1: találkoztatok.
2: Őt ismertem, persze. Anyai részről, igen.
1: Anyukád az mit szólt ahhoz, hogy te ezt a művészi pályát választod, vagy hogy erre tévedtél?
2: Támogatott.
1: Ez jó. Ez
2: támogatott. Jó. Csodálatosan támogatott mindig, mindenben. Hát ugye, édes nővéremmel nőttünk fel ketten, meg anyukám, és mindig támogatott, és büszke volt rám. Amikor elment, akkor összeszedtük a cuccokat, és volt a szekrényben egy csomó újság rólam.
1: Tehát,
2: amiket így elrakott.
1: Legyűjtette a cikkeket.
2: Amikor már nem tudott kimenni, akkor is hozatta magának mindig a újságokat, úgyhogy mindig támogató volt.
1: És ezeket egyébként elraktad? Ezeket az összegyűjtött
2: persze,
1: újságokat?
2: Persze, nálam van, igen.
1: Nálam ezek van. Az archív anyagok megvannak.
2: Persze, nálam. Hát van egy csomó, inkább azt mondom.
1: Folytatjuk rövidesen kis szünet után, Elek Feri a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: Műsorajánló.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Fágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
7: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
3: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
9: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszta gőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést, a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta el rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
10: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
9: Lángra kapott a szőke tisza gőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz ajnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még oda pörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellökések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, több felé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Elek Ferenc, akivel nem sokára a szinkronról is beszélgetni fogunk. Folytatjuk.

0: Espresso Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Elek Ferivel beszélgetünk, akkor aztán persze Elek Ferenc lett, mert hogy kitanulta a színészetet.
2: Ajjaj.
1: És én azt gondolom, hogy viszonylag hamar feladatot is kaptál, tehát hogy nem csak itt sodródtál az árral.
2: Nem. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy filmes vonalon is, úgyhogy az én osztálytársam Polgár Andrának a papája Polgár András, ő írta a Szomszédokat, uh-huh. és ő már kinézett engem, mint kiskövér kisfiút, hogy a Kozma Jocot ezt egy ilyenre írtam, és rólam írta, vagy ilyenre, ezt nem tudom, de megmutatott a Horváth Ádám rendezőnek, a csodálatos mélyhangú embernek, és hogy ő rám gondolt, és akkor így elkezdtem a Szomszédok első
1: részében. Kevés, hogy mondjuk az alkatod, az megfelel annak, amit ő elképzelt, tehát ott azért kell némi tehetség is.
2: Persze, hát úgy voltak ilyen ki mit tudok az iskolában, meg akkor azon így felléptem, tehát voltak ilyenek, de azért igazán 86-ba indult el az én kis Szomszédokkal a tévés karrierem, és akkor az, amit elköltöztek onnan, és akkor én így kihullottam az egészből, amit akkor nagyon sajnáltam, később egy-egy rész erejéig visszajöttem, de ez is így volt, jó, hogy van. Tehát, hogy nagyon, nagyon izgi volt. Színházi vonalon pedig bejöttek az iskolába, a Szurdi Miklós, csodálatos ember volt ő is, és én ott voltam, a Gorki Fasorban jártam, és az akkori Nemzeti Színházban, most Magyar Színház, oda kerestek a Fizikusok című darabba, van benne hat gyermek, és én voltam a középső, az egy, tehát az egyik, hát ugye hat különböző alkatot kerestek, izgalmas, és akkor engem is beválasztottak, és akkor például láttam Őze Lajost próbálni és játszani, és az például egy olyan hatással volt rám, vagy Törőcsik Mari is, képzeld, hogy Őze Lajos,
1: hát akkor képben volt, tehát tudtad, hogy kik ők,
2: akkor már beteg volt, már nagyon beteg volt, de ez előbb volt, mint 80, tehát ez jóval előbb, ez 84 körül, akkor, amikor a színházén indult, és képzeld el, hogy akkor már ült a takarásban, és remegett. És kiment, és az volt az első szó, hogy Liza, Isten hozott Liza. És azt láttuk, hogy egy remegő ember kiment, megfogta a korlátot, és Liza, Isten hozott Liza, ígő szemekkel.
1: És tehát megszinte remegés olyan, is.
2: Olyan átalakulás volt, egy olyan, most is kirázódott, tehát hogy ami...
1: De neked a szereplése nem volt gondod? Lámpalázat sosem volt?
2: Lámpalázat mindig van. Hát lámpaláz, figyelj csak, ha nem görcsöl, tehát ha nem szed szét, ahogy az ember öregszik, úgy azért az egyre erősebb tud lenni, de ezt kell kezelni. Kell a lámpaláz. Hát, ha nincs lámpalázad, akkor nem is biztos, hogy nem mondok nevet. Én a Nemzeti Színakadémián mi statisztáltunk előadásokba, és volt egy-két ember, aki úgy ment be a színpad, hogy előtte még sztorizott, és már mondták, hogy XY sürgető az, amikor az ügyelő mondja, hogy be kell menni, mert és még befejezte a mondatot, elnyomta a cigijét, bement, és minden este ugyanúgy mondta. És láttam olyan színészt, Szakácsi Sándort mondjuk, akit láttam, hogy ott izgul el, de bement, és tehát, hogy az a fajta erő, az kell.
1: Félek. Hát jó, melyik a jobb? Tehát az, aki, szerintem aki az, izgul, aki... a stresszel is, nem?
2: De stresszel, de ez a feladatunk, ezt meg kell tanulni, kezelni. Ez is egy önmunka gyakorlatilag. Állítólag, nem is mondjuk, csak a könyvét olvastam, a Dustin Hoffman, amikor színházban játszott, ő úgy félt, hogy remegett, bement, és azért kell jól próbálni, hogy ott már ne legyenek bajok.
1: De akkor ez az izgalom, ez veled van még van, mind a mai
2: persze,
1: napig?
2: Abszolút velem van. Abszolút. Van, most már megtanultam pár dolgot, nekem el kell mondani előtt a szöveget, sok darab van a fejemben, ezt is az én drága neurológusom mondta, hogy nem kellett ő megijedni, nem megy valami 3 hétig, és akkor egy szóra nem emlékszel. Kintom, és akkor jön vissza, mint egy kút, ő úgy magyarázta, hogy ott vannak kútba a szerepek, és benyúlsz, kiemeled, és akkor az jön szépen vissza. Például levesznek egy előadást, akkor én másnap, vagy harmadnap már nem nagyon emlékszel. Tehát egyszerűen törli az agyam. De ha most vissza kéne hozni, akkor pillanatokat visszajönne. Tehát, hogy valahogy így működik a színész agy, hogy így szelektál.
1: De akkor igazából ezzel neked nem volt problémát, hogyha mondjuk ki kellett állni a közönség elé, vagy nem, akár nem, az osztályod elé, hogy beszélni kell, akkor izgultál, de ment.
2: Persze, hát persze. Persze, sőt, azt hiszem kicsinek nem is izgultam annyira. Az, mikor már később, mikor színés lettem, akkor amikor már ilyen
1: megtanultál izgulni
2: meg, megtanultam.
1: Elek Feri a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Elég Ferivel beszélgetünk, csak hogy legyen aktualitása is a mi találkozásunknak, bár akkor is örülünk, ha nincs semmi friss, de hogy én most megnéztem ezt a Bélyeg című filmet. Nem tudtam eldönteni, mert egy ilyen titkos kóddal kaptam meg, hogy én ezt megnézhetem, hogy ez mozi vagy tévéfilm. Ez tévéfilmnek tűnik
2: tévé,
1: nekem.
2: De csodálatosan van felvéve, fényelve. Én úgy tudom, hogy lehet, hogy lesz moziba is, vagy én nagyon remélem, hogy lesz, mert nagyon, nagyon oda kívánkozik, nagyon klassz sztori, és igazából nagyon klasszul van felvéve. Szóval, hogy...
1: De az mitől függ, hogy az mit jelent, hogy klasszul van felvéve?
2: Hát hogy mondjam neked, hogy sokszor ugye a tévé, egy tévét, nem tudom, tudják-e hallgatók, ha igen, akkor elnézést az ismétlésért. Egy film, vagy egy, az egy lassabb műfaj, mondjuk egy tévé. Uh-huh. Most a sorozatokról már nem is beszélek, és ott is elkülönül a napi sorozat, a heti sorozat, mini sorozat. De hogy ami tévére készül, ott azért máshogy világítanak, tehát azért egy csomó minden máshogy van, az egy picit gyorsabb műfaj. A kameraállások is, ugye, hogyha valami nagy vászóra készül, azért az is más.
1: De ez miben...
2: És képzeld, itt annyira igényesen dolgoztak, tehát, hogy én is akkor néztem, nekünk pont az ilyen stáb vetítés, az az Uránia moziba volt. Mm-hmm. És hát olyan élmény volt nézni.
1: A színész életét, vagy a játékát miben befolyásolja az, hogy semmi. Másképp van fényelve, hogy más kamerákkal dolgoznak, tehát neked a munkád az ugyanolyan, nem?
2: Persze, tehát maga a színészi munka, a filmes munka,

0: Őrült hát ember.
1: Hát más is, vagy, le is úgy az adat.
0: Ja, de nem akartam ilyen
1: mondani. Hát nem tudom, hogy ha a filmben lehet, akkor talán itt. Okay. Bár az, szoktam ezt mondani, hogy a rádió az egyetlen műfaj, ahol a köznyelv még nem szivárgott be. Tehát, hogy az...
0: De kétszer most például hallgattam két ilyen politikai elemzővel, hogy úgy nem, hogy egyik újságíró volt, és olyan rondán beszélt, hogy már engem is idegesít.
1: De nem rádióban, nem podcastban. Igen, podcastban, tévében kisipolják, nem tudom, kit akarják a szájukat.
0: És annyira, annyira nem vagyok küldes küszöbb, de annyira nem.
1: Én is örülök neki, hogy a rádióban ez nem szivárgott.
0: Nem kell. Nem kell. Igen. Főleg a színészeknél nekünk van az utolsó tehát lehetőségünk, hogy egy picit így utat mutassunk, vagy hogy még halljanak az emberek normális beszédet.
1: De a színházban is van már csúnya beszéd, nem?
0: De nem a csúnya beszéd, hanem a roncsolás, a beszédünk roncsolása, a hitelesség kedvéért való motyogás, motyogés. Én gyerkőcöknek szoktam néha tanítgatni, és akkor például ott nagyon sokat nézem őket, és hallgatom, és azt látom, hogy a TikTok, meg ezek a... egyszerűen egy olyan fajta fiatas beszéd van, hogy tésen, ez az egész. Most amikor ugye szinkronizálni szeretnének a fiatalok, és ez a fajta izenzi. És akkor próbálom elhitetni az, hogy attól, hogy fogalmazol, attól az még szexi lesz.
1: Igen.
0: Hát, hogy nem kell. Ezt ugye ugye a színészek nagyon sokszor az amerikaiakat lessük, bámuljuk, és ugye nekik nekik jól áll. Magyarban ez kevésbé jó. De mindig azt nézem, hogy az igazán nagy színész, például Anthony Hopkins, ő néz meg, hogy ő fogalmaz. És nem túljátsza, attól ő hiteles, de fogalmaz. És ez nagyon hiányzik. És akkor mindig mondom a gyerkőcöknek, hogy ez például, oké, egy ilyen rap filmben ez tök jó, de most gondold el, hogy mondjuk kapsz egy Netflixen egy kosztümös sorozatot. Ott ez nem fog menni.
1: Milyen érdekes, hogy kimondtad a rappet, hogy a könnyű zenébe ez már beszivárgott.
0: Tehát, de annak jól áll.
1: Hát igen, csak én például nem értem.
0: De magyarban, na most akartam ezzel jönni, én azokat, akiket nem értek, azt én elengedem.
1: Igen, tehát ugyanaz.
0: Tudod miért? Mert azt gondolom, hogy kihagy engem a verséből, a mondani valójából.
1: Jó, vagy a célközönsége.
0: Ez így van, de van olyan, akiket megértek szépen, és ezt például nagyon szeretem hallgatni. Majdnem mondtam példákat, ellenpéldát, de nehogy mondok, nem akarok, de lenne egy-egy ember, aki azt mondja, hogy úristen, micsoda hangja van. Mm. De miért nem értem, amit énekel? Mm. És elmentem koncertjére, és ott is kalap a homlokába, napszemüveg, gyakorlatilag már csak egy sá kellett volna elérte.
1: A száját is eltakarja.
0: Igen, és akkor miért? Hát ez előadó, nem jó, hát nem jön át, amit ő akar.
1: Hát neked is közben, meg mégis ott vannak tízezrek, és együtt énekelnek vele.
0: Amit tudnak.
1: Igen.
0: Hát de azért egy csomót nem. De nem akarok megöregedni, mert járok fesztiválokra, és nagyon sokat hallgatom, de boldog vagyok, hogy mondjuk egy Jude Law-t értek. És nagyon boldog vagyok, hát akar
1: valami. Én így vagyok a fogányindulóval.
0: Fogányinduló, igen. Jó, és hát, hogy értem, az jó. Hát ez jó dolog, mert átjön. Átjön nekem, de jó, értem, amit akar. A pandémia alatt volt, hogy irodalomról beszélgettünk a gyerekekkel, és mondtam, hogy ő nekik a Petőfi, hát az olyan dagályos, nem értjük, de mondom, a szavakat, amit nem értesz, most már meg tudod nézni, és akkor éreztem, hogy ez nem jó út, és akkor beugrott nekem az, hogy figyeljetek, mond nektek valamit az, hogy Azaria, és láttam a sok kis kigyúlt, persze, hát imádjuk, hát hogy akkor Petőfie. Hát, ugyanazok a problémái, ugyanazok feszítik szét. Most, és rögtön, és akkor láttam a gyerekeken, aha. Uh-huh. Érted? Tehát így, nálunk például van egy ember tragédiája előadásunk, ami M-Trag néven fut, és akkor valamikor így a évközben elkaptak, például mentem hazafele, és elkaptak egyetemisták, és mondták, hogy nagyon örülnek, mert kedvet kaptak elolvasni, és nagyon féltek, de végleg nem egy ilyen dagályos valamit kaptak. Tehát közel húzta a színház hozzájuk. Tehát nekünk ez a dolgunk.
1: Ha nálunk az a katona.
0: Bocsánat, igen, az én drága színházom, a katona, és a színház, igen, elnézést. Tehát, hogy ez fontos, és amikor engem egy rapper kihagy a mondani valójából, akkor akkor szomorú leszek. Nem beszélek jól angolul, de például azt érzem, hogy az Eminem ott azért valami komoly, ott valami komoly bázis van szöveg.

0: bázis van, és tolja, és hallom a szavakat, hogy
1: az én olvasatomban, aki énekelek, és te is énekelsz, ő sokkal inkább énekes, mint rapper. Tehát
0: igen,
1: ő,
0: de ahogy... rapper azt is nagyon jól tolja. Tehát, hogy nagyon fontos. Ne?
1: Ugyanaz, mint nekem a magyar Eminem, a Subbase Monster. Aki
0: csodálatosak, hát imádom őket, persze.
1: Kis szünet, és folytatjuk. Meleg Feri a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Elek Ferivel beszélgetünk, ha már a szinkron szóba került, te mondtad ki elsőként. Mióta szinkronizálsz? Mikor találkoztál először a műfajjal?
2: Először 80-as évek végén, akkor egy párszor mentem Kosztola Tiborhoz, és Aprics László hívott, de ilyen kis gyerek feladatok voltak, és aztán volt egy nagyon nagy szünet, és akkor a színművészetén tanultunk rádiózni, és valahogy úgy elkezdtek úgy hívogatni minket így a szinkronba, és megint találkoztam Kosztola Tiborral, Aprics Lászlóval, és náluk tanultam meg, és aztán egy csomó rendezőnél.
1: Tehát azt tehát úgy 98 menet közben tanulja tudtam. Meg az ember?
2: Hát szerintem igen.
1: Hát tehát persze. Ezt nem lehet megtanítani hát egy iskolában.
2: Van, amit lehet, tehát van, amit vannak alapok, hogy mennyire vagy a mikrofontól, hogy vagy, de ez egy gyakorlati szakma. És ha sokáig nem csinálod, akkor ugyanúgy akkor megint bénázol, vagy kezded újra.
1: Nagyon sokat beszélgetek a szinkronról itt ebben a műsorban, és nagyon sokan vannak, akik korábban rengeteget szinkronizáltak, de vagy saját vállalásból, vagy saját önszántukból már nem mennek, vagy már nem hívják őket. Nagyon sokat változott.
2: Nagyon ki tudsz kopni. Tehát, hogyha nem válasz, nem tudom én, akkor nyilvánvalóan elterjedt, hogy XY nem vállalja, vagy nagyon drága, vagy...
1: Igen, csak akik nem vállalják, azért nem vállalják, mert már másmilyen, mint korábban volt, amikor még együtt álltok a stúdióban, stb.
2: Engem például, hát most meg fognak vetni engem, az már, hogy nem állunk együtt, engem ez például, tehát sokkal gyorsabb lett a szinkron, de mikor én együtt álltam, mondjuk két ember az még nagyon jó, de mi mindig lassabbak voltunk. Hát most ott vagyok egy kollégával, 70 ezer dolog eszünkbe jut. Egyikünk ront, másik nem, tehát most már azért egyedül egy jó hangmérnök, egy jó rendezővel, tehát ez gyorsabb, és én inkább úgy fogom fel, hogy többet tudok dolgozni a szerepen, vagy több időm van. Tehát nekem ez a része, hogy nem vagyunk sokan, ez engem ez nem hátráltat. Inkább azt, hogy nem fizetnek sokat, inkább a probléma ezzel van.
1: Szerintem és nem az sok nem hiányzik, színésznél. Hogy nem tudod megnézni előtte a filmet? Tehát, hogy egyből ott a szöveg,
2: de
1: ott
2: én,
1: a...
2: én már abban nőttem föl, mondjuk amikor volt az első etap, amit mondtam, akkor még ilyen tekercsek voltak. Tényleg ilyen befűzött tekercsek, és akkor nem volt felhallgató, most már van rajtunk felhallgató, és halljuk a... Tehát sokkal könnyebb. De nem.
1: Nem kell előre látnod, hogy mit...
2: Nem,
1: hát
2: nem
1: nyilván
2: kell.
1: Ez már rutin is.
2: Egy jó rendező el fogja mondani, miről szól. Nagyon sokszor van olyan, hogy végigérünk, mert mondjuk egyedül vagyok, és akkor szinte egyszerre mondjuk a rendezővel nem lehetne az első pár tekercset fölvenni, mert akkor még,
1: ja, mert
2: akkor még keresgéltük, és később már meglett hang. Visszamegyünk, azt megcsináljuk.
1: Jellemzően kiket szinkronizálsz? Van-e állandó színészet?
2: Jonah Hillt szoktam, csak nem nagyon akarom magam beleélni ezekben, mert amikor meg majd elveszik, vagy jön egy rendező, aki volt ilyen, mondta, hogy találkoztam el a folyosón, és mondta, hogy hát most nem neked adtam a Jonah Hillt, mert itt most egy ilyen gonoszat játszik, és...
1: Hát és azt te is tudnád.
2: Hát és mondtam neki, de miért nem jössz el színház, miért nem nézel meg? Vagy tudod mi, bementem volna hozzád ingyen, hogy castingolj le. Mert ez nagyon rosszul esett.
1: Tehát akkor. Vannak a gonosz hangok,
2: de
1: és te abban nem tartozol bele.
2: Hát, mert ez, amit mondtál, hogy de színész vagyok, ez nekem ugyanúgy bennem van, mert nem vagyok butha, meg nem vagyok szent, tehát hogy ugyanúgy bennem van minden, csak nekem az a mákom, hogy én ezt ki tudom adni.
1: Mint ahogy az eredeti színész is egyszer ilyen, egyszer olyan.
2: Persze, a szerepek által ezt ki tudom dolgozni magamból. És olyan mákom volt, képzeld, ez nem is volt moziban, nem volt moziban, egy olyan fiúra osztotta, aki egyébként a DiCapriót szokta szinkronizálni, és mellé, tehát összevitt, na mindegy, lényegtelen.
1: Hevér Gábor.
2: Igen, Hevér Gábor, egy csodálatos, de hát nem, tehát mindegy, az ember már más.
1: Persze.
2: És akkor jött egy mozifilm, a Haverok fegyverben, ami párhuzamosan vele, és azt én csináltam. És az megjelent az újságban, most hagyd dicsekedjek, én na végre most megint magyar szinkron, és akkor ott hozsannáztak rólam.
1: De
2: és
1: jó.
2: jött a, és hát ott sem egy makulátlan fiú volt a Jonah Hill. Mindig akkor jöjjön, egyébként ezek a vígjátékokban olyan, amikor ő komolyan játszik, az csodálatos, az nagyon szuper színész. És képzeld el, és akkor jött ez a rendezés, azt mondta, hogy bocs, ezt benéztem, igazad volt, meg tudtad volna csinálni. És ez például olyan jó volt. De nincsenek bérelt helyek, tehát bármikor elvelve.
1: Igen, ezt is olvastam róla, hogy írják, hogy nagyon sokat szinkronizálsz, és nagyon sok embert.
2: Nagyon
1: sok
2: sokat,
1: színészt.
2: Persze, van egy pár, a Josh Glad, talán még őt szoktam.
1: Számít, hogy milyen az eredeti színész? Téged az befolyásol? Hogy ő hogy játszik amúgy? Vagy az hogy neked mit kell hoznod,
2: hát,
1: az
2: hogy a fenében. Voltak olyan török sorozatok, amiben nagyon élveztem, hogy föl kell javítani hangvala az embereket. Nem azért, mert ő olyan pocsolya színész volt, hanem azért, mert hát az egy vágóhíd. Tehát láttad, igen, hogy ott, tudod, ezt mindig mondom, hogy onnan lehet tudni ezek ilyen napi sorig, hogy nincs rá idő. Tehát a színészek azért beszélnek néha, azt is szoktam a gyerekeknek mondani, nem igazán jól, nem azért, mert nem tehetségesek, vagy nem képességesek, nem tudják a szöveget. Ha nem tudod a szöveget, akkor nem tudod, mit mondasz. Igen. Ha nem tudod, hogy mit mondasz, akkor olyan helyeken tartasz szünetet, ahol egyébként, ha mi beszélgetnénk, nem tartok. Miért? Mert van bennem közlésvágy. Én most neked akarok mesélni.
1: Igen, de ha nem tudod a szöveget, akkor csak akkor elmondom, hogy
2: szavak vannak a fejedbe, igen, és azok lötyögnek, igen, mint a izék, és az attól beszélnek. Mm. Tehát például egy filmre is, ha készülök, kutya köte, én úgy megyek, hogy egyszerűen átolcettig tudom.
1: Filmet. De a szinkronban nem, tehát szinkronban ott kapod a szöveget.
2: Hát igen, tehát olvasni nagyjából tudok, és tudom a hangsúlyokat, megnézem a próbát, hál' Istennek az olyan helyekre járok, ahol azért van próba, és akkor ezt így rátesszük. De most is, ahonnan együtt dolgoztunk, ahonnan jöttem, ott is volt, hogy mondtam, ezt megcsinálnám újra, mert igen, sőt, meg is szokták akkor köszönni.
1: És idő is van rá.
2: És van rá idő. Természetesen egy török sorozat, nem, egy mexikóinál nyilván nem lehet ott. Mondjuk ott meg is hűlnél, ha próbálni kéne. Ott például azt élvezem, hát én kicsúszol a stúdióból, néha mondjuk 4 órát beszélsz egy ilyen, volt egy ilyen török színészem, aki annyit beszélt, egy csodálatos meleg fiút játszott, és már azt élveztem, hogy próbálom, meg is haltam volna, de élveztem, hogy tudtam már nagyjából, hogy mi fog jönni, milyen gesztus fog használni, és nagyon élveztem. És kicsit megnéztem, hogy él. Na, a fal adja a másikat. Vagy volt egy ilyen lengyel színész, aki egy sorozatgyilkost játszottam először, ez a Smucsek, nem tudom már a nevét, és annyira hálás voltam a Csere Áginak, mert egy ilyen sorozatgyilkost osztott rám, és azt megcsináltam, és aztán egy vígjátékot is csináltam tőle, és megnéztem, hogy él. Figyelj, hát ez másik szakkör. Valamik reklámozott valami kávét, de azt hittem, hogy ez valami stúdió. És akkor reklámozott mást, és ugyanott volt. Hát most már megnézem. Ez az ő lakása.
1: Tehát a saját
2: lakása. Tehát egy tóparton ott él egy, nem tudom. Tehát ez a török fiú is mindig máshol. Tehát, hogy igen.
1: Szóval máshogy, mint a magyar színészek, vannak, nem?
2: Máshogy. Én nagyon jól keresek, tehát én nem.
1: Hát neked is van a tóparton is lakhatásod.
2: Picit bejebb, mint a tópart. Fíj, nagyon szeles a tópart. Tehát, nem biztos, hogy jó tó
1: közelében.
2: De az én luxusom az valóban Balaton.
1: Folytatjuk, van még egy körünk, Elek Feri a vendég itt a Retro Rádióban, az Avanházi Presszóban.
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Elég Ferivel beszélgetünk, és mindig szeretek így erre rámenni, ami így elhangzik. Mert hogy közben éreztem ebben a mondatban, amit mondtál, hogy megnézted, hogy hogy él az a bizonyos török színész, vagy lengyel, akit te szinkronizáltál. És hát nyilván ezt azért mondod, mert itthon magyar színészként nem lehet annyit keresni, igen, vagy úgy élni. De akkor, hát nyilván nem ez az egyetlen szépsége ennek a szakmának. Nem, sőt. Mi az, ami leginkább szerethető ebben a szakmában?
2: Hát
1: ami miatt azt mondod, hogy ezt soha nem adnád oda semmiért.
2: Hát ez amikor azt éreztem, hogy én most a busz vagyok. Hmm. És aztán most már fizetnek azért, mert én azt érzem, hogy én vagyok a Rákosi, vagy én vagyok a nem tudom kicsoda. Hát ez csodálatos.
1: Ez visszatérő kérdés, tehát nem te kapod először, de ez engem mindig érdekelt, hogy az oké, hogy el tudod játszani a madarat, a buszt, a Rákosit, a nem tudom kicsodát, de mi van akkor, ha találkozol egy olyan szereppel, egy olyan figurával, aki mondjuk a te személyiségedhez közel van. Akkor az jó, vagy nem jó? Színész szempontjából.
2: Figyelj, mindig, ugye, nézd, van egy fizimiskám, van egy színészi létem, van valami, ami rakódik hozzám, de mindig jó egy picit kijebb menni. Most például voltam egy castingon, egy minisorozat castingján magyar, úgy néz ki, hogy megkaptam, és ott egy ilyen szemét ügyvédet kell játszanom, aki nagyon, hát nagyon megvesztegethető, hogy mondjam, és én nagyon mocskos, és nagyon élveztem. De ez kellett egy rendező, akinek eszébe jut, hogy nézzük csak meg őt. Az én egyik kedvenc színészem a Philip Seymour Hoffman, szegény elment, de őt például nagyon közel érzem magamhoz, mert ő pont az, hogy egy ilyen kövérkés ember, aki képzeld, játszott Iágót, és amikor megtudtam, játszott Iágót, gyorsan rákerestem, és láttam képeket, ő egy ilyen pulóveres Iágó volt, szemüveges. Tehát akiről azt mondanád, hogy úgy érted, hogy na, én ezt szeretem. De attól ő még ő volt.
1: Persze.
2: Tudod? Tehát, hogy ez a csodát, hogy én most persze filmben kapod a vicceseket, azt élvezed, mert szeretsz forgatni, mert abból van pénzed, mert abból ismernek meg, de azért mégis jó, amikor elkapnak, és azt mondjuk, hogy láttunk a köntörfalakban, vagy a bujékban, és akkor ott tudod, akkor ott egy picit mást játszol. És ez nagyon jó. Ugye a sorozat, hogy munkaügyek, hát ki a fene gondolta, hogy rám osztanak egy alkoholistára, rám, aki anti-alkoholista vagyok, és annyira élveztem, és leültem a Márton Istvánnal beszélni, és elmondtam neki az apám, hogy ezeket mind nem tudta. És azt mondta, ez csodálatos, és akkor gondolkodjunk, és mondtam neki, hogy nekem az jutott az eszembe, hogy ugye az első gondolat egy alkoholistánál, hogy akkor az ápolatlan. És azt mondtam, nem, ne legyen ápolatlan, ezt én magammal megbeszéltem, hanem legyen pont, hogy nagyon ápolt. Mert ők mindig ellen akarnak dolgozni. Igen. Ők mindig megborotválkozik, de most amikor az arcesz és a cefre találkozik, annak van egy hihetetlen bukéja. És ez a csodálatos. Tehát én így szeretek gondolkodni. Ezt Zsámbéki Gábortól tanultuk, meg az egész katonában a rendezők ilyenek. Tehát ez a lényeg. És ilyenkor van az, hogy de ezért fontosak a rendezők. A fiatalok ezt például nagyon tudják, hogy egy picit másba dolgoztatni, egy picit máshogy. De az idősebbekben is, hát hogy láttak mindenfélébe a tanáraim, a rendezőim, és akkor megdicsértek, azt hittem, hogy milyen jó karcosa játszó mondjuk a Bádogdobban. De nagyon sok időnek kellett eltenni, míg már olyat is játszottam mellette, ami már olyan is, mint a Bádogdob, amire mondjuk megkaptam a Zsámbéki Gábort, amikor Rákosít. Tehát, hogy mondjam, jó, most oké, úgy nevezték, hogy gnóm, tehát ez volt a becenevet, aki ki a fene játsza, nem én. Oké, de hogy igazából az egy paranoid, de azért egy kemény csávó.
1: Jó, de hát azt nem lehet csak alkat miatt megkapni.
2: Na, de érted, szóval ezért rendezőkkel, hogy összeteszem a kezem, hogy nagyon jó rendezőkkel dolgozom, és az, hogy jó rendezők gondolnak rám. Mert nekünk ez a legfontosabb a színészeknek, hogy játszunk és kapjunk. Én azért nem maragszom soha. Tudod, amikor így, és minden politika, amikor bántják azt, hogy miért vállalt el, meg miért megy el. Persze, van a Blokkád című film, oké, van, amiben nem mentem, mert tudtam, hogy mi a téma. De akkor is próbáltam, és inkább azt mondtam, hogy én most próbálok, nem tudom. De hogyha egy szerepet játszhatsz, vagy színész vagy, hát kell játszani. Tehát nem szabad bántani senkit.
1: Annyira érdekes ez, hogy nagyon sokszor korábbi riportjaidban is hangsúlyt fektetsz arra, hogyha valaki, tehát ha jó visszajelzést kapsz, akár volt tanáraitól, rendezőktől, vagy akár a közönségtől, hogy ez számodra tök fontos. Miközben értem én ezt, tehát hogy szeretve lenni tök jó. De közben azt gondolom, hogy te mindig tudod magadról, hogy az adott napon, vagy az adott filmben milyen vagy. Tehát, hogy nem a visszajelzés alapján dől el, hogy te aznap jól csináltad-e.
2: Nagyon fontos a visszajelzés, nagyon fontos, hogy megállítanak. Ma is megállítottak a körúton, és nekem jól esik, és én nem fogom azt neked hazudni, nem fogom azt kamúzni, hogy jó, hát letoljon, vagy mit tudom, amikor nagyon ment a sorozatom a tévébe, és minden másik ember megállított, és akkor tudod, tehát ismerek olyat, aki játssz az agyát, hogy ez hülyeség. Hát ezzel jár, hogy fotózkodnak veled, ha rossz napod van, el lehet bújni, de nem kell, tehát hogy mondjam, hogy én élvezem azt a fajta szeretet cunamit, amit mondjuk tudok kapni. És élvezem embereket, hogy tényleg szeretnek. Egy rossz volt a pályá, amikor lekommunistáztak, hogy az RTL a legnagyobb kommunista tévé, és abban voltam, és hogy tudsz ilyen berészt, mondtad én, és mondtam, hogy Jézusom, ez a bácsi, ez teljesen ez, hogy kommunistázott, és akkor azt hittem, hogy én a Seresre gondol, hogy a Rozsda temetőben egy kommunistát játszottam, Zsámbéki Gábor, és mondom, akkor ez most dicsér. Hopp, és mire rájöttem, hogy Máté Gábor, nem, bocsánat. És akkor rájöttem, hogy Jézusom, hát ez egyáltalán nem, ez most itt, és akkor elkezdett fröccsögni az RTL-ről, de ez nagyon ritkán, sokkal több az, hogy szeretetet kapunk ugyanúgy szakmailag, igen, jó, ha megdicsérik az ember. Nem kell játszani, hogy igen, magaddal rendben kell lenni, szeretet ribancnak nevezik a izéket, de ez hülyeség, kell a ugyanúgy a díjaknál. Ezért vagyok mérges, és ennyit a politikáról az elmúlt 15 évben, mi kevés díjat kaptunk. Amikor én kaptam a Jászit, nagyon fiatal fejem volt. Eddigre a normális időkben már túl voltak egy csomó díjon. És egy csomó kollégám 50 éves, és nincs Jászi díja. Tehát olyan lemaradás van a színházi világban, ez a hülye politika miatt. Pedig pont ott lehetett volna tudod azt mondani, hogy vagyjuk már, ide ne jöjjön be, ezt most máshogy csináljuk.
1: Á, de az a baj, hogy mindenhova beettem magát. Mindenhova.
2: Jó lenne ezen túl lenni.
1: Hát szerintem túl leszünk.
2: Nagyon azon. Azért imádkozom.
1: De egyébként csak visszatérve a kérdésre, van olyan, hogy te azt érzed, hogy ma nem voltam olyan jó, mint amilyen lehettem volna? Annak ellenére, hogy jönnek és napogatják a hátamat?
2: Jaj, de hogy, hát persze. Például tegnap este.
1: De mi volt tegnap este?
2: Játszottam, hát a nagyon szeretett előadást. Nyáron is játszuk, egy zenés. És az Istennek nem ment, meleg volt.
1: De mi az, ami ilyenkor nem megy? Nem jut eszedbe a szöveg, hogy mitől nem megy?
2: Az a legkevesebb, az van, fél pillanatra elmélázol valamin, egy tücskön, ami ott száll, mert egy csomó szúnyog megy, és el is megy a szöveg. Te nem vagy jelen, akkor rögtön, mint az autóvezetés, nem vagy, tehát, hanem mindig, vagy a baleset, akkor történik.
1: Persze.
2: És ez úgy ez a színészetnél, és például tegnap nagyon sokszor nem voltam jelen.
1: De mi már nyaraltál fejben, vagy már rám gondoltál?
2: Tegnap ilyen is, hogy rád gondoltam, úristen a jövő. De képzeld el, hogy, és akkor elszégyellem magam. Nem rontottam, mert kihúzott ez persze. A fene nagy gyakorlatom. Hát, az, hogy sokat
1: a rutinét
2: játszom.
1: A hideg
2: az, az. De nagyon szégyeltem magam, mert a nézők meg nagyon élvezték. És például azt éreztem, most egy kicsit becsapom őket.
1: Kollégák ezt jelzik, észreveszik?
2: De a kollégákkal is baj volt. Olyan meleg volt, figyelj, amikor nagyon meleg van, ezt csak mondom, az rettenetes, fönt vagy egy ilyen beszorított helyen, nem, és kültér volt.
1: Jó, de tehát nálunk nem is ment
2: a még pluszban. Tehát, és akkor az például ott azért ott a szünetben azért magamra szóltam, hogy haló.
1: És utána jobb lett, amikor magadra szólsz?
2: Nem sokkal, sajnos.
1: De ilyen, és akkor, nem tudom, a mai napod ettől most rosszabb,
2: nem,
1: tegnap?
2: Nem, mert tudom, hogy...
1: magad rajta.
2: Igen, mert tudom, hogy ez már ment jól. Aha. És hogy inkább azt próbálom meg elkapni, nem is egy ilyen még egy olyan, amiben mondjuk komoly szerepem van. Tehát, hogy mindig azért fölteszem, megtettem mindent, igen, most az úgy nem úgy jött össze, igen, akkor muszáj valahogy túllépni rajta, mert különben begolyózol. de amikor jól sikerül egy előadás, azt
1: is elismered magadnak.
2: Figyelj, azt nem kívánom neked, vagy pontosabban azt kívánom neked, hogy azt érezd, hogy repkedsz, és azt nem kívánom, amikor nem sikerül, és utána meg magad alatt vagy egy picit, de azért ezek elmúlnak. Sőt, elrontasz valamit, akkor azt én gyorsan utána tisztázom fejben, mit rontottam el, hogy az helyére kerüljön, és legközelebbig nem is gondolkodom, hát, és aznap, mikor mondom, hogy hú, ezt elrontottam, úgyhogy itt majd figyelni kell.
1: Már kevés időnk van, de...
2: Ó, de kár.
1: Hát igen, nyár van.
2: Egy nap Elek Ferenccel, vagy Elek Ferivel. Igen,
1: nyilván még...
2: Nagyon sokat beszélek, ne haragudj.
1: Én ennek örülök. Ebben a műsorban végre lehet sokat beszélni.
2: Igen,
1: szóval, hogy még van egy csomó idő a nyárból, mondtad, hogy nyáron is játszol, de hát amikor
2: Deni... Valaszt egy pár előadás.
1: A színházi évad, akkor már kicsit azért kötöttebb leszel, utazol-e, nyaralsz-e?
2: Nekem a Balaton, de tényleg a Balaton. Tehát én Balaton őrült vagyok, Zamárdi az én lakhelyem nyáron, vége az évadnak, és én 8 éve tudtam venni egy pici lakást.
1: És akkor ingázol, ha feladat
2: én
1: van?
2: Ingázom.
1: Tehát most is innen
2: most
1: oda
2: is
1: mész.
2: Innen egyből oda megyek. Innen
1: és
2: a
1: nem vonzanak a külföldi, nem tudom, tengerparti?
2: Úgy szégyellem magam, nem. Egy
1: hát
2: kicsit
1: sem. És
2: képzeld, de most is meg fognak ülni a hallgatók, most megy ez a Balaton ellenesség. Sok mindenben igaz, tényleg vannak drága helyek, vannak, egyébként már kezdenek rájönni a helység, hogy nem biztos, hogy jó út. Mert régen az ment, hogy 2 hónap alatt akarták igen. meg, de az működött. Ez most már nem működik. Már nagyon sok ilyen betelepülő van, mint én vagyok, nagyon sok nyaraló tulajdonos van, egyszer, de ez át fog ez változni. Az, hogy most nincs víz, ez nagyon, nagyon kellemetlen, de ugyanakkor nagyon ideges leszek, amikor olvasom, hogy gyere görögbe 16 forint 70 ér. És akkor azt érzem, hogy oké, én elmegyek veled görögbe, de tudom, hogy úgy állok, hogy 5 percenként szállnak fel a repülőgépek, olyan, mint a 7-es buszon állnék, ugyanazzal a közönséggel, hogy úgy mondjam. És azt érzem, hogy ez nem jó. Itt valami rosszat csinálunk. Hogy ez a repülés dolog, tehát amivel most vagyunk, ez nagyon hozzátett. És én nem akarok ilyen álnaív lenni, meg túl piszi sem, de higgyük el, hogy ami most van, az, hogy miért nem tudunk vonatozni, miért nem megyünk busszal, még az autó sem olyan nagy probléma. Át kell szokni, mert megöljük, tényleg megöljük. Ez, ami most van, ez nagyon nagy része a repkedés. Gyerekörökbe 16 forintért, nem tudom, mennyit vagyok ezért Horvátországban. Én voltam Horvátországban, ahova legközebb le lehetett menni. De az egy másik szakkör a tenger.
1: És akkor itt visszakanyarodhatunk beszélgetésünk elejére, hogy amikor mi gyerekek voltunk, szerintem mi nagyjából egykorok vagyunk, bár én idősebb vagyok, akkor sem volt minden nap hús az asztalon, reggelire, ebédre, vacsorára, hanem hétvégén.
2: Persze. Tudod, ez a...
1: És ez ugyanaz, tehát, hogy...
2: Figyelj, ez is.
1: Megesszük
2: meg hát ez húst hússal.
1: Felfaljuk a bolygónkat.
2: Egy napi 5-ször. Tehát az én kövérségemet nem akarom erre az iparágra fogni, de hogy a családomban a tudatlanságból ez biztos, hogy így volt. Tehát én, hogy engem anyukám megnyugtasson, csinált, imádtam forró cukros kakaóban, forró kakaóban kifli. És én megnyugodtam. Az, hogy napi 5-ször ettem, mert még ilyen is volt, hogy 5-ször egyél, mert az az egész. Nem igaz, ez sem igaz. Tudod, és azt, hogy ez egy iparág, amivel betegítik az embereket, betegítik a...
1: Hát nem az a cél, hogy betegítenek, hanem el szeretnének adni csak közben.
2: Mit a repülés? Gyere, lesz profitunk, klímánk már nincs, de gyere, repkedjünk. Nagyon olcsón, sokat, és nekünk meg lesz a profitunk. És én szerintem most már el kéne ezen gondolkodni, hogy nem biztos, hogy ez a jó. Figyelj, kimegyek, és olyan... Hát ez most mindenki érzi.
1: Hát igen.
2: És amikor volt mondjuk a pandémia, amikor minden egy kicsit lecsökkent, ugye? Akkor nem azt mondom, mindenkinek hibrid autó legyen, félre ne és, de hogy az,
1: de legyen.
2: Okay? De tudod azt, hogy azt mondom, hogy a fenébe. Hát jobb volt a levegő minőség, tehát biztos, hogy ezt mi rontottuk
1: el. Ezt el szoktam másnak is mesélni a pandémia alatt, amikor nekünk ugyanígy volt egy papírunk, hogy mi dolgozhatunk, mert 8-tól kezdődik a műsor, és mentem haza, akkor még csak 10-ig tartott, és 10:30-kor értem az aréna mellé, mert hogy én a 17. kerületben lakom, és az aréna előtt a Kerepesi úton, a 4-sávoson, a kellős közepén nyulak ültek. Tehát nem volt forgalom. És akkor a nyulak azt gondolták, igen, akkor végre visszafoglaljuk magunknak ezt a területet.
2: Igen. De lehet, te olyan csodálatos a... Most lehet, megint meg fognak ölni, nem baj. A BKV, én mindenhova eljutok. Uh-huh. De el tudok menni. Tehát én nem, még azt sem mondom, hogy...
3: És megtalálkozol a rajongóiddal is.
2: Hát jó, de hogy persze van ilyen-olyan, de hogy ez lehetne. Néha megyek mondjuk Zamárdiba is vonattal. Most már az is működik. Nem, jó, vannak, tehát hogy ezért, mert ennyit politizálok, hogy ezekre például tök jól lett volna, hogy a költenek sok-sok pénzt a kis vizeinkre, a vasutainkra, hogy mondjuk menjünk, sokkal többel tudnánk menni, sokkal hamarabb. De úgy mondjam, hogy ezen kéne. Tehát ez például tök jó lenne. És akkor nem kellene ez a sok légitársaság, ami biztos vagyok benne.
1: Nem hogy baj, nem hogy jó. Van, csak
2: ahova nem tudsz
1: kell,
2: eljutni, természetesen
1: meg
2: egy messze
1: kell változtatunk a gondolkodásunkat, hogy nem kötelező elmenni nyáron.
2: Nem legyen drágább, legyen drágább a repjegy, és öljenek meg a hallgatók. És ahova lehet, oda ne azzal menjünk el. Egy kicsit utazunk tovább, vonatta Bécsbe. Csodálatos. Vagy, tehát, hogy vannak...
1: Jó, de akkor hogy jutok el Barca meccsre, Barcelonába?
2: Jó, ebben teljesen igazad. De hogy mondjam, hogy egy picit tudod, hogy én tényleg rettegek. Szóval van bennem egy félelem, hogy ebből mi lesz? Hát te így kell történni, oké, így fog, csak hogy ne, tényleg ott állt, 5 percenként szállnak fel repülők. És ez mind olyan terhelés, vagy amit megrendelünk 3 forintért, akkor jön egy nagy hajó, tele van, amit, tehát hogy...
1: És mekkora szükségünk van arra valamire,
2: vagy a kedvesem mondja, hogy figyelj, ennyi ruha, amennyit vásárolunk, hogy azt emberkék tesz, én nem tudtam. És akkor elmagyarázta, hogy teszik össze szegény emberek 3 fillérért. Tehát, hogy...
1: Vivienne Westwood, biztos hallottad a nevét, ő egy híres ilyen divat kreátor volt, és nem tudom, még a 90-es években, de lehet, hogy a 80-as években kiadta az ukázt, hogy annak ellenére, hogy ő ruhákat adott el, hogy ne vegyetek több új ruhát.
2: De jó. Persze.
1: Hát tartsátok tisztán, és adjátok egymásnak el, vagy cserégessetek.
2: De úgyis rá leszünk szorítva.
1: Hát persze.
2: Figyelj, rá leszünk szorítva, biztos vagyok benne.
1: Előbb-utóbb eljön.
2: Csak egy kicsit.
1: Jó, hát még egy kicsit másmilyenre sikeredett, de én azt gondolom, hogy a kedves hallgatók, amit az Elek Feri mond, azt tessék megfogadni. Mert hát, hogy jókat mondasz.
2: Jó, csak nem, de azért azt szeretném a végén elmondani, hogy tehát hogy ezt így gondolom, így törekszem rá, hogy így is csináljam. De szerintem a törekvés a legfontosabb. Egy picit, ha már nem teszünk a másiknak rosszat, ha most ez az első, hogy az az első lépés, akkor az már nagyon jó.
1: Elek Feri, kösz, hogy jöttél. Én köszönöm a meghívást. Vigyázz Isteni, magadra.
2: Nagyon vigyázok, köszönöm.
0: Műsorajánló. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
4: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
7: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
8: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a 3. fokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a Katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hővédőfestékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mondjuk az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a szolgáltatók helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
8: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Jön pár perc múlva az első emelet egy klasszikussal, az Állj vagy lövök szól majd tőlük. Itt lesz a Gringo Star, Freddy a Groove House, most pedig jön Marga Feri, Balázs.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az Ergo, a Szeretlek is, meg nem is előtt pedig Berezki Zoltán, Dolhai Attila és Mészáros Árpád Zsolt.

0: Retro Rádió, benne a Bagosi Brothers Company és a Van ez a hely szólt az imént. A Csillagtengerrel érkezik pár perc múlva a Unique Máté Péter után. Elmegyek a Retro Rádióban.
1: Egy kis patak mindig rohant,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Baby Sisters és a Szeresd a testem után jön mindjárt a Konyha, a Fábián Júli emlékére írt földre való előtt. Somló Tamás énekel, indulni kell a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Skorpió és az Azt beszéli már az egész város után, a Szabadság vándorai ezúttal Ember Márk és Törőcsik Franciska előadásában a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szulák Andra és a Szelávi után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-tól Bocsiék legjobb pillanatait hallhatjuk, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Nótár Méri lesz majd a vendégem. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Sipos F. Tamás slágerével búcsúzom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.